Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Már 2 óra után járunk, én pedig hozok egy rádió egy DJ-t, akinek pár napja volt a 4. házassági évfordulója. Ki ő? Igen, DJ Metzger Viki, akinek az igazi mai slágerében most Nagy Bogi és Miss Moody segített. Ők közösen hozzák ezt a kedvencet, az Éden, amit már is indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy olyan DJ, aki imádja a dinókat, sőt, gyerekkorában nyári munkaként dolgozott, igazából teljesen ingyen önkéntesként az egyik dinó kiállításon a szülővárosa mellett. Jó fej dolog, Sam Feltől, aki most Rosalinnel közösen az igazi mai slágert hozza. Ez a Heart Like Mine.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig már is Ray, akinek kettő telefonja van. Az egyik az, amit munkára használ, amin van social media, és van egy másik, ami viszont nincs. Azon csak a barátai érik el, meg persze a család, vannak rajta játékok, de semmi social. Ray, Where is my husband? Az igazi mai sláger, amit már is indítok itt a rádióban.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában olyan nagy kedvencek, mint Bibi Rexa és a New Religion, Alex Kenji és a Bumble, vagy egy olyan nagy klasszikusok, mint Rihanna és a Diamond, vagy

0: a Hearst dalám, a Purple Disco Machine jön mindjárt, a Wonderful Life 2025-ös verziója. Csak itt a Rádió 1-en. Mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a dal ami picit nekem olyan, mintha az Oroszlán királyból lenne az eleje, mutatom.
1: Tényleg,
0: ott is a betétdal így kezdődik, de imádom! Két ó, Turn the Lights Off itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ma újra játék akár 100 000 forintért. Ez lehet besebelni a focis játékukban, én viszont az újabb nagy kedvencet indítottam már, Bibi Rexa Faithless dallal a New Religion-nel itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és aki nem tudja, hogy most mit csináljon, nem álmos, hogy éppen munkában van egy pici ideje, akár megnézheti a csillagokat is, ugyanis ritka csillagászati jelenség van a napokban, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton egészen pontosan, és ha minden igaz, akkor június 9-én kedden, vagyis ma este, amikor a legközelebb vannak egymáshoz egyébként ezek a bolygók, és a leglátványosabb lesz. A radio1.hu nélünk még tippeket, hogy merre kell nézni és hogyan. Mondom még egyszer, radio1.hu. Én pedig Alex Kenji már is a nyár egyik nagy kedvencével, a Bumble-é, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig Balázsik, akiknél újra játék, akár 100 000 forintos napi nyereményért. Loi Get Lucky, ez pedig az igazi mai sláger, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és vannak példák arra, hogy a valóságshowból ki lehet törni, és nem kell feltétlen belerakni, ragadni abba a szerepbe, főleg, hogyha egy picit több van bennünk. Hát az egyik példa erre egyértelműen Joe Corey, aki ugyancsak egy angol valóságshowban kezdte, aztán pedig a világ egyik legismertebb DJ-je és producere lett. Ez pedig az aktuális kedvencünktől az igazi mai sláger, Joe Corey és a Galantis jön, és a Stay a Little Longer. Itt a Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem felkészültünk az újabb nagy játékra Balázséknál. 0620 311 111, itt lehet jelentkezni, főleg azoknak, akik ügyesek fociból, mert hogy focis kérdéseket fognak Balázsék feltenni, hogy egyszerre két játékosnak, és aki több helyes választ tud, az lesz a nyertes, naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni ezzel. Ez a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek pedig jönnek továbbra is. Most például a Toy Story 5-be betétdől írott Taylor Swift, a mozi egyébként a következő héten már debütál, ez pedig az újdonságtól az Oplight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől

0: myself go. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. A két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. Egyebek mellett rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások, koncertek várják a látogatókat Veszprémben a múzeumok éjszakáján, június 20-án. A város 25 helyszínén 30 kiállítás és 95 program várja az érdeklődőket. Idén országszerte az ízekbe zárt történetek tematikával rendezik meg a programot, ezzel arra hívják fel a figyelmet, hogy a gasztronómia kulturális emlékezetünk egyik fontos hordozója. Késsel támadta járókelőkre egy férfi egy New York-i vasútállomáson. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket, több embert súlyos sérülésekkel szállított a kórházba, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt. 30. alkalommal rendezik meg a Krisna hívők szekérfesztiválját Budapesten. A zenés táncos menet június 13-án 13 órakor indul az Ötvös térről, majd az Andrássy úton haladva 16 órakor érkezik meg a Városligetbe. A felvonulást kulturális és vallási programok kísérik. A Városligetben déltől estig India fesztivált rendeznek, ahol egyebek mellett tradicionális indiai zenével és táncokkal, jóga foglalkozásokkal, kézműves bemutatókkal és gasztronómiai kínálattal várják az érdeklődőket. 50 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Végül a várható időjárásról. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy 5 óra után 11 perccel szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Július 9-e van, a Félixek a névnaposok. Nekik sok boldogságot. Hattól jönnek Balázsék, és igen, lesz náluk játék. Akár 100 000 forintot is lehet nyerni, mesélek még erről. Most viszont hozom az újabb nagy kedvencet. Kesmér jön.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez Rádió Egy Csak Igazi Mai Sláger megy, Balázsék pedig nem csak, hogy jönnek 6 órától, de újra hoznak egy játékot, amivel akár 100 000 forintot is lehet nyerni. Focis kérdések jönnek, foci VB-lázban égünk, igen, ahogy kb. A fél világ, sőt, hát szerintem az egész világ most ebben van. Nagyon várjuk már, és erre egy jó kis alapozás ez a játék, amivel akár naponta 100 000 forintot is lehet nyerni. Attól tehát Balázsék, addig viszont ilyen nagy kedvencek, mint ez, Shawn Mendes és a Treat You Better a Rádió Egyen.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy eső, de 29 fok, holnap eső, de 26, csütörtökön eső, de 24, pénteken napsütés, de 23. Most egyelőre legalábbis ez az előrejelzés, ha minden igaz, akkor viszont hétvégére megint 24-25 fok eső mentesen, és még ha egy picit ezt feljebb tornázódik addig, akkor na, egészen rendben lesz ez. Martin Garrix, Dua Lipa, Scared to be Lonely, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék Beston a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor az újabb focis játékkal és akár 100 000 forintos nyereménnyel. Király Tamást hallottátok, további szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Van forró vizet, Zsül? Tudsz forralni? Forralni tudsz?
2: De nagyon forró.
1: Ki akarok próbálni valamit?
2: A
1: kísérletet.
2: Hangyákra?
1: Tessék?
2: Hangyákra?
1: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
2: Mehetünk,
1: csináljuk.
2: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
1: Eszter, benne vagy, úgyhogy felig kipróbáljuk?
3: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
1: Egy bögrényi forró vizet hozzá, Léci.
3: Zsűl, tudja, hogy miért hozzá?
1: Ne, fogalma nincsen
2: egyébként. De az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
3: én azért részt vettek ebbe, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
1: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
2: Elég!
1: A repülőgépen.
2: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
1: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
3: Micsoda?
1: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
2: Tehát égési sérülések.
1: Farmeron keresztül.
2: Igen.
1: De nadrágon keresztül.
2: Persze.
3: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem ez most ilyen reptéri kávé, nem?
1: Ez reptéri kávé.
2: Ez már a repülőgépen volt.
3: Repülőgépen.
1: Nem. Igen, ez a repülőgépen
2: igen,
1: történt,
2: és
1: persze.
2: És ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmen, a drágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább melegíti a felületet a farmen, a drág.
1: Az nem védi meg?
2: Hát nem, másodperc a tálcát.
1: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúán leszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
3: Pizsomát?
1: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátás

0: de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
1: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
0: Az megmarad.
1: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az körbe, ahol
2: de ugye. De akkor miért tudja visszaszívni magába?
0: A kávét?
2: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, hogy úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
0: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
2: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
0: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a feje behúzódik a páncélba, és eltűnik.
2: Igen, nem most kapjátok.
1: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis kuki.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
0: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
2: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
0: Ne csináld, nem lehet többet gyereket, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
1: Nem, hogy nem lehet gyereket, hát nem tud kufircolni többet.
2: Mert tud, a súrgódást nagyon fáj neki a hú.
0: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
1: Ugyanaz, csak lent.
0: Atya úr is.
2: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
1: De az átültetés is fáj. Meg hát, után, de
2: kicsit,
1: nem lesz
2: ki kell
1: olyan.
2: Bírni, de utána már jó lesz.
0: De azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
1: Jó fejek.
2: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
0: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
1: egyébként nem működik
2: elég
1: a
2: elég fontos dolgot vettek el tőle. Igen.
0: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál föl, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
2: Epeműtét, 2010.
1: Az már egy gyerekkor.
0: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
1: De neki csak lelkisérüléseim
2: vannak.
1: Főleg
2: lelkisérüléseim vannak.
0: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
2: A belsőséglés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
0: Gyerekkorban?
2: Nem, ez is tavaly volt.
0: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bámésod,
2: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
0: a lábfejről. És azóta ilyen kalapácsújjaid vannak?
2: Addig is azok voltak. Papucsba
0: úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
2: Ne, igen, én kapaszkodó súlyaim vannak.
0: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
2: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
0: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
2: Erkélyről még visszafogok rajta.
0: Olyan, hogy mint a denevér.
2: Igen.
0: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
2: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
1: Az meg nem látszik.
0: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
1: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
0: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd
1: van,
0: alatt.
1: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
0: És dobta a nagykést.
1: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
0: És ott is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
1: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
0: Tényleg full érzékeny?
1: Full.
2: Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
1: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
0: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülését. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
2: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor úgy belenyúltam.
1: Végre normálisan helyre tették.
0: Kiegyenesedett a kis ujjad.
2: Igen.
1: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
0: de
1: napig
0: jó
1: ott van.
0: Arcok!
1: Nagyon szerettem.
0: De jó fejek.
2: Is csinálták, amúgy ez akkor
0: minden normális laktanyában, kollégiumban ezt csinálják, igen. Zsűl, mit van gyerekkorban?
1: Herpes.
3: Nekem
0: Csak azért röhögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
1: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
0: Nem, nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri újvegyébe, úgy, de... amikor nem figyel. Csak én... Nein!
2: Nem tudom, melyik új az. De melyik az a középső?
0: Tényleg érzéketlen?
1: Itt, igen.
0: Szad már bele akkor gyorsan,
2: keményen.
1: De várjál, ha a bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
0: Mint a Bud Spencer filmben. Nein! Nein!
2: Tehát késztet, csak így
0: szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, még azonnal fia hülyeségre az a vehető, kisétált és behozott egy pikádot.
2: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
0: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
3: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
1: Tényleg van.
0: Van egy ilyen kis dolog a kezelő.
3: Ez egy kicsit fölfelé.
0: Nagyon durva.
3: A szemöldököm még az egyik.
0: Az a nagyapád, az nem az, az, az, igen, csak az Gábölgyics. Az egy kicsit Gábölgyics.
3: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
0: Ha semmi köze hozzá, csak Gábölgyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
2: Na mondjad, igen. Neked mit van?
0: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
4: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
0: Húsvágóbárd,
4: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
0: Igen.
4: Meg így lehajolta. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
0: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
4: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
0: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
2: Szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
0: De várjál,
2: és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantó tükörbe.
1: És
2: az összes, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így. Hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn, úgy nézett ki a térde.
0: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
1: Anyád, és senki nem cirkuszolt
0: rajta. Jó, oké, na a kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál, figyelj, tovább.
2: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki, hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső remnyomat, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet, tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda szízek, csak a macska karmol. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
0: Gyerekidő.
2: Igen, de akkor anyám fejében minden végig ment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi.
0: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen, Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra. Olyan volt a szemgolyóm, mint a piros biliárdgolyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megbenekülsz.
2: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy csináltam, majd napig senki nem.
0: De hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó?
2: Ott megkapaszkodott benne, felakasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kampó, és felakasztott egy a szemébe.
0: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
2: Semmi olyan nem szemlet, de...
0: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
1: Bizony.
0: Seggben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
2: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat. Nem kihető. A gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 maréklegóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezembe volt 2 maréklegó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
1: És a legót pedig nem engedjük el.
2: Úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat, és elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, hogy áll, nem kellett, jobban lettél.
0: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
2: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
0: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy Lego darabot.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. A két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Végül a várható időjárásról. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, gyerekek, 6 óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt. Várjál, most már hangod is van. Bocsánat, jó reggelt, akkor
2: hello.
1: Újra. Kicsit halkítunk, hangosítunk. Feri.
3: Hello, szevasztok.
1: Jó reggelt. Gyerekek, itt vagyunk kedden egy gyönyörű bolygó együttállásnál. Nem tudom, látjátok? Nézitek?
4: Mi állt együtt?
2: Mit?
1: Hú, most még egy pár napig együtt áll. Egy nagyon-nagyon fényes. Ott van a Vénusz.
4: Igen.
1: És mellette ott van a Jupiter, gyerekek.
4: Haszán,
1: és úgy néz ki, mintha a két bolygó az nagyjából egyenlő távolság lenne a Földtől. Napnyugta után keressétek a nyugati égbolton, gyönyörű. Tehát kiszúrja a szemedet. Bárhol fölnézel az égre, egy Vénusz-Jupiter együttállás van. Nagyon-nagyon szép.
2: Aj, Balázs, megint Kolumbusz Kristófra itt a
1: nagyon. Én ezt nagyon szeretem. Én ezt nagyon szeretem, majd ha akarjátok, akkor osztok meg veletek egy-két
2: információt. De szoktál esténként ülni és nézed?
1: Én nagyon, nagyon szeretem. Figyelj, az, hogy te szabad szemmel látsz egy bolygót, az valami egészen durva, és hogy a távolságokon gondolkozol az univerzumon, nagyon szép, napnyugta után néz fel a gyerekkel, azért neki is tök nagy élmény, ez egy nagyon ritka együttállás. És olyan, mint a két bolygó egyszerre lenne közben, hát na mindegy, nem zaklatlak benneteket adatokkal, de felfoghatatlan távolságokra van egymástól a két bolygó is, meg tőlünk is.
3: Távolság! Csak áll-e-de.
4: Hogy van ez?
1: Mi a most berúgtatok? Ettől a hírtől berúgtatok?
4: Ú, mekkora zene, de szerettem. Ú, de jó.
2: Ne, hogy meghallgassuk véletlenül.
4: Júlos!
2: Kaptál?
1: A tegnapi zombi támadás után, vagy nem tudom miután, azt most nem hallgatjuk meg igazából. Szóval, hogy, na mindegy, jó, vessetek egy pillantást az égre, juss a kezetekbe, jó? Hogy megmondtam,
4: az
1: ott
4: baj,
1: lesz.
4: Hogy nem bírom megvárni a naplementét, tehát én majdonkor lefekszem aludni.
1: Nem, addigra befröccsözöl.
4: Befröccsözök, iszik már gyerek.
1: Csak a testépítés? Csak a kreatin?
4: Csak a gyúrás?
1: Csak a fehérje?
2: Jó, az jó, én edzőm beteg.
1: Na.
2: Úgyhogy azon gondolkozom, hogy megcsaljam egy másik edzőjét.
4: Meghát. Hát gondolkodás nélkül. Az ilyet,
2: aki lázasodni mer.
4: Aki beteg mer lenni, amikor te vagy a partnere, hát kikérem magamnak.
1: Nagyon láttam az edződet.
2: Az enyémet?
1: Közös sztoriba megnéztem, és az edződre aztán direkt rákerestem, hogy tud esetleg ezt-azt.
2: Hát figyelj, ő
4: erős. Ki, mint aki tud.
2: Figyelj, az benne a legjobb, hogy Peti nagyon-nagyon erős. És
1: Petivel beszélnem kéne, elértem a terhelésem határát.
2: Úgy érzem,
1: úgy érzem, hogy maximálisan vagyok 3 év után, itt az ideje egy kicsit más útra lépni, úgyhogy szeretném felhívni a személyedződet.
2: Szerintem nyugodtan gyere.
1: De jó, hát ő volt itt benne egyszer a stúdióban. Kár, hogy akkor nem beszéltem vele.
2: Na látod, hát észnek.
1: Mi van a pult felül, és mi van a pult alól?
2: Mert nagyon jó fej.
1: Jó,
2: és van ugye a lányom, akit meglát, akkor mindig így dobálni szokott. És ugye már nagy, hát 6-7 éveseket nem szokták dobálni. És akkor így kérdez, csak ránéz, és mondja, na, mehet? A lányom csak így felmelekezik. Csak engedi magát. Engedi magát. Nagyon aranyos.
4: Ezért úgy, jó az erős ember a háznál. 6-7 éves, figyelj, 18 lesz a lányod még.
2: Abba biztos legyen, hogy ott még dobálások lesznek. Úgyhogy így kell. Nem tudom, Anna verekszik oda ki?
1: Nem tudom, mi történik.
4: Egyébként, ha lenne, akkor esetleg érzed, hogy elgondolkodnál rajta?
1: Kinyisson Bali patikája?
2: Én nagyon megnézem, hogy a vastagyakú Balit. Tudod, azért, de úgy,
1: nem, három gyerekek, szép. Nem úgy, hát ezt már nem úgy kell. Pici, pici genetika, pici biológia, pici kémia. Finoman, hogy Amerikában vérvétel, utána egy picit a tesztót följebb hozzuk, megint egy vérvétel. Ez már nem az, hogy most belenyomod magadba a anabolikus szteroidot seggbe, nem erre gondolok, csak finoman, egy pici.
2: Mint a mi időnkben.
1: Jó, igen, mint a ti időtökben. gyógyszertár minőségű tesztoszteron. Csak
4: jó,
1: egy picit.
4: Ha mégis kell kevés. Az oltás, én megcsinálom neked. Ide fölfekszel.
2: Reggelente vagyok neki. Igen. De van olyan, hogy mit tudom,
1: finom,
2: hogy
1: megkapod a tesztoszteron,
2: és akkor nagyon kannos leszel tőle.
1: Ha biztos vannak ennek hatásai, kicsit megemeli a tesztoszteron szintedet, kicsit többet edzel, erősebb vagy, jobb formában vagy. Tehát azért ez nem úgy illegális. Tehát kicsit belenyúlsz a biológiába. De nem tudom, növivel, vagy valamilyen stromba, vagy napozin, vagy ilyen szarokkal. Hát ezek ilyen 90-es évekbeli cuccok ám egyébként, tehát ezek már nem nagy cuccok, de egy kicsit úgy nem.
2: És mi, hogyha mélyebb lesz a hangod tőle?
1: Hello, sziasztok! Kicsit rájtam.
4: Vagy mi van, ha magasabb?
1: Sebastian Balázs vagyok! Eléggé feszült mostanában. Jó lenne, nem szólnátok be gyökerek.
2: Megjön a Balázs, és mindig lenne, hogy egy nagyon férfias illata hozzá, és
1: a... Idős lennék, tudom.
2: És ugye ez meg is mindenkinek rácsapna a seggére.
1: Mi a felikém? Na mi van? Rányúzgatunk! Na mi van? Hát kis csiroska vagy így, ahogy üldögelsz itt ebben fólóban. Felkom.
2: Jaj, ezt nagyon szeretném. Figyelj, én hozzájárulok
1: ehhez. Jó, szólni fogok, ha megy a kúra, jó? De csak nektek tívülve.
3: Zsül, cicám, gyere csak ide!
2: Nagyon szeretem.
1: Ezzel szólni fogok, hogy lehet, hogy egy kicsit ingerékenyebb leszek, vagy kicsit feszültebb, vagy esetleg sírógörcseim lesznek néha, mert az ösztrogénem is emelkedik. Szólni fogok, jó, hogy gyerekek, ne arudjatok, most éppen mindenen elbőgöm magam, meghalok egy Roxette-dal, és zokogok a kocsiba. Úgyhogy...
2: Valaki a pörpörére bünteti magát?
1: Igen, danabolt a népnek, danabolt éve valaki. Ja, szóval, igen, az lenne az igazi Balázs, az igen. Milyen szar hallgatni, hogy nektek emelni kell a tesztoszteron szintet, nekem meg csökkenteni, kis Bors írta nekünk. Hát szerencsés vagy, igen.
2: Hát lehet, hogy lányom úgyis PCO se van, tudod. Úgyhogy nem lehet ezt tudni, hogy kinek mi a problémája. Amúgy az van, hogy például a lányoknál, akinek vannak, most ez nagyon ugye, hát divatos idézőjebb ez a hormon eltolódás, mert nem tehetünk róla, de hogy sokaknak van. És ezért a lányok például sokkal gyakrabban, vagy könnyebben építenek izmot, ha van nekik.
1: Aha.
2: Tehát azok a nagyon szép, nagyon izmos lányok általában azért mennek ilyen jól, mert hogy alapból kicsit megvan emelkedve a tesztoszteronjuk a PCOS miatt. Úgyhogy végülis amúgy megvan ennek a előnye.
1: Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz. Elmondom, én kijárom az utat nektek.
4: Jó, ha látjuk rajtad a fejlődést, a lehetőségeket, a jókat, akkor majd bekopogunk, hogy merre induljunk el.
1: Egyelőre csak a kreatin, BCA, glutamin, fehérje.
2: De a glutamintól csak a feneked nő?
1: A glutamin az egy ilyen, hát az is tulajdonképpen így a bélflórádnak tesz nagyon-nagyon jót. Meg ugye az is azt hiszem egy fehérje összetevő, tehát csak külön szedem azt még rá egyébként. Csak... EA-val, BCA-val. Egyelőre csak ezek az uncsi dolgok vannak.
2: De aki ismeri Balázs, az pontosan tudja, hogy minden, amit vízben kell elkeverni, az körülbelül porformájában, körülbelül az arcában. Szóval úgy néz ki, van egy ilyen, ezért tudod, ilyen éjszekrénye, és akkor, ezt elfelejtett, és csak az arcába szórja.
1: Nem képzeld ennél sokkal jobban sem, mert bent tartom az edzés helyen, ezért van egy kis külön szekrényem, és amikor kijövök, akkor tudom, hogy most kell meginnom minden. És akkor indul a patika. Leveszek egy fadobozt, a fadobozba ott vannak a különböző cuccok, narancslé, és akkor onnan pakolgatom bele.
4: De mozsárba örlöd előtt?
1: Nincs örlés, bele egy pici narancslébe, mert hogy a kreatin a szénhidráta jobban szívódik föl, mint vízzel. Fölszívja a szervezetet, megint a szénhidrátot, a cukrot, valami. És azzal legyet a kreatint.
4: Jó, de a tablettás, vagy mi por? Neked por?
1: Hát ez kinek mi? Kinek mi azért? De hogy ez mindig kicsi szénhidráttal szed be, vagy cukorral, vagy narancslével, kólával, tehát hogy
2: na
1: valami
2: jó,
1: legyen
2: hát
1: benne.
2: Na akkor megkóstolom ezt a kreatint.
1: Ezeket szorda hagyjákra, csak a tesztó. Na jó, gyerekek, gyorsan egy SMS, csak hogy állunk. 10 nap, 19 óra, 44 perc, és nyári szünet, gyerekek. Azt 240 nap lejött most már lassan, úgyhogy egyessel kezdődik, vagy egy számjegy. Én, igen, holnap szabadulok, úgyhogy minden jó, gyerekek. Még az a kis hidegfront is.
4: Ki volt a holnap szabadulok?
1: Az én magamnak mondtam.
4: Ja, forgatásból?
1: Holnap vége van.
4: Juhéj!
1: Holnap vége van. Sok mindennek vége van holnap. Úgyhogy,
4: rakéták.
1: Rakéták és tűzijátékok, igen. Jól van, ti hogy? Mi újság? Mindenki jól? Kék ruhában, fehér pólóban?
4: Mi öltöztünk már, ami?
2: Most már nyári színekben nyomjuk.
1: Igen,
2: be,
1: de jó az a szín.
4: Nyári vékony színekben.
1: Meg így egymás a fehér, meg a kék így együtt nagyon. Jól néztek ki.
4: Mi vagyunk egy görög zászló, ha akarjuk.
1: Igen.
2: Igen, minden rendben van. Tegnap nagyon sok sportolások voltak, gyaloglások, felfelé, lefelé.
1: Na,
2: lefelé.
1: Mi most a sport? Mit csinálsz?
2: Milyen, hogy Péternek valami misztikus betegsége van, ezért most a futógépet bántom.
1: Wow, vettél valami jót végül?
2: Vettem, ugye tavaly egy jót, nagyon jót vettem, és akkor azt
4: de attól szeretem. Kevésbé beteg Péter, ha otthon gyalogolsz? Vagy ez egy ilyen felügyelet kell?
2: Nem, az edzőm Péter. Mindenki Péter körülöttem. Péterek és Balázsok veszik körbe az életemet. Csak Péterek és Balázs. De mindenhol. Tehát, akivel a magánéletemben veszek, az vagy Balázs, van négy Balázs, vagy pedig Péter. Ennyi. Mi lett a többi keresztnével?
4: Semmi, mi meg vagyunk kicsit távolabb, de jó az nekünk.
1: Balázsok Péterek.
2: Ez egy ilyen generáció. Az
4: olyan nem telefonhívásom volt tegnap. Na. Gyerekek, csörög a telefon, ismeretlen, illetve kijelezte a számot. Fölhívnak, hogy a CIB bankból keres Kovács Marika. Nem tudom a nevet már ez. Mondom, az bárki, ja, hogy Rákóczi, és mondta, hogy Rákóczi Ferencet keresi. Mondom, jó napot kívánok, hogy igazoljam magam. Mondom, igazolja magát ön.
2: Jó, ezt így nagyon szeretem, így hát, van, helyes.
1: Ez, ugye?
2: Igen.
4: Igazolja magát ön, ott egy pillanatra megcsuklott a hangja a kisasszonynak, és hogy még valamit kérdezett, amire megint így visszakérdeztem, hogy előbb igazolja magát, legyen szíves, letette a telefont, és eltűnt.
1: És nem is biztos, hogy cibbankos volt
4: biztos,
1: akkor.
4: Hogy nem az volt.
1: Nem az volt?
4: Biztos, hogy nem.
1: Milyen szám volt? Vonalas?
4: Nem, mobiltelefon.
1: Akkor az nem cibbankos szerintem.
4: Biztos, hogy nem az volt, tehát ebből azért így viszonylag gyorsan kiderül, de meg
1: ez milyen durva
4: a szám, de
1: cibbankból hívjuk igazolja magát.
4: Hogy tette? Tehát, hogy valahonnan ennek ki kell kerülnie, mert én egyébként...
2: A te számod, nekem... az minden, aki van írva.
1: Nem, az, hogy cibbankos.
4: Hanem, hogy egyébként én cibbankos vagyok, egy csomó mindenben.
1: Visszahívtad?
4: Megtudta a nevem. Igen, és már nem vette föl. Soha többet.
1: Nem zárom ki, hogy ő valóban cibbankos
4: volt.
1: Nem volt,
4: biztos, hogy nem volt.
1: Nem mindig veszik föl, ugye ez nekik egy ilyen kivenőhívást.
4: De akkor miért teszi le?
2: Nem lehet, hogy csak összeomlott ettől a kérdéstől. Ez volt az utolsó csepp a pohárban.
1: Az egy jó kérdés, hogy miért teszi le. Miért igen, teszi az le? Miért teszi le, de hogy igazából az szokott lenni, fura a rendszer, de az szokott lenni, hogy a bank hív, ő igazoltat téged. Tehát, hogy ő jól csinálta, de valószínűleg kamu volt.
4: Hát kamu, hát miután visszakérdezel, igen. Ha ez egy valid hívás, igen. Egy rendes bankostól.
1: Akkor értem. Ő nem teszi le.
4: Akkor nem teszi le, hanem azt mondja, hogy értem, Ferenc, akkor mondok két adatot, mert neki van rólam adata, ugye ő lát engem, és mondja azt, hogy igen, ha egyezik.
1: Ferenc, igen, csak fura módon ez egy ilyen egymásra várás, mert ő addig nem mond adatot, amíg te nem tudja, hogy jó valakinek mondja az adatot. Én is jártam, hogy az OTP-ben nagyon felúszom, most kiderült, hogy OTP-s volt. Hát az egy kellemetlen beszélgetés volt.
2: De csak csányul szeretném nem beszélni.
1: Kigazolj magad! Csak szeretné elvinni a BL döntőre a csányúra a magánképet.
4: Akkor is sokkal kimondhatja, hogy ő a csányúra.
1: Ki adta meg a számomat?
4: Érjen meg!
1: Csáj! Igen. Úgyhogy, ja, ez egy elcseszett rendszer, tehát ő felhív, én is beszoktam ezzel rágni. Valószínűleg egyébként ez kamu volt, de hogy a normális így csinálja, hogy te igazold saját magad. Milyen alapon kéne igazolni magad egyébként?
4: De meg kinek igazolod? Azért kérdeztem vissza, hogy igazolja magát ön, és akkor én igazolom magam.
1: Tökös voltál, Ferko.
4: Odaálltam.
1: Letérdeltetted a szervezet bűnözést.
4: És soha több, hát egy részét legalábbis, mert hogyha valamit ő mond, akkor én tovább megyek, tehát nem én tettem le a telefont, érted?
1: Ha igen, akkor nem teszi le, persze.
4: Igen, ha valóban a bankból hívott volna, akkor biztos, hogy megyünk igen. Tovább ezen az úton, és még egy óráig elrángatjuk egymás bajszát, de kiderül, hogy akkor ő egy igazi személy.
1: De azért nyugtass meg, hogy azért legalább egy SMS-ben mondott, hogy Rákóczi Ferenc vagyok, 5544 5302, szívikódom 522, a biztonság kedvéért napot kérlek. És aznap este csattant 2 darab repülőjét, tudod. Tehát azért, amit kellett, megadtál utána SMS-ben.
4: Hát egy rendes ember vagy.
1: Ha önök a cipanktól voltak, csak szeretném elmondani, hogy 5455, 3643, a szívikódom 542.
4: És mondom az internetes belépő kódomat is, nehogy baj legyen.
1: Csináljanak, amit akarnak, igen.
2: De vagy ezeket van, hogy kezdjük a legelején, hagyj utalják át önnek egy nagyobb összeget.
1: Igen,
2: csak meg legyen a bizalom közöttünk.
1: Igen, szeretnék átudálni, a hangja alapján 1 millió forintot. OTP rendszer a legjobb, azt írja valaki, ha hívnak, akkor látod az abban, hogy erről a számról keresnek. Az menő. Tehát az abból kapsz egy értesítést, hogy csókolom, erről a számról fogjuk mindjárt hívni. Rohadjak, mert én még sose kaptam ilyen értesítést az OTP-től.
2: De OTP-s talán... vagy, az a bankod, az OTP.
1: Nekem igen.
2: Ez nagyon fura, szerintem az a legrosszabb bank idézi. Bocsánat mindenkitől, de hogy én amikor annó bankot kerestem, annak voltak a legmagasabb árai.
1: Hát igen. 30 ugye? Éves voltam már, amikor felhívtak az OTP-ből, hogy Sebestyén úr az OTP junior kártyáját ide jelenne lecserélni. Már 4 éve dolgoztam az RTL-nél, vállalkozásom volt, és akkor felhívtak, hogy hát látjuk, amit látunk, hogy az OTP junior kártyát érdemes lenne talán egy másikra cserélni. Adnák egy komolyabb, junior kártyával mentem 30 évesen. Sose felejtem el.
4: Szerinted nézte életében egyszer összehasonlította a két bank különböző ajánlatát?
2: Hát, én sem sokáig csináltam ilyet, ezt egyszer kaptam egy 40 000 forintos kártyahasználati díjat. Banktól, és mondtam, hogy tessék!
1: Havonta kapok 177 ezeret, meg 55 ezeret.
2: Na, azt tudod, mennyi tud lenni? 5. Tehát az 5 000 forint.
1: Csak tanár!
2: Zaktanári, zaktanári, igen.
1: Az hogyan?
2: Azért mondom, majd mindjárt most a szünetben elmondom neked, hogy kell bankolni.
1: Felhívjuk a könyvelőt. Rendet teszünk itt. És olyan könnyű körülményes átmenni.
2: Nagyon könnyű, mindent elintézem.
4: Nem, ha vállalkozói szemlád van, azt mindenütt át kell jelenni.
2: Nem, megcsináltam ezt is, ilyet is csináltam, és azt sem nagy vasz, azt mit féltek ilyesmitől?
4: Nem félünk, csak nincs kedvünk.
1: Igen, inkább ez a kedv, ez a kedv.
4: Az, hogy a bürokrácia, érted?
1: De vállalkozóim azt hiszem nem OTP-s. Vállalkozott
2: nem OTP-s. Na, most akkor hogy?
4: Azt hiszem.
2: Mindjárt csörög a telefonod, jó napot kívánok, a Cittől vagyok. Nem, tudom én. Akkor a KNH-tól vagyok.
1: Kell azt nekem tudnom.
2: Mit, hogy melyik banknál vagy?
1: Hát minek?
2: Hát azért, mert a pénzügyi felelősség, ugye, mint olyan, hogy ezt itt tanítani szokták a gyerekeknek most már, és akkor ezek szerint ez kimaradt.
1: Csupi, ne viccelj, nem érdekes. Csupika.
2: Folyjon, áradjon a ki, a kis pénzem, ott lesz.
1: Ide jön a csupi, ide szarik a szoba közepén. Mindegy, gyerekek, majd ma utána nézzük. De ezt ma ráállítjuk. Ráállítjuk akkor a legjobb ennyi embereket erre,
2: majd
1: gyerekek.
2: Majd délután felhívlak a másik hangon, ami ilyen bankügyintéző.
1: Egy ajánlatot szeretnék tenni a Cibanktól.
2: Óriás. Nekem voltam ugye, hogy felhívtak, hogy biztosítást szeretném nekem adni. Mondtam, hogy nekem teljesen felesleges. Már minden biztosítás meg van közben, amit meg lehet emberleg gödni rám. És mondtam, hogy mondja már, honnan van a számom. És mondott egy nevet, és mondom, ne legyen, soha életemben nem hallottam. Hát ő az édesapám. Hát mondom, attól még nem hallottam a nevét. És ezt mondta nekem a biztosítási ügynök.
1: Hogy az édesapám.
2: Igen.
1: De nem ő volt.
2: Hát ráadásul már olyan lehet mondani, Otto. Hát figyelj, hogyha ismerik Ottót.
1: Ez mennyire kemény. Valószínűleg az is mafiózó hívás volt. Gyerekek, elröpent ez a fél óra, úgyhogy lehet jelentkezni játékra, és aztán belevágunk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
7: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
12: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
13: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
14: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Június 13 és 19 között.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: Reklámot hallottak.
16: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Gox legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es, 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezér terét és a Korvin negyedet érintette. 30. alkalommal rendezik meg a Krisna hívők szekérfesztiválját Budapesten. A zenés táncos menet június 13-án 13 órakor indul az Ötvös térről, majd az Andrássy úton haladva 16 órakor érkezik meg a Városligetbe. A felvonulást kulturális és vallási programok kísérik. A Városligetben déltől estig India fesztivált rendeznek, ahol egyebek mellett tradicionális indiai zenével és táncokkal, jóga foglalkozásokkal, kézműves bemutatókkal és gasztronómiai kínálattal várják az érdeklődőket. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. 50 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Végül a várható időjárásról. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermek.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egyik jó ír a másik után, látjátok? Hát milyen hely ez? Na most mondjátok meg, az M0-áson ennyi jött. Aztán valószínűleg kicsekkolt. Köszönjük szépen! Enikő, nagyon jó volt az SMS-ed. Annyit írt az M0-ás. Jön, megérkezett a másik, és elágazásánál M5 gyál magasságában óriási dugolángoló kamion befelé a városba. Te jó Isten, valakinek jól indul a... Jól indul a reggel. Milyen lendületesek vagytok ma reggel. Kaptuk ezt a dicséretet, köszönjük szépen. Igen, igen.
2: Egy jó közös éneklés meghozta a jó kedvünket. Rajta!
1: Igen.
3: De mi?
4: De hogy? Hát ez szeretlen.
1: De hogy? De ki?
3: Egy kicsit bele oldani az SMS-ekbe, bocsánat.
1: Kicsit szomorú vagyok, karácsony után nem ittatok, pedig már javában nyár van, hol vannak az irkávék, a pörkölők és a szörpékék, öregszetek ti is, gyerekek.
2: Prölők.
1: Ja, prölők, bocsánat, prölők, pörkölőket olvastam.
3: Hol van a pörkölőd? Elő a pörkölővel.
1: Egyébként megittam a szezon első irkávéját, úgyhogy...
2: És? Maradt a minőség? Jó lett, ugyanaz?
1: Ilyen a minőség, úgyhogy irány a prediabétesz. Arccal a prediabétesz felé.
3: Milyen pulzusod volt? Nem beszéltünk meg a tesztoszteron eredményeiteket.
2: De hogy nem.
3: Csak nem voltam itt mi. És ki volt a legkandúrosabb fickó ezen a fesztiválon?
1: Hát van, aki ebben, van, aki abban, igen. Nem? Hogy ilyen szabad, különböző igen. Értékeink lettek.
2: Kiegyensúlyozottak vagyunk.
1: Igen.
2: Kérlek szépen, az egyikben én, a másikban Balázs, a harmadikban Zsűr.
1: Ma 8-tól vízhajtókat cserélünk, 9-től kompressziós harisnyákat hasonlítunk össze.
3: Ja, éppen jó, mert
1: ez várható, valójában ez várható.
3: Otthon hagytam a tanállédimet, úgyhogy
1: igen.
3: Valami legyen.
2: Tudunk adni.
1: Ez várható. De megnéztük egyébként, azt hiszem talán, várjál, mikor hétfőn jött meg, igen. Vagy mikor jött meg? Hétfőn.
2: Azt is megnéztük, akkor megnéztük a prostatánkat.
1: Igen.
2: Kifejezetten jól állok belőle.
1: PSA, ez a prosztata specifikus antigén.
2: Azt is megnéztük.
3: Doktors, hapás!
2: Néztünk még meg,
1: mindent.
2: Hogy milyen nyugodtak vagyunk?
1: Ja, azt megnézted a kortizol szintedet. Igen, nagyon-nagyon alacsony a kortizol szintet.
3: Gyakorlatilag.
1: Gyakorlatilag nullánál.
3: Nulla kortizol.
1: Nullánál vagy, így van.
2: Viszont a női hormonok azok sokak.
1: Ösztrogéned magas.
2: Az mitől van?
1: Szokott a férfiaknak már ebben a korban.
3: Igen? Jönnek majd a csöcsök srácok, mert mondom nektek.
1: Egy jó endokrinológus. Hasi zsír, csöcsök, érzékenység, sírógörcsök. Hát ilyenekbe vagy akkor egy kicsit.
2: Holnap megyek hasi zsírügyben.
1: Igen?
2: Majd beszámolok róla.
1: Na.
3: De ilyen izére mész? Mire? Ilyen bántalmazás?
4: Nagyon hasi zsíros.
2: Mondtam, hogy sehol nem zavar, de így én pocak tájékon egy kicsit, hogy tudunk vele valamit.
3: De mi le akarok porszívóztatni? Dehogy
2: is, azt soha.
1: Így múlik el a világ dicsősége. Hova mész? Holnap? Ott a telefonszámot, elmegyek én is.
3: Üdvözlöm a srácokat.
1: Jó tükrözés, ott vagyok én.
2: Ha akarnak jönni ők is, akkor lehet.
1: Te rohadt szomorú ez, amikor ezt hallottad apáitól, nagyapáitól, hogy na majd, hát én is erről beszéltek, és azon, de sose fogunk. Hasi zsír, hova mész? Érdekel?
3: Utána, amikor a koleszterinem magasabb, mint a gyerek.
1: Kicsit tudod, ha segíteni, igen, a koleszterinem, a vérzsírem, a trigliceridem egy kicsit emelkedett. Hát, gyerekek, igen.
2: Ez van, ez jutott.
3: Én is extrém egészséges vagyok mostanság. Várom is, hogy lecsapjon rám valami.
1: Egyébként igen. Hetek óta jól vagy.
3: Minden rendben
1: nem
3: van.
1: Nem vagy beteg.
3: Na,
1: nincs
3: lesz?
1: Semmi lappangó.
2: Biztos, hogy most valami nagyon komoly ilyen.
3: A vékony bél gyulladásom óta, mert 2 hete volt, semmi nem történik. Mi lesz most ilyen?
1: Igen.
3: Nagyon nehéz.
1: Abszolút, igen, mióta vért hánytál egy 3 hete egyszer elmesedett, azóta teljesen jól vagy, most egy kicsit, ez ilyen vihar előtti csönd, le fog sújtani valami, nagyon durva.
3: Novicsok valószínűleg.
1: Novicsok, hogy előre haladott melanóma, valami lesz, mert ez a 3 hét, ez nagyon...
3: Levedd a szád.

0: rá a melanómát.
1: Ja, melanómicsok, az igen, az, hát az rá, igen.
0: Hát a novicsokra mindig keresem az esélyt a melanómára, akárhogy is nézzük.
1: Nem, ha mész rendszeres szülésre, akkor nem lesz. Mert ugye a melanóma is azért veszélyes, mert őt későn fedezik föl, és akkor mátéteket okoz. De egyébként, ha mész, és szűrik, és nézik, fél évente, ha veszélyeztetett vagy...
0: Én háromszor mondtam a melanóma szűrést idén. Nem vagyok rá büszke, és még mindig
1: akkor nem így
0: el.
1: Viszont, így viszont... Na,
0: nem vagyok büszke.
1: De jó news van.
0: Már most felírtak nekem a melanóma szűrő, hogy ön most már tiltó listában. Fogadni fogjuk, de előre kell utalni. És mondtam, hogy most is kifizettem, nincs ez semmi baj, csak egyszer nem tudtam elvenni.
1: Ja, az egy gennyes dolog, mert hogy ránézel, és nem is látod az elváltozást, és közben aljas dolgokat okoz, tud szemét is lenni, és egy elég agresszív rákfajta. Fél évente egy bőrgyógyászati vizsgát, ha veszélyeztetett vagy, és no melanoma. Ha meg olyan lekapják gyorsan, ha mondjuk olyan a terjedeje, alakja a színe, akkor meg leveszik, és nem tud tovább
2: doktor
1: terjedni.
2: Úr, látod?
0: Miért nem lehet az összeset leverni egyszerre, és akkor csak így legyük.
2: Mert ami jó, azt meg nem kell bántani.
1: De azt nem kell megkapargatni, igen.
0: Hát mindegy, majd elmegyek hozzá, csak azt szeretném, hogy olyan ember nem, egy olyan ember csinál melanoma szűrést, aki vak.
1: Azért jó, azt megtalálja, és megtalálja.
0: Amúgy nincs olyan kutya, mint tudjátok, akiket kinevelnek, hogy kiszagolják a rákot, a drogokat, meg ezek a dolgokat, de egy melanoma szagoló. Igen.
1: Beülnél a váróba, a kutya körbe szagol, és mehetsz tovább.
0: Nem, én pucira lefeküdnék, és 12 tacskót eresztenek rám, tudod, így...
1: Ez az egy kicsit más kategória.
2: Már úgy érzem, hogy egy picit túllőtted.
1: Szerintem az egy picit más kategória. Igen. Ezt csinálják öreg nénik, csak van a kezükben egy sertés májkrém.
2: Igen, az egy kicsit más kategória.
1: A Nutella nagyon drága. A nénik nagyon szeretik a májkrémet.
0: Tudnál specifikálni, hogy milyen májkrémet szeretnek ezek a kutyák?
1: Hát erről legendák vannak, nem tudom, ez igaz-e, de hát mégis el tudom képzelni.
2: De folytasd,
1: kérlek. Kis tacskó.
0: De micsoda, 12, de most lenne 12 tacskó.
1: Hát nem 12, csak egy tacskó.
0: Egy tacskó.
2: Nem is tacsi, ezek az aranyos kis kutyák.
1: Bazethan, vagy mik ezek? Nem tacsival csinálják? Gondolod a tacsit.
0: Bassethound. Amúgy a Bassethound az olyan, mint a tacskó, csak
1: iszonyatosan
0: ugye...
1: Iszonyatosan cuki kutyák. Nagyon cuki kutyák.
2: És kicsit várod, hogy középen a has alatt legyen egy kerék.
0: Igen.
1: Nagyon szomorúak, mindig lóg a fülük le a föld, és nagyon cuki. És látod, már kicsi Bassethoundot? Kicsit, kölyökben. Felfoghatatlanul aranyos. Nem
0: és
1: kéne...
0: még hosszúak, de miért ilyen hosszúak?
1: Igen, miért ilyen hosszú? Elnézték. Nem kéne, mert nem tudsz vele nagyon mit csinálni, se sportolni, se futni, se bringázni, de mint kutya nem kéne, de nagyon-nagyon cukik. És a kis Bassethoundok iszonyatosan aranyosak.
0: És mindig betámolyog.
1: Igen. Olyan, mintha végig lenne marihuánázva. Tehát az egész élete egy nagy trip.
0: Igen, baj,
1: valahol megalakul, és kész van.
0: Ha kiégésbe csinálnak a kutyát, akkor az lenne ő.
2: Éles
0: Istenem, mert megint feljött a nap, na mindegy.
1: Igen.
0: Nem? Annyira kemény.
1: Igen, és úgy nem tudod, hogy miért, de a lelógó fülei miatt mindig szomorú egy kicsit. Tehát, hogy mindig nagyon szomorú. De aranyos, igen.
0: Azt írják, hogy nem a májkrém, hanem a tejszínhab a divat. Viszont mi, hogyha laktózos a kutyád? A szomszédok tudni fogják az udvarról, hogy mi történt tegnap.
1: Igen, megint összefossott a verandát, akkor tudjuk, hogy mi történt.
0: Megint tejszínhabos napja volt.
1: Ezek nem legendák, Balázs, ezek real dolgok. Na most aztán onnan tudod, hogy ezek real dolgok. Láttad? Ja. Ott voltál?
2: Nem, hát csinálja. Lehet, hogy csinálja.
1: Esetleg te vagy az, Nagyi. Nagyi.
0: Tudunk beszélni.
1: Mesélj valamit, Nagyi.
0: Ez amúgy a legdurább üzenet, amikor megkapod, hogy tudunk beszélni, és gondolod, hogy ja, édes Istenem, ez most valami nagyon szörnyű.
2: Biztos, hogy kérnek valamit.
0: Mindig kérnek valamit, igen.
1: Igen.
0: Nézd ezt a Bassethoundot, amúgy a kicsik tényleg nem
1: depressziósnak. Nagyon.
2: Nehogy nem nézd meg, ez gyerekként szomorú. De hát a füle rálép a fülére, érted? Tehát hogy lehet élni, hogy nem tudsz menni egy lépés?
1: Iszonyat aranyosak.
0: Úgy néz ki, mint a műanyagból lenne, és kicsit megolvadt volna. Nem?
1: Igen, leolvadt a kutya, mint egy ilyen gyertya, egy kicsit leolvadt. Nagyon cuki egyébként. Na itt van a játékosunk, haló!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, hello, várjál, nézlek, Nóra. Nóra, Nóri, melyiket szereted?
3: Nóri vagyok, Nóri.
1: Nóri, éreztem. Láthatod, hogy ráéreztem, hogy Nóra van írva, de mondom, inkább megkérdezem. Nóri, mi a helyzet?
3: Minden oké. Furcsa titeket reggel hallgatni, mert itt van vagyok a kislányommal, és általában, amikor ő elalszik délután, akkor szoktam így a pakolászáshoz, takarításhoz hallgatni titeket, úgyhogy most tök jó, hogy tudunk beszélni is, majd meglepődök délután magamon. Hogy...
1: Ja, délután akkor meghallgatod magad, hogy mit csináltál ma reggel.
0: Nagyon nézd ki hallani a saját hangodat. Nagyon
3: igen. Tudom, úgyhogy lehet át is fogom majd ugrani, de nem baj. Örülök, hogy végre sikerült beszélni.
1: Hát várj meg a játékot, ha nagyon leszerepelsz ugardát, ha nyersz, akkor azért azt mutasd meg a rokonságnak, ha
3: adjuljál. Persze, majd körbe fogom vinni. Hogy
1: jó, mire foglalkozol?
3: Pszichológus vagyok egyébként. Wow. Most, mint ahogy említettem, itthon vagyok a kislányommal, meg van egy nagyfiam is, ő most óvodás. a kislányom is kezdi majd szeptembertől a dobit, úgyhogy már lassan én is vissza fogok csordogálni a munkavilágában.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Na, nem tudom, miért bőrültem ennek ennyire, de jó.
0: Nem lesz egy pszichológus, hát ezt nehogy aztán kiderül, hogy van egy csomó közös ismerősünk, Nóra.
3: Azon
0: hát,
3: gondolkodom, hogy vajon találkozhattunk-e, de...
0: Hanyas vagy?
3: 2010 és 15 közt végeztem Debrecenben, úgyhogy nem biztos.
0: Hát akkor pont elkerültük egymásra, akkor már a BMW-re jártam.
1: Na jó, nem van, hát akkor viszont játszatok együtt, mert akkor többi részét meg is tudjátok beszélni játékban, mert látom, hogy Esztert választottad, mit szólsz.
3: Igen, igen.
1: Oké, elindítjuk akkor ezt a kis...
0: Most kihúzza magát. Nagyon férfias. Nagyon férfias.
1: Bepukiztam. Jó, itt vagyok. Hát mondja, hogy 3-2-1-esek.
0: Nóra, Nóri, azt szeretném kérdezni, ki volt az intézet igazgató, amikor te oda jártál a Debrecen Egyetemre?
3: Akkor még Münich Ákos volt. Azt hiszem, hogy most már az egészség pszichológia vagy magatartástudomány tanszéknál van, de lehet, hogy tévedek.
0: Ákosra azt kell tudni, hogy matek szakos.
3: Volt hozzá szerencsém statisztikán.
0: És hogy állsz a statisztikával? Neked is a démonod?
3: Igen.
0: Jaj, ez öben aluli volt a statisztika, mindenkinek a gyenge pontja.
1: Mi van itt?
3: Igen.
1: Hát mi történt? Pedig olyan kis óvatos volt, óvatoska baba voltatok, de aztán becsúszott.
3: Valahogy így belefeledkeztem abban, hogy mi csak beszélgetünk, csevegünk, és így elfelejtettem a játékban, mert olyan jó.
1: Jól csinálta, altatott, mi van Ákossal? Hát jó, tudod, az Ákos, hát az
3: igen,
1: az Ákos.
3: Igen, és akkor előjött a PTSD a statisztikával kapcsolatban.
1: Igen.
3: Ugye toltál.
1: A szorongás,
3: akkor szerintem
1: meg tovább,
3: szerintem csak a 15-ös másodperces ugrásra kell kattintanom, mert ez körülbelül annyi volt.
1: Nem kell vagyok
0: ugranod. Ez igazság, hogy a statisztika engem is nagyon megviselt, elbuktam azt az első, ezért a következő fél évben 2 statisztika tárgyam volt. És már mindenki nyaralni volt, meg ott izzadtam felette, gyűlölöm tiszta szívemből. Nagyon nehéz, úgyhogy együtt tudok veled érezni.
2: Egy ilyen veszteség után ki tudod kezelni saját magad, mint pszichológus?
3: Persze, majd egy kicsit relaxálok délelőtt, és akkor rendben lesz.
0: A relaxálásat a Valiumot érti, és az mindig kapunk egy adagot, egy ilyen életre szólót a diplomám elé. Azt szoktuk szipókálni.
3: Nem, a relaxálás alatt majd a gyerekkel a udvaron kergetőzést értem.
1: Na jó van.
0: Hát akkor egyit a ketaminos orspriről.
3: Igen.
1: Jó, na jó, figyelj, várjál. Figyelj, hát azért ne azért adunk valamit.
4: Az önnyereménye 50 000 forint készpénz, illetve egy darab életre szóló kőnyomjavítási utalvány a Pilkington Autóüvegcentrum jóvoltából.
1: Álljál, várjátok, itt az van, amit te mondtál tegnap. Hát ez egy életre szóló utalvány.
2: Amíg nem használod fel, addig a tiéd.
1: Nem.
2: Az élet egy darab életre szóló kőnyom utalvány. Az azt jelenti, hogy megkapod az utalványt. Ez egy szövegértelmezés.
1: De
2: köszönöm,
1: tanárnő. De
2: életre
1: szóló nem az, hogy bármikor van egy kőfelverődés, hogy mindig mehetsz hozzájuk?
2: Nem. Egy kőfelverődés, de amíg élsz, az él.
0: Jó, figyelj, Nóri, ezt most neked kell kinyomoznod. Tehát most menj oda a kocsithoz, csapkod össze kavicsa, amit találsz.
1: Nem, mondom, mi van. Mondom én.
0: Na várjál.
1: Az utalvány korlátlan ideig érvényes, és bármennyi kőfelverődés esetén kőnyom javítása felhasználható azon autókra, amik a nyertes nevére szólnak.
2: Basszus, a Pilkington úr!
0: Nóri, figyelj, ezt most ki kell használni. Légpuska? Szembe, amikor minden senki nap. Nem figyel.
3: Remélem, nem kell felhasználni, de jó, ha van.
1: Egy életre szóló kenyérutalvány azért az esője erősebb, de hogy ebből nincs azért olyan sok a kőfelverődésből, de hogy ez az életed végéig, amíg az a kocsid van, vagy van kocsid, neked megcsinálják a kőfelverődésedet. Hát ez nagyon menő.
0: De ez tényleg az.
3: Köszönöm szépen.
2: Nekem volt szériám, amikor 4 hónapon keresztül minden hónapban egy kavicsot kaptam a pályán.
0: De ugyanazt a kavicsot?
2: Jó, lehet, hogy visszahozták, igen, és ugyanaz az autó verte föl.
1: Ez nagyon menő. Ez.
0: Na, hát ez tök jó. Ez tök jó.
3: Szuper, örülök, köszönöm szépen.
1: Jó, van, küldjük. Ciao, Nori.
3: Sziasztok,
1: hello. Szia, mi nem is hallottam, hogy egy sponsor azt mondja, hogy életed végéig finanszírozunk a kőfelverődéseidet.
0: Az van, hogy pontosan tisztában vannak azzal, hogy azért nem sokszor történik meg ember azért.
1: És 2500 forint.
5: Nem,
1: tudom, mikor voltam utoljára ilyen Tesco parkolóban valahol, ahol így 5 percet eltüntetik. Egyébként zseni, hogy csinálják. Valahogy megfújják, ilyen homokkal föltöltik, és tényleg eltünteti. Nagyon-nagyon jó. Valamivel föltöltik a lyukat, ugye, homokot. Vagy
0: oxigantával.
1: Valamit beletesznek, nem tudom pontosan mi az eljárás, és az a törés, hogy ne menjen tovább, az betöltik valamivel. Fölcsiszolják, és eltűnik maga a kőfelverődés.
5: Igen. Nagyon menő ajándék. Igen, tehát amíg ami a Nóra nevén van autó, az mindegyikre érvényes.
1: Wow.
5: Tehát ott cserélgeti az autót az élete folyamán, megy tovább a
1: külfelverődés. Szuper ajándék, már csak egy autó kellene.
2: Na jó, minden nem lehet.
1: Hát vegyél ehhez az utalványhoz, vegyél egy autót, hogy így legyen. Na jól van, ez menő.
0: Azt mondják, hogy ez a Burger King-ekkel egyet lebeszélni.
1: Egy életre szóló Burger King, egy életre szóló Mackie.
5: Azt azért nagyon adnám.
0: Azért az komoly lenne, nem?
2: Most egyébként, ha belegondolsz, azt mondaná, hogy egy héten, minden héten egyszer bemehetsz egy valami menüre.
1: Nem.
0: Ugye, nekem az nem. Én saját fénykorom.
1: Nem, hogy egészségileg a jó kaja, de hogy így azért minden héten
0: amikor,
1: az.
0: Amikor ezt, bevezették ezt a pontrendszert, hogy a tankó az akkor egy kártyára kasz pontot, és a Mackie-be le tudod vásárolni.
1: Ez a hűségpontok, ez hűség, igen, soha nem volt nagyon, nekem ilyen.
0: Várjál, és apám, ugye ő precíz volt, úgyhogy mindig gyűjtötte a pontokat, és akkor hónapig odaadta nekem, hogy akkor menjetek a haveréddal. Figyelj, az volt az élet, te
2: oda mentél,
1: mondtad mindenkinek. Senkire
0: vettél a sajtburgereket. Figyelj, amit lehetett, az. Rá, csak mondtam, ami van, ürítsétek ki a pultot.
1: Igen, látjátok őket, ők a haverjai, mind nagyon éhesek. De
5: én most is egyébként, én ezt most is nagyon élem. Tehát,
0: de ez még van?
5: Hát a Kagylós kúton például gyűjtöd a pontok.
0: De meg kibe tudod elhasználni?
5: Nem, ott nálunk. Náluk, de olyan hotdogot, és én erre mindig készülök, mikor beváltjuk a pontokat.
1: Ebben nincs átmenet szerintem. Vagy azt mondod, hogy ebből big no, és semmit nem gyűjtesz, és nincs pontod, se üzemanyagkártyát, se sellet, se mollos, se
0: applikációt.
1: Vagy a másik véglet vagy, ahol lekiállsz, és a DM kártyától a pontgyűjtésig a... van átmenet ebből, hogy kicsit gyűjtöbb, kicsit nem
5: gyűjtöbb?
1: Van.
5: Csak azt gyűjtöm, nem, csak azt gyűjtöm, ahol tényleg valós kedvezményt adnak.
1: Kettő
5: ilyenem van. Kettő, semmi többet, minden le van. Az van, mert ott én valós, én azt valós kedvezménynek élem meg.
1: Müller,
5: Tesco,
2: ott van mellette a bajnok.
1: Mondom.
2: Spár, Tesco, DM.
1: Full tele vagy, vagy azt mondod, hogy nem. Ne kérdezz meg, nem kérek kávét, nincsen kártyám, nem akarok hűségpontot, nincs múl applikációm, hagyjál békén, adj egy vizet, csinálj egy fotókot, hagyjál békén.
0: Ez az egész a pontgyűjt, és ez egy párkapcsolat. Tehát, hogy te közted is a cég között, ez egy párkapcsolat. Tehát ti ott elköteleződik.
1: Igen.
0: És hogy én nem szeretek elköteleződni, úgyhogy én ezt így nem.
1: De van, amikor komoly kedvezményeket adnak. Tehát, hogy tényleg jó, csak
5: valahogy... 20-szoros szorzó, 50-szeres szorzó bizonyos terméket, és akkor tudom azt, hogy...
0: Az a fajta ember, aki hátnéz a sorba, amikor mondják, nekünk van ez a kedvezmény kártyád, és bocs, nem adnod ide a kártyádat egy kicsit. Neked kell a kedvezményed, nem
1: kell. Én kitartok. Semmi nincs.
0: Én az helyes. A fajta ember vagyok, aki zikjába, amikor a sorban azon a része járok már, amikor kell a kártya, akkor ír a férjének egy SMS-t, küld mellett az IKEA kártya.
1: Na, várjad, akkor te csalsz, akkor kicsit néha becsalsz.
0: Csak az IKEA-ba, mert az IKEA-ba szerintem ki se szolgálnak, hogy nincs IKEA kártyád kb. Tehát nem, ott egyetlen ember vagy IKEA kártya nélkül?
5: Ott van ugye a Family, például nekem az nincs. Mert annyira ritkán járok az IKEA-ba, hogy nem érdekel.
0: Nem, hát a Family kártya nélkül nem is kapsz húsgombócokat, tehát ezt nem is értem.
1: Valami. Engem nem vesznek meg a pontjaikkal. Nem. Rohadjanak ott, már nem az IKEA.
5: Kevés helyen gyűjtöm.
1: Akkor jövök ide, és a saját pénzemmel azt veszek, amit akarok, ne adjatok pont. Nem leszek hűséges.
0: Most valahol nagyon dörzsüli a tenyerét egy ilyen szélszes, ez Balázs, mondd meg nekik, így van.
1: Ne érdekellek.
2: Jó, hírek alatt írjanak a fekete övesek. Kinek van a legtöbb kedvezménykártyája és hűségkártyája?
0: És mit vettetek rá? Mi volt a legdurább kedvezmény, amit valaha érvényesíteni tudta? Engem az érdekel, hogy megtérül-e ez a fajta munka.
1: Ugye, hány kártyád van, hova kérsz?
0: Úristen, Péter, most felcsapnál az
1: Excelét. MOL applikáció. Mindig megkérdezik, van-e MOL applikáció? Vagy miért lenne MOL applikáció, nem? Mit érek vele?
2: Hát egy csomó mi kedvezmény.
0: Ja, be tudsz menni pisilni, amikor nincs nálad pénz.
2: Oda pisil a pultra.
0: Ez igaz.
1: Na jövő, mindjárt írjuk utána.
4: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
6: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
4: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
8: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
7: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
8: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu.
4: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer. Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: Na mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
13: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Reklámot hallottak.
6: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
16: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
17: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
18: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót. Vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
20: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
21: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balogh János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogász diplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaújzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Hétfőn elindult a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tartanak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 50 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es, 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezér terét és a Korvin negyedet érintette. Késsel támadta járókelőkre egy férfi egy New Yorki vasútállomáson. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket, több embert súlyos sérülésekkel szállított a kórházba, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt. Végül a várható időjárásról. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázs.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt, drága hallgatóink. Igen, nézem, hogy milyen SMS-ek vannak itt kora reggel a közlekedést illetően. De egyelőre csend és békesség, mindenki túl a reggeli.
2: Nagyon finom reggeli volt.
1: Nagyon jó volt.
2: Omlettet ettünk, meg kimcsit, meg kovászos uborkát. Már van kovászos uborka.
1: Jóféle volt, tényleg.
3: Hallgatók 50%-a most anyád.
1: Igen, rohadjatok meg, hogy
2: de meg a kovászos uborka verte ki a biztos téket, vagy az omlett.
1: A kimcsi.
2: Ez a tulajdonképpen sajtott káposzta.
1: Igen, az egy ilyen dél-koreai, ázsiai, ilyen fermentált cucc.
3: Izgalmatlan macera megcsinálni. Képzeld, levelenként dörzsölik bele ízét, a sót meg a cuccot.
2: Ugye látok ilyen családokat, akik ugye maguknak csinálják a saját kimcsüjüket, és akkor ez egy egynapos program egy családnak.
3: Így van.
1: Igen, durva. De én is nagyon sokszor csinálok kimcsit. Nagyon szereti a családom, amikor kimcsit csinálok. Nagyon jó kimcsit csinálok egyébként.
2: Nekem van egy kedvenc.
1: Kimcsi meg a Bencsi.
2: Baráti házaspárom, akikhez akkor havi egyszer tartanak egy ilyen fermentáló vasárnapot, és akkor rettenetes mennyiségű alkohol elfogy, és nagyon sok szavonyság kész.
3: Mondjuk így már izgalmasabb.
2: Ugye?
1: Na gyerekek, tegnap foglalkoztunk egy témával, amit ma folytatunk, mert itt kutyások támadtak be bennünket, és óriási felháborodás van ugye Tilla posztja alatt, aki szerzett egy újabb kutyát, és itt tegnap belementünk ebbe, hogy miért bántják ugye Tillát a posztban, és kiderült, hogy itt aztán más a tenyésztés, meg más a szaporítás, és ugye ő kirakott egy posztot arról, hogy vett egy új kutyát, szerzett magának ez a Golden Doodle, vagy micsoda, aztán valami ilyen típusú a kutya, megérkezett az új jövevényő, posztolt egy ártalmatlan, és hát nyilván, hogy az lenni szokott Magyarországon, őt ugye ízekre szedték, olvastunk tegnap a kommentekbe, és hát láttuk, hogy miért kell neked ilyen kutya, miért nem men helyes kutya, miért a szaporítást és az illegális kutyakereskedelmet támogatod, miért nem tenyésztőtől vásárolsz. Szóval, hogy a kis Golden Doodle és a gazdája nagyon meglepő. Golden Doodle. De lehet, hogy nem ez a típusa, de hogy szerintem ez az a kutya.
3: Az Golden Doodle.
1: Óriási, és sokan írták, hogy járjunk utána ennek, hogy mi a tenyésztés, meg a szaporítás, egyáltalán hány kutya van szörnyű körülmények között, amiket ugye szaporítanak csak azért, hogy pénzért eladják ezeket a kutyákat, két fajtát összekevernek, és hogy Tillát is azzal vádolták, hogy ez egy ilyen kutya, nincs ilyen típus, ezt összerakták, mert baromi jól lehet ezzel keresni, és kicsit utána akarunk ennek járni, a szaporítás, a tenyésztés, illetve mi volt a baj ezzel a poszttal, mi a baj ezzel a kutyával, írt nekünk a kutya tenyésztője, vagy szaporítója, azt mindjárt megkérdezzük.
3: Ha tenyésztő, ne szaporítót mondj, mert azok
1: na, de ha ő tenyésztő, akkor miért bántják az Attilát ezzel, hogy ő miért szaporítótól veszi?
3: Nem létező kutya még, érted?
1: De ő tenyészti.
3: Igen, meg tulajdonképpen az összes kutya ilyen, tehát azt kitenyésztették valamikor, érted? A német juhász.
1: Persze.
3: És úgy volt, hogy volt egy német, egy juhász, lefeküdtek egymással, ezt
1: megtervezték tervező asztalon a német juhász, konkrétan tényleg. Szóval, és nagyon nagy felháborodás a poszt alatt, aztán mi éreztük tényleg, hogy mélykosban nyúlunk, mert itt aztán kutya, tulajdonosok írtak, hogy na most akkor ezt tegyük rendbe, és ezzel foglalkozunk.
2: Kutyatartó szeparatisták.
1: Igen, szeparatisták, a kutyanácik támadták be Attilát és minket is, hogy akkor itt most mi van, és hogy meri, és hogy miért vesz ilyen kutyát. Úgyhogy gondoltuk, utána járunk, leginkább úgy, hogy felhívjuk annak a kutyának a tenyésztőjét akkor, ahonnan Tilla is szerezte ezt a kutyát. És akkor rendbe tesszük, meg egy kicsit akkor erről a szaporításról is beszélünk, hogy ezt tényleg hogy kell elképzelni, mennyi hányatot sorsolnak ezek a kutyák, egyet, hogy tartják ezeket a kutyákat, és mi a különbség a szaporítás meg a tenyésztés között. Nem vagyunk otthon kutyában, nincsenek nagyon kutyáik egyikünknek sem.
3: Nincs, ugye? Macskás, nincs, mindenki macskás.
1: Mindenki macskával van, vagy nincs, de hogy nincs nagyon kutya.
2: Nincs volt, kutya. Nekem nincs volt most. Egy fajta tiszta kutyám, egy erdél terrieren volt 10 éven keresztül.
1: Igen, de megettétek, mondtad, hogy ott a nyírségben voltak ínséges idők, ugye télen meséltél erről.
2: Itt vége van. Na,
1: gyere. Apát kiment egy kasszával, és mondta, hogy hát buksi már nem volt itt ebben.
3: Daganatelepnek, képzeljétek
2: el. És nagyon kedves kutya volt, egyben nyelte le az Óriás Túrorudit. És ez most nem az, aminek hangzik.
1: Ezt azért többen a celebvilágból le tudják egyben nyelni az Óriás Túrorudit. Ebből nagyon jól élnek a celebvilágban, hogy lenyelik az Óriás Túrorudit.
2: Annyira jó fejkutya volt, hogy mindig rázta a kerítést, ha jött a postás, és a postás elkezdett neki kaját hordani, mert imádták egymást, és aztán utána pedig rákapott a Túrorudira, és minden boltban menés után hozni kellett neki egy Túrorudit, különben nagyon csalódott volt.
1: Édesem!
2: Igen, nagyon-nagyon szerette. Nagy és nem fazod. Volt laktózintoleráns, és a csoki bevonatban valószínűleg nincsen csoki, mert attól sehet semmi baja.
3: Úgyhogy, miért a kutya nem ehet csokit?
2: Nem, nem, állítólag nem. Nagy bajok lesznek tőle. Nem,
1: az ez, ez nem városi kutya volt, ez érted, ez vidéki kutya volt, ez megette a bicikli küllőt, érted, hagyjad már.
2: Minden nyáron ásott magának egy halógödröt az én mellé, a ház mellé, az árnyékba, de ez tisztességes volt, ilyen másfél méter, ezt abban szokott henyélni. Itt találtok meg kisgazdáim, hogyha nagy meleg van.
1: Gyertek ide. Na itt van, gyerünk gyerekek velünk. Edith, hello Edith, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok!
1: Hello Edith!
4: Jó, na,
1: Edith, csáó, nekünk elég az Edith. Edith, akkor te most tenyésztő vagy, és nem szaporító, mondhatni, ugye?
4: Én nagyon remélem, hogy igen, ebben a kategóriába tartozom.
1: Mi volt a baj akkor ezzel a posztalatilag?
2: Bocsáss meg, csak mielőtt elkezdünk beszélgetni, hogy tisztázzuk, hogy most a beszélgetésed fejenként három kis kutyával tartozol nekünk. Tehát, hogy ez maga a beszélgetés. Igen, és ezt a héten le kell szállítani.
1: Ha ezek a Golden Doodle-unk megérkezdenek ide a stúdióba, örülnénk. Tehát mi volt a baj, mert hogy ízekre szedték, hogy mi az, hogy szaporítótól veszed meg. Miért nem normális kutyát? De mi nem értettük azt a fajta óriási felháborodást, amivel 1000 kommentet kapott ő, hogy ez nem kutyavásárlás, meg ez egy ilyen kitenyésztett fajta, de akkor te ezeket tenyészted, ezeket a kutyákat, teljesen normális módon, úgyhogy jó dolguk van.
4: Igen, olyannyira, hogy minden tenyészállatnak 5 féle genetikai vizsgálata van vérből, ezt még kicsinek megvizsgálják, a felnőtt kutyáknak pedig csípő és könyök ízületi diszplázia vizsgálata van, az úszkároknak patellaficon vizsgálatuk van. Tehát csak olyan kutyát veszünk tenyésztésbe, aki abszolút negatív és megfelel minden követelménynek. Ezen kívül még nagyon fontos az, hogy a kutya belsője milyen, úgy mentálisan is megfeleljen. Azért, mert elsősorban vak vezetésre, és terápiás kutyának tenyésztjük ezeket a kutyákat.
1: Mert nem is tudtam, nem hogy a Tina lassan kezdi elveszíteni a látását, erről nem mesél, ugye?
2: Majd
1: a
2: kommentelők elveszítenek.
1: A kommentekkel olvasás után
3: van vele.
1: Elveszíti a látását, amit kapott.
3: Na miért nem fogadják el ezt a kutyát azok, akik mondjuk német juhászosok, meg nem tudom, a nagyon sok éve létező fajta tulajdonosai vagy tenyésztői, miért nem fogadják el ezt a kutyát?
4: Hát amit... az az igazság, hogy véleményem szerint azért ez csak Magyarországon van így, mert a környező országokban, sőt Amerikában a legnépszerűbb fajta, és a környező országokban már törzskönyvezik is. A törzskönyv az nem más, mint egy származási lap. Minden fajta tiszta kutyánk, tehát akit úgymond bekeverünk, az mind-mind törzskönyvvel rendelkezik, és nagyon jó családból származik. Tehát tulajdonképpen törzskönyv bármikor kiállítható ezekre a kutyákra is, de hát minek, mert hogy minden kölykünket ivartalanítási kötelezettséggel adjuk el.
1: Ivartalanítási kötelezettség, hogy ő ne szaporítsa igen. tovább, tehát hogy ne keresse igen, rajta pénzt, igen. csak ti.
4: Így, nem azért, hogy ne legyen konkurencia, mert a második generációig van értelme ezt a kutyát tenyészteni, az F1B generációig, tehát van egy uszkárom, és van mondjuk egy Golden Doodle, vagy egy Golden Retrieverem, és ezt a kettőt, ha fedeztetem egymással, akkor születik egy Golden Doodle, az F1 Golden Doodle. Az F1 Golden Doodle, és még egyszer az uszkár, ebből lesz olyan szőrű kutya, akinek nem hullik a szőre.
1: De ha már tovább fedeztetem, akkor már szaporítom, és az már genetikailag selejtebb lesz.
4: Azért, mert az már kihasadnak a rövid szőrök, mindenféle szőrváltozatban lesz akkor már, tehát nem jön egy ilyen homogén egységes szőr, ami abszolút alkalmassá teszi ezekre a célokra. Tehát a mi kutyáink nem dizájner kutyák, és nem a küllem miatt tenyésztődnek, hanem a belső tulajdonságok és a szőr miatt.
1: Ja, és akkor akik viszont szaporítják, csak hogy értsem a különbséget, azok sok generáción igen. keresztül keverik, higítják, és innen
4: nem, nem, Magyarországon még ilyen nem létezik különben, hanem akik csak szaporítják, azok nem figyelnek arra, hogy a kutya egészséges legyen, a szomszédnéni kis bubukáját, mert úgy néz ki szinte, mint egy golden, az befedeztetik egy úszkárnak kinéző valamivel, és egészségügyi szűrések, és minden nélkül csinálják aha. ezt.
1: Hát gondolom óriási biznisz, tehát hogy egy fajta tisztát, vagy egy jól tenyésztetet.
4: Nem olyan óriási biznisz egyébként azoknak, akik ezt ellenőrizetlenül csinálják, de biztosan, hát nem tudom, szerintem rajtunk kívül per pillanat, és az ausztrál doodle tenyésztőn kívül Magyarországon tenyészteni nem tenyészti senki ezt a fajtát.
1: És ő miből van? Segítség, hát mi az apa? Ki az anya? Tehát van egy úszkárom.
4: Egy golden retriever.
1: Igen.
4: arra jön egy uszkár.
1: Egy Golden Retriever elkap egy lány uszkárt.
4: Így van.
1: Ki találta ki ezt? Csak létrejött? Vagy, ez
4: vagy
1: direkt
4: fordítva leginkább, mert ugye az uszkár inkább az apa.
1: Az úszkár
4: a Golden
1: az
4: egy vastagabb csontú kutya, igen, és könnyebben szüli meg.
1: És ez valaki egyszer ránézett erre a két kutyára, és azt mondta, hogy aha, titeket most összeraklak.
4: Nem, ebből... nem így volt. Nem, nem. Kifejezetten vakvezető kutyának jött létre a fajta. Azért, hogy ne hújjon a szőre.
1: Egy fajta nem jön létre vakvezetni. Tehát mi az, hogy ő azt mondta, a kutya, igen, én létrejövök azért, hogy vakokat vezessek? Hát ez ilyen nincs.
4: De hát a kutyák ugye nem maguktól párosodnak ott a mezőn, hanem emberek irányítják.
2: De most a Balázs azt kérdezi tőlem, mert lehet, hogy nem jól tettem a kérdés, hogy az a kérdése, hogy amikor úgy döntöttek, hogy ez a két állat fog, akkor miért gondolták, hogy ez egy, hogy ebből lesz fog kijönni? Honnan tudták, hogy ebből ez lesz?
1: Igen, kinézett rá erre a két különböző kutya, és párosította őket, hogy ebből legyen a Golden.
4: Azért, mert az úszkár szőre kellett, és az úszkár hatalmas agya. Az úszkár rettentő okos kutya, míg a Golden, vagy a Labrador, először ugye Labrador jött létre, a Labrador ez egy nagyon készséges, szolgálatkész kutya, és ezt a két tulajdonságot szerette volna ötvözni.
1: Aha, de akkor ez egy
4: gyártás. Egy olyan kutyát szeretett volna, aki megmarad annak a szolgálatkész kutyának, ugyanakkor a szőre nem hullik.
2: Jó, mondok most típusokat. Tacskó
4: Bernát. Kb. 40-50 éve ezért jött létre ez a fajta.
1: Na, de ilyen alapon a német juhászt is így kitenyésztették, mert azt állítólag ugye tervrajzasztalod.
2: A német juhászból lesz.
1: Igen, tervezték. Akkor az is egy ilyen.
4: Őt is tervezték, ő is ezért jött létre, csak aztán sajnos egy csomó ellenőrizetlen egyet került ebbe a tenyésztésbe.
1: Aha.
2: És amúgy lehet például...
4: Akinek az egészség ugye nem volt tiszta, meg az agya se.
2: Vannak félre sikerült hát ilyen tervezett fajták, amik egyáltalán nem olyanok lettek, mint amilyenek gondolták, hogy lesznek?
4: Hát, hogyha most arról beszélünk, a francia buldog is, az angol buldog is valahol ilyen.
1: Az valahol az nagyon elmerült. Nekem volt... Az ott a tenyésztők vagy az, akik összerakták, ott nem tudom miből lett, de azt nagyon megnézték ott a 18-19. Században, azt nagyon félrenézték. Hullik a szőre, epilepsziás, röfög, hörög, fingik, de nagyon cuki.
3: Na most ahhoz mi kell, hogy ez a szövetség, ez az FCI például elismerje ezt a fajtát?
4: Ahhoz nagyon-nagyon sok év kell, és ott tényleg a dudlit a dudlival kell fedeztetni, és egy teljesen egységes fajtának kell, hogy létrejöjjön. Ott már nincs olyan anomália, hogy rövid szőr, hosszú szőr jön ki, ott nem engednek ilyet, de mint mondom, nem ez a cél.
1: Na de akkor ez nem nincs ez a nektek, cél,
4: tehát mindig csak én mindig nincs. Itt megállok, tehát nincs olyan, hogy dudli-dudlival, hanem itt megállunk, és ez a cél, ez az F1B a cél.
1: Aha. Ha kezdem, akkor ezt érteni.
4: Nagyon fontos az, hogy arra a célra, amire nekünk kell, ez a kutya tökéletes.
1: Menj ennek az ára körülbelül. Tehát most én szeretnék egy ilyen kutyát, az mi tagság.
2: Végezzünk Tillával.
4: Hát de úgy körülbelül ugyanannyiba kerül, mint egy fajta tiszta kutya egészségügyi szűrésekkel, vagy nem fajta tiszta.
1: De most ez miért titok?
4: Nagyon ellenőrzött, nagyon...
1: Körülbelül, nagyságrendileg, miért titok?
4: Nem tudom, mennyi egy robogó, nem tettem.
1: Mennyibe kerül egy ilyen kutya körülbelül? Most ez miért titok? Nem
4: ugyanannyiba kerül, mint mondjuk a Golden Retriever, vagy
1: tudom,
4: a Labrador, ha megvásárolod.
1: Jó, nem tudom, mennyi a Golden Retriever, mert nem lehet azt, hogy 100 000, 500 000, 300 000, titok, hogy ez mennyibe kerül.
2: Látodnál egy szalmitára és átküldeni Viberen.
1: Most ez miért titok? Mondd meg nekem eddig tényleg.
4: Nem, jó, oké, olyan 5-600 000 forint körül
1: van. Hogy tetszik mondani?
3: 5-600 000.
1: Na kommentelők, most menjetek a Tilla oldalára. Na, nem mentetek, most tegyétek.
2: Mire
4: létrejön egy ilyen F1B kutya, hogyha belgondolsz, akkor elkezdődik ugye a Goldennel és az uszkárral. Még az első generáció az nem feltétlenül piacképes kutya, tehát mire létrejön ez az F1B változat, addig 5 év tenyésztés eltelik, és nem történik semmi.
1: Annyi idő a terhesség? Ez a kutya, érted? Olyan, mint egy elefánt, érted? 8 évig vemmes. Aha, na jó, de akkor ezek nem fajta tiszták, akkor ezek szaporított kutyák.
4: Nem, az nem szaporított, ez tenyésztett kutya.
2: Az a szaporított kutya, amikor egy kutyának születik 100 kutyája.
4: Amikor Igen, meg amikor fél évente állandóan fedezteted a szukákat, meg amikor kukoricamálén neveled őket, meg amikor nem figyelsz arra, hogy nagyon szocializált legyen egy kölyök, amikor nem figyelsz arra, hogy arra alkalmas legyen az anya és az apa, hogy azt tényleg lehessen fedeztetni, tehát kedves, szocializált, emberközeli, nálunk megnézhető az apa, az anya, sőt, még a nagyszülők is.
1: Már hogy a második generációig születnek.
4: Igen.
2: Aha. Aha. Ez igen. Szeretnének kérdezni tőled, hogy a Tacskó igen. plusz Rottweiler az egyenlőe a Dobbermannnak.
1: Igen.
2: Igen. Ez egy nagyon fontos egyenlő.
1: A Csivava Bernát hegyiből gondolkoztatok-e már, hogy lesz félúton valami nagyon jó. Na jó, értjük akkor, csak szerettük volna ezt egy kicsit jobban rálátni. Megérte, egyébként a kutya marha cuki. Szóval, hogy kedves, barátságos, aranyos, nagyon kedves, nagyon felkapott kutya ő most, így a celebvilágban, de egy végtelenül aranyos, kedves állat. Tehát, hogy
2: és úgy néz ki, mint egy rántott hús.
1: Tilla meg aztán végképp nem státuszszimbólumnak veszi ezeket a kutyákat, megy vele, sétál, tulajdonképpen gyermekként kezeli őket a családban.
4: És hát az első is neki nagyon tetszik, és semmi gondja vele, nagyon jól beilleszkedett, miért ne vegyem még egyet?
1: Hát,
3: lett már neve a második kutyának?
4: Nem, én azt hiszem, hogy a Jella volt az első változat, most Zaha, de még gondolkodnak rajta.
1: Aha, na jól van. Oké, Edith, köszi, hogy beszéltünk, köszönjük. Csak ezt ki akartuk tegnap bogozni, mert éreztük itt a felháborodást, meg a kommentáradatot, csak kicsit utána remélem, akartuk el, hogy megértsük, hogy mi a fene történik itt Tilla kutyafronton.
2: Várjuk akkor a kiskutyákat is.
4: De ettől eltekintve fogadjatok örökbe.
1: Téged?
4: Hát persze. Hát
1: idősnek tűz már ehhez.
4: Az egy csodás dolog, az egy marha jó dolog.
1: De várj, most ezt miért? Tehát, hogy inkább akkor, tehát, hogy értem, csak ez mondjuk egy tenyésző szájában fura, hogy fogadjunk örökbe. Tehát, hogy ami tök jó, ahogy
4: nem,
1: ezt
4: nem,
1: is mondod.
4: Dehogy is. Nem, nem. Az örökbefogadás az egy át jó dolog, csak nem tudjuk a kutya hátterét. Tehát lehet, hogy fél évesen derül ki, hogy húha itt hát egy Staffordshire Terrier, és egy másik ilyen harci kutyának a
1: vérvonalát
4: hoztam haza a két éves gyerek mellé mondjuk, és az nem igazán
2: de ez
4: jó.
2: De ilyenkor nem a nevelésünk a kérdése? Mert hogy olyan sokszor van ez a genetika
4: nem
2: versus
4: teljesen,
2: nevelés.
4: Nem teljesen. Hát, hogyha belegondolsz, a tenyésztés pont ezért van, hogy akár évtizedek, vagy van olyan kutya, amit már 100 éve egy bizonyos cél miatt tenyésztenek ki. Bár most már ez a elveszik, mert hogyha belegondoltok a juhászkutya, meg sem a juhászat, a feladata, és így tovább.
1: Igen. Oké, okay, Edith, köszi. Köszi. Örülünk, hogy beszéltünk akkor. Köszönjük szépen.
4: Én jó. Köszi szépen.
1: Aranyos sziasztok. Kutyákat. Ciao, ciao, ciao.
3: Hello.
1: Balázs végre nem ért ez valami. Ez így kibogoztuk, értem már.
2: Én aztán nem értek, szerintem például a pitbullokat is tökre félreértették. Tehát a pitbullokat szerintem lehet agresszívra nevelni, de például azok is kedves kutyák.
3: Igen, csak szarul néz ki. Már hát úgy
1: ha kinyitod a pitbull ládát.
2: De a pitbull az úgy néz ki, mint a BMW.
1: Az nem csukódik vissza, jövünk mindjárt fél nyolcan pontosan. Itt vagyunk a hírek után.
0: Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai. 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
13: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
14: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
15: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
16: Építkezik, felújít. Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakabics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakabics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
17: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
18: Téged mi zavar legjobban az arcbőröddel kapcsolatban? Ráncok, pigmentfoltok, tág, pórusok, aknés, hegek, vízhiányos, fakóbőr? Az őszi-téli időszak slágerkezelése a Probion Peel már az első alkalom után látványos javulást eredményez. Győződj meg róla személyesen az Aranyos Kozmetikában. Paks, Dózsa György utca 3.
19: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
20: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
21: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
22: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
23: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Vátaszéki út 132.
15: Rádió 1. Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
15: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. A két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. Egyebek mellett rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások, koncertek várják a látogatókat Veszprémben a múzeumok éjszakáján, június 20-án. A város 25 helyszínén 30 kiállítás és 95 program várja az érdeklődőket. Idén országszerte az ízekbe zárt történetek tematikával rendezik meg a programot, ezzel arra hívják fel a figyelmet, hogy a gasztronómia kulturális emlékezetünk egyik fontos hordozója. Késsel támadta járókelőkre egy férfi egy New York-i vasútállomáson. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket, több embert súlyos sérülésekkel szállított a kórházba, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt. 30. alkalommal rendezik meg a Krisna hívők szekérfesztiválját Budapesten. A zenés táncos menet június 13-án 13 órakor indul az Eötvös térről, majd az Andrássy úton haladva 16 órakor érkezik meg a Városligetbe. A felvonulást kulturális és vallási programok kísérik. A Városligetben déltől estig India fesztivált rendeznek, ahol egyebek mellett tradicionális indiai zenével és táncokkal, jóga foglalkozásokkal, kézműves bemutatókkal és gasztronómiai kínálattal várják az érdeklődőket. 50 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Végül a várható időjárásról. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Luciferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Hoppácska, itt vagyunk, 3-4-8 lesz, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, gyerekek. Nem vagyok azért teljesen meggyőzve, de majd akkor ezzel kapcsolatban még futunk egy kört. Kutyás témáink úgyis ritkán vannak, nem nagyon vagyunk így, a kutyák nálunk periférián vannak most, de örülök, mert csomó embernek van kutyája, és tudunk erre foglalkozni.
2: A macskás témák, már ne haragudj.
1: Hát, hogy jöhetnek a macskás témák is.
3: De... Például arról, hogy milyen alutasakost érdemes adni a macskának, és hogy hogyan lehet megértetni a macskával, hogy neki csak ennyi jár.
1: Így van,
2: és
1: ne akarjon többet.
2: És egyemek.
1: Igen.
3: Igen, és ne hányom be az ágy alá.
1: Szóval még azért nem teljesen tiszta a szaporítás meg a tenyésztés, de értettem azért Editet, vagy legalábbis próbáltam rá hangolódni igazából, hogy mi a fene történik itt kutyafronton. Mindenesetre érdekes azért egy ilyen poszt, hogy milyen felháborodást tud kiváltani az emberekből. Biánál baleset az M0-ás előtt most ebben a pillanatban. Köszönjük szépen. És időjárásunk, Ferenc.
4: Frontálzóna!
1: Vele mi van?
2: Nem jön a frontálzóna.
1: Ő miért csinálja ezt?
5: Az időjárás jelentés.
3: Vele mi van? Megvan vadul.
1: Bevert a reggelit?
2: Leesett a cukrom.
1: Leesett kicsit a cukrom?
2: Vagy fölment, nem tudom.
1: Vagy mi történt?
2: Ezt írják, gyerekek, frontálzóna jön. Úgy szeretem az időjárás jelentőket, hogy néha kitalálnak ilyen szavakat.
1: Miért nem lehet azt mondani, hogy lehűl az idő? Miért kell mindenkit szarrá szorongatni mindig, hogy még azon itt szorongjál?

0: a kis puha testébe egy ideig vergődött, aztán eldőlt balra, és megfeküdt.
1: Na, hát ez szerintem elég képletes, vagy szerintem jó. Érzékletes, nem? És ez a bárhonyítható rakétáddal volt, vagy a sima?
0: Igen, nem, ez a sima sörétesemmel. Igazából.
1: De te egy erdő közelében laksz, nem amúgy?
0: Igen, nem. Én a fenyővillában lakom, és enyém a pilis, persze, nyilván. Most készülök megvenni a mecseket, tudtad?
1: Mecsek? Azt hittem, hogy katolikus vagy.
0: Tettem egy komolyabb vételi állatot a Balatonra. De mondták, de hogy a bala fele már a baláé, úgyhogy azt már nem tudom megvenni.
1: Miért fogjunk ilyen lejtmenetben? De az az érdekesebben, hogy maga ez a nyers, aki ott szaladgált nálatok, valószínűleg nem döntött el, kinek az autóját választja, és ott a bőség zavarában, mert ott voltak a Maseratik, ugye, a Porsche-k, a többi dolgok az udvaron, akkor végül remélem azért a te autódra is.
0: A kártetben, tudom, hogy kártetben benne igazából, de egyébként marha cuki állat, szóval nekem egyáltalán nincs vele bajom.
1: És nem kérdez meg, hogy a hangyákat intézze, és akkor maradhat?
2: Tényleg, nem tudod ráereszteni a hangyát.
0: Rágcsáló írtásban vagyok, gyerekek. Rágcsáló írtásban vagyok.
2: Ott mindenki döglik.
0: Ott az utcába kihalnak az élőlények. Madarak hullanak
1: még
0: majd az
1: égből. Még a kisfiús veszélyben érezheti magát, akinek keresztalapása van.
0: Igen. Na gyerekek, felhívjuk egy pillanatra Petinket, ami drága Petinket a CLB-től. Most úgy baromi érdekes sziget, ami arról szól, hogy mesterséges intelligenciával csalnak már a biztosító társaságoknál. Ezt értitek? 108 milliárd forint értékű hamis biztosítási igényt leplezett le az Avio biztosító társaság, és az van, hogy a csalók mesterséges intelligenciát használnak autóbaleseti helyszínek, meghamisított dokumentumot és eltúlzott kárképek létre hozására.
1: Hát de milyen eszük van ezeknek?
0: Mennyire jól csinálják?
1: Hogy kitalálták? Soha nem jutott volna eszembe.
0: Tehát van egy kár az autódon, berakod az AI-ba, és azt kéred neki, hogy csináljon egy nagyobb lyukat, csináljon egy nagyobb horpadást, csináljon egy nagyobb káreseményt, és elképesztő összegekben 108 milliárd forint értékű hamis biztosítás igényt lepleztek le már tavaly. És azt csinálják most a biztosítók, hogy ők is csinálnak ilyen AI eszközöket, őket fejlesztenek, egy analitikát, és emberi felügyelettel megpróbálják kiszűrni a képeket, de már nem egyértelmű nekik, hogy mi az, ami csalással készült, és mi az, ami nem. Ez mennyire durva, hogy van egy közlekedési károd, és te még arra picit rácsalsz, hogy nagyobb káreseményed legyen.
2: Okos.
0: Meghamisítod a fotót AI-jal. Miért nem is jutott volna eszembe?
1: De gondolom, mert bármit ráhamisíthatsz. Azt is, hogy itt tudom, fekszik alatta valaki, azt is, hogy egy T-rex kitör a csomagtartóba.
2: Szerintem egyikre se fizetnek.
1: Jó, mindegy. De nem az a lényeg, hanem, hogy de mutogathatod a havereidnak, hogy nézd, mi történt.
3: Na, nézd.
1: És nyest, kövér nyestetet.
2: Ugye ennek van hozadéka, az a baj, hogy a biztosító egy idő, ez nem tudja ellenőrizni, mert ugye normális az lenne, beadod a kárigényt, azt mondja, hogy jó, hát akkor fáradja, hozza be trélerrel a kocsit, és megnézzük, vagy kimegyünk hozzá. Ezt nem csinálják. Mi fog történni?
0: Elmondom neked, mi fog történni.
2: Na, mi fog történni?
0: Hogy megemelik a biztosítási díjat.
2: Erről van szó.
1: Ne.
0: Hát, de valahol hát, a biztosítónak ezt be kell hajtani.
1: Szerintem sokkal olcsóbb, hogyha vesznek egy szoftvert, ami felfedezi az AI-nak a jeleit a képen.
0: Most azt csinálják, ők csinálják, tehát hogy fejlesztik, de közben nekik valahol a valótlanul kifizetettet, azt nekik be kell hajtani, mit tudnak csinálni. Valószínűleg 10%-kal emelnek majd a szolgáltatási díjon, és te fizeted ki azt, hogy a rohadékot a Marika rémünk, az pont nem, de AI-jal hamisítja a saját fotóit. Tehát rajtad hajtják. Be. Hát te, aki normálisan fizeted a köteleződet 3 havonta évente. Nem tudnak mit csinálni, szolgáltatási díjat emelnek. Ebben azért az a szemét dolog, nem?
2: Hogy akinek nem csal, annak is többet kell majd fizetni.
0: Az régen kijött egy kárszakértő, egy ilyen Otto bácsi, egy ilyen rossz érettségi zakóba 20 éve.
3: Otto.
0: Mert egy ilyen öreg fazó jött ki mindig, egy kárszakértőként felhívott, és egy ilyen nagyon rossz lehellettel körébe rejárt.
1: Mint a rajzfilmekben a vakondok. Nem most akkor öncsönt neki nézni, egy kicsit így.
2: Volt egy 2 megapixeles fényképezőgépe, azzal egy kézzel
1: körbefotózva. Az a madzag, amivel a csuklóját tartotta.
0: Jobb esetben hozott magával egy colstokot. Megnézte, hogy ott van-e az ütközés, ahol a másik autón keletkezett a kár, rád lehelt a párod szájával, és igen. Utána azt mondta, hogy majd értesítünk, ez volt. Ehhez igen. Képest AI-jal hamisítana a képet, érted? És akkor a kárszakértőknek megszűnt a munkája? Az nincsen? Már nem jön ki, már nem
2: hát
0: nézi
2: már,
0: meg?
2: Most már nem kárszakértő vagy, hanem AI szakértő.
0: Aha.
2: Ahhoz, hogy ott akar dolgozni, most már föl kell ismerned az AI-os képet.
0: Mennyire durva azért ez is, hogy megváltozott, nem?
1: Hát az benne durva, hogy egyrészt ezek az emberek most hol dolgoznak. Másrészt,
0: igen, mi lett az Otto, a rossz leheletű Otto bácsikkal?
1: Igen, kis poca, kis sárgaink, tudod, ahogy kell. A másik pedig az, hogy amúgy az a legtöbb esetben könnyen meg lehet mondani egy képről, hogy AI, nem? Tehát, hogy ez mindig
0: hát van, szerintem egyre profibb. De várj, az AI fölismeri az AI-t, nem? Tehát, hogy azt mondod, nézd meg, hogy az AI készült, akkor ők fölismerik egymást.
2: Hát szerintem most már olyan a rendszer, mert emlékeztek régen, mikor volt régen az AI korszakában 2 évvel ezelőtt, ha láttál egy AI képet, akkor ott mindig azt mondták, hogy nézd az ujjait például, ha ember van rajta. Ugye

0: több ujja
1: volt. Igen, igen, igen.
0: Meg ilyen furán állt a keze, de már nem itt tartunk, hogy öt kereket rajzol be a kocsinak az AI.
1: Hát ők írják, hogy állítok ki arra a Lord is nagy kárszakértő. Ezt ti tudtátok?
0: Csak őt hívnám, a baj lenne.
1: Felhívnád? Van itt egy kis kár.
0: Mutatom.
1: Ekkora a károd, de hogy jön ez most ide? Na jó, felhívjuk a bettinget csak, hogy meséljen nekünk. Ez elképesztő, hogy a biztosítók rohannak a bűnözők után, nem? Eszetekbe jutna? Van egy kell azon bosszankodni, hogy mennyi lesz a javítás, mennyi ideig nincs kocsid, ezek meg behamisítják ilyen fejlődés. De milyen rakkós
2: igen,
1: az ember?
2: Igen, de az, hogy kiderül, hogy kamuzol, akkor utána eljárás indult ellened, nem? Tehát, hogy akkor az egy, azért ez hivatali visz... Nem,
1: ez hát ez csalás. Mondtam. Ez csalás. Csalás. Igen, ez igazából csalás, igen. Igen. Hello Péter, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
1: Figyelj,
3: sziasztok.
1: Ez egy valós érték, ez a 108 milliárd átszámítva, 230 millió font, 108 milliárd forint értékű hamis bizonyítási igény? Vagy kárigény?
3: Hát, igen, igen, olvastam és ezen gondolkodtam, hogy azért ebben már szerintem valamilyen kárügyintézési irodának is benne kéne lennie, mert ugye, hát emlékeztek, azért a biztosítási csalás, fényképekkel való visszaérés, stb. Azért már a fénymásolóval egy idős, tehát azért volt, ahol már régebben így össze-vissza fénymásolgatták a fotókat, hármat, négyet, persze sok évezőt, és akkor beadták a biztosítóhoz, tehát a kezdő biztosítási nyomozóiskolába azért ezt már tanították, ezt a visszaélési formát, és azért azóta ez tényleg ugye mióta ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, te lefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot, 3-4 irányból beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez tényleg 1-2 órán belül is előfordul. És azt mondták, hogy adunk 50 ezeret, jó lesz. Átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 ezer forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit.
1: Otto bácsi,
3: igen, elnézést. Hát nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája, és hogy kevés a munkakör, amit az AI nem elvesz, hanem visszaad, és valószínűleg az Otto bácsi munkaköre az, aki most örül, mert az önmunkakörét visszaadja, ugyanis ennek a gyorsított kárügyintézésnek, ugye nem csak úgy lesz káros úgy az ügyfélednek a csalásnak, hogy többet fizet, hanem elvész bizonyos néhány olyan szolgáltatás, ami egyébként normál esetben tök jó lett volna neked, hogy beveri az ablakot az eső, és akkor délután ott van a pénz, és már tudod hívni a saját szerelődet vagy valakit. Hát ezeket most elkezdi elvenni. Kétfajta, háromfajta módon is próbálják a biztosítók ezt így kiszűrni. Egyrészt sok biztosítótársaságnak már ilyen saját applikációja van, hogy töltsd le, nem tudom melyik biztosítónak az applikációt, és azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyik megismerik azokat a generált képeket, amiket
1: AI csinál.
3: Az AI csinál.
1: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosító társaság több mint 18 ezer gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
3: Hát ez 100 milliárdos kár.
1: De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
3: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás az egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb területet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kárkifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért, hogy ebben a cikkben is benne van, meg mondtátok nagyon jó, azért ez biztosítási csalás kipróbálás. Tehát lehet, hogy gyors drognak tűnik bedobni egy ilyet. Az IMS reggelén is kipróbáltam, amit, hogy mit csinál a lakásunkra, egy ilyen káros, amíg generált fotó. Tényleg megcsinálja tök jól.
1: Láttam a fotót, elküldted.
3: Elküldtem nektek egy ilyet. Itt a, igen, még nem fizettek, de nincsenek bent. Tehát 9-re már várom a pénzt.
1: Leégett a házat, láttam, hogy nem tudom, milyen fotó ez, igen, az AI-kép.
3: Beázott, leégett igen. Autó, mindent. Tehát tényleg megcsinálja. Néha azon buknak meg egyébként, hogy már túl tökéletes.
1: Tehát túl jó a kép.
3: Túl jó a kép, túl egyértelmű, és azért ma már nem csak a fotót elemzi az AI, hanem ugye azért rengeteg digitális lábnyoma van a digitális térben mindennek, tehát amikor beadsz egy káreseményt, mondjuk, hogy tegnap délután becsapott a villám, azt ugye már nagyon könnyű ellenőrizni, hogy abban a térségben volt-e egyáltalán villámlás, volt-e akkora csapadék, volt-e olyan erejű szélük, és ezeket már nem is az AI óta, hanem már nagyon régóta ellenőrzik a biztosítótársaság, emlékszem, időszakra volt egy olyan, hogy a tévészerelőkkel játszottak össze az emberek, és akkor a tévészerelők kiadtak ilyen papírokat, hogy villám csapott a tévébe, tényleg, igen, úgyhogy adtak a biztosító meg kifizette az új tévét, miközben csak ugye a javítás volt nem megoldható egy időben, ezek megsokasodtak régebben a színes tévé cserék, amíg elég volt a szerelőtől, a javítótól egy ilyen, tényleg egy olyan hirtelen nagy áramerőség suhant át a tévén, és az nyírta ki ezt a fajta próbálkozási hullámot, hogy a villámcsapás, a villámaktivitás tökéletesen le lehetett kérni a biztosító társaság, vagy csak az időjárással foglalkozó területektől, és onnantól kezdve a biztosító társaság tudta bizonyítani, hogy nem volt a térségben villámaktivitás ekkor meg akkor, úgyhogy nézzetek másik dátumot. Tehát ezeket a helyszínelemzéseket, időpontelemzéseket, időjárás elemzéseket, ezeket már nagyon jól tudják a háttérben ellenőrizni, főleg az AI korszakában, meg aztán végképp. És hát azért nem nagyon értem az autós csalásokat, mert nyilván valami. Ebben itt valami, azt gondolom, hogy valami összejátszás lehetett, vagy túlságosan laza rendszer, mert azért mondjuk a 90-es évek végén itt is gyakori volt, hogy kék-sárgákat töltögettek az emberek ezt a biztosítási kárbejelentőt, és akkor azzal próbáltak plusz pénzhez jutni, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Peti, nagyon köszi, beszélünk még, hívunk úgyis, ha van valami. Köszönjük szépen, vigyázz magadra.
3: Köszi,
1: ciao, ciao. Hello. Azért van nagyon sokan, hogy az AI fotót screenshottal lefotózod.
0: És akkor nem mondja meg az
1: AI. És
0: akkor
1: már az AI nem érzékeli. Tehát ez egy jó csalás, ha valaki csalni akar. Az AI képet azért nem lehet felismerni, AI-a készült képet, egy print screen-tel már nem tudod beazonosítani. Aha. Jó, azért lekövessetek el biztosítást.
2: Nem vagyok teljesen biztos, attól függ, hogy milyen AI-jel csinálod, mert azért vannak olyan AI hibák, meg amúgy szokott hagyni vízjelet is, az már nyilván nem látszik a print screenen, de hogy nem mindegy, hogy milyen az AI, amit leprint screenelsz, mert van, ami azért.
1: Na, kis rutinos oda néz.
0: Hát, volt már próbálkozás.
1: Hát, ők múlt hét elégett a konyhája, de már Csini Vili vadonatúj.
2: Ez például nyelvvizsga, amit múltkor mutattam nektek, hogy ezt végül is mindegy.
1: Igen. Nálunk videóhívással jött ki az ember, és nézte meg, hogy mi történt a viharkár után. Már hogy nem jött ki, hanem videóhívásról. Az menő. Fogod is ott körbe pásztázod videóval. Na jó, gyerekek, azért senkinek kövessen a biztosítási csalást. Tehát, hogy így nem feltétlen ajánlott ez a dolog.
2: Nem, csak a nagyon megszorultak tényleg. Nem, ez, szerintem amúgy ez a néhány év ötlet töltendőbe kapsz, az végül.
0: Annyit megér.
2: Ki kell számolni, mennyi lenne a napi díj, attól függ, mennyit csaltál.
1: De hova jutottunk, nem? Tényleg, tehát milyen érdekes.
0: Technológiával, egy kicsit.
1: Technológiával már, mi lesz itt pár év múlva? Milyen csalások, milyen képek, milyen álvalóságok születnek majd így az AI-nak köszönhetően?
0: Írtak a screenshotra, próbálták, bukott.
1: Bukó?
0: Igen.
2: Igen.
1: Jó, én nem akarom megpróbálni. Tehát én még azon van biztosításom, és így is nagyon nehezen jelentek be bármit, mert akkor a szenvedés, megküzdés.
2: Semmi, de vagy bejelentés, még akkor sem fizetik.
1: Igen, ezért mondom sokszor, hogy jó, akkor inkább csináljuk meg, essünk rajta túl, csak ne kezdjünk el szívózni a biztosítóval, mert hogy azért az egy nagyon körülményes dolog. Vagy nektek volt, könnyebben fizetnek már?
0: Nekem több, igen? Igen. Hát kicseréltük ugye a lökhárítót egy törötre, azt lebiztosítottuk, ennyi, ó, meg mint az állat, aztán visszaraktad a sajátodat.
1: Hibátlan alkatrészt, tökéletes, hogy 5 kilót kerestetek gyorsan. Úgy fizettek, mint a katonatiszt.
2: Hát anyám biztosító cégen nem jó, de az enyém az nagyon jó. Én a bankomnál vagyok biztosítva, és akkor múltkor a mosógép ledobta magáról a nem tudom milyen tömítőgyűrűt, de úgy egynapos mosógép, tehát egynapos mosógép kiöntött, és akkor ugye fel az egész padlót azt eláztatta, és akkor csak el kell küldeni, hogy ez mind megtörtént.
1: Fotón elküldted, és küldték a lóvét? szerepét?
2: Igen,
1: ennyi volt?
2: Igen, felhívtak, hogy meséljem el, hogy éreztem magam, miközben ez történt, és teljesen ilyen rádiódrámával elmeséltem. És akkor csak ömlött és fröcskölt!
1: Annyi volt, hogy egy szivacsal oda csöpögtetett néhány csepp vizet, az vett egy új Whirlpool mosógépet, mert már nagyon ki volt a régi.
2: Képzeld, de kijöttek, és azt hittem, hogy nem javítják az új mosógépeket, de megjavították, nem cserélték. Na, ehhez itt szólsz?
1: És ezt lebiztosítottad?
2: Hát már a padló attól függetlenül feljött. Tehát
1: a márvány nem bírja vizet.
2: Nem, hát tudod, én vagyok a szegénykedtünk közül.
1: Karara, hogy márvány nem bírja vizet, ne adjad már!
2: Én a kis hétköznapi hős vagyok, akinek sima ilyen fapadlója van.
1: Sima mahagóni fapadló, de törődjél vele, semmi abszolút. 3 millió volt a 2 négyzetméter.
0: Annyi,
2: hogy Dolce Gabbana, de hogy ennyi. Tehát, hogy fa, de Dolce Gabbana.
1: Igen, sokszor macera azért ez így ezzel szívni, de akkor neked jó tapasztalatod van.
2: Tehát... Igen, igen, a bankomnak a biztosítás nagyon jó, kedves emberek.
1: Aha. Neked van banki biztosításod?
0: Van.
1: Van
0: neked is van.
2: Én lakáshitelt vettem fel, igen? És a lakáshitelt csak úgy adják meg, hogyha a banknál biztosítod a lakást, és ez így volt.
1: Wow, de érdekes.
0: Ha normál, jó előfizetős csomagban vagy a banknál, igen? Akkor oda automatikusan jár például biztosítás a bankkártyádhoz.
1: Igen?
0: Igen.
1: Miért nem szól?
2: Figyelj, nekem minden nem...
1: Döbbenet, hogy ezzel miért nem hívnak föl, hogy ilyen van? Miért nem ajánlgatják a portékat? Miért kell nekem utána járni, hogy biztosításom van-e?
2: Az én bankom az olyan, hogy leültünk, és akkor elmondtam, hogy élek. Mondták, hogy
1: az elég szomorú. Mondták, hogy
0: ez rövid élet lesz.
1: 10 év múlva nagy bajok lesznek. Egyelőre ne nyisson nálunk számlát eszer.
2: És akkor nekem úgy van megcsinálva a bankkártyámhoz a biztosítás, hogy például a közlekedési balesetre, a közútira, hogyha megmurdálok, akkor a gyereknek alapból utalnak egy 10-est, hogy édesanyja nem jön haza, de vegyél magadnak valami szépet.
1: Látod ezt a sok gumi cukrot? Ez mind meg
2: lehet. Így van. A súlyomat kilóban megkapják így.
1: Igen. Hihetetlen ez a cibbank. Elképesztő. Ahány kiló vagy, annyi gumi cukrot küld a gyereknek.
2: Olyan is van. Hogyha meghalok, akkor kifizetik a temetést, és akkor utána majd utóbb.
1: De várj. Állj. Ez bemész egy bankhoz, nyitsz egy bankszámlát, és elmondják ezeket.
2: Én mondom, hogy körülnéztetni az OTP-n kívül, amúgy, hogy mik vannak még
1: a piacon. Nem szóltak neked, hogy ez nem egy halálfélelmes biztosítás, hanem ez egy bank. De téged te bebiztosítok, vízkár, tűzkár, haláleset.
0: Hova? A lakást, hogyha úgy veszed, hogy hitelre,
1: akkor kéri a bank, az oké, ez tiszta. Akkor kell egy lakásbiztosítás, az tiszta.
2: Megkérem a brókeremet, hogy hívjon fel téged.
1: Balesetbiztosítás.
2: Minden rajta, minden van. Tényleg? Bankkártyához.
1: Na, megnézem a bankkártyámat.
0: Hát ha
2: és utazbiztosítás is van rajta, tehát hogyha elutazok külföldre, akkor nem kütök külön, mert rajta a kártyában. Csak szólok, hogy elmentem.
1: Érdekes, ilyen sziszi-fuszi dolgokat, ilyen aprólékosan foglalkoztak. Döbbenet, hogy mik vannak ebben a mai világban.
2: Egyetlen egyszer kell bemenni, ennyi volt.
1: Na jövő mindjárt 8 óra pontosan, itt vagyunk a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
5: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
6: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
9: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
12: A csirke szárnya legjobb a grillen.
13: Dehogy is.
12: A csirkemellnél nincs jobb.
13: Mondom, hogy a szárnya jó.
14: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
0: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Emlékezetes külső dizájn, igen kényelmes belső tér, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Octavia Joy akár 10.699.000 forinttól, és Skoda Karoq Joy akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom! Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket!
19: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132, aliszkaauto.hu.
20: Skoda.
21: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
22: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
23: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
24: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
25: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
26: Mert

0: Csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét. Legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Kevés briccelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es, 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezér terét és a Korvin negyedet érintette. Egyebek mellett rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások, koncertek várják a látogatókat Veszprémben a múzeumok éjszakáján, június 20-án. A város 25 helyszínén 30 kiállítás és 95 program várja az érdeklődőket. Idén országszerte az ízekbe zárt történetek tematikával rendezik meg a programot, ezzel arra hívják fel a figyelmet, hogy a gasztronómia kulturális emlékezetünk egyik fontos hordozója. Végül a várható időjárásról. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 13 perccel, kitörő lendülettel gyerekek, jó időben, még a hidegfront és a mi szupercella, vagy mi? Mi ez, mi jön, valami jön, mindegy.
2: Frontin
1: az agyban.
2: Anyám kedvenc gyógyszere.
3: Anyukát szereti frontin,
1: de frontinom van anyád.
2: Kilószávra tudja
1: elni. Ez kebutel keményben van.
3: Igen, zikkedélyes lesz tőle,
2: mi a frontin? Igen, nagyon jó.
3: Feri, na gyere, táncoljunk.
2: Valami fáj frontin, nem fáj, akkor is az.
3: De jó, ez egy amúgy ilyen.
2: 89 évesen, már mit mondasz neki, hogy mama ne?
1: Szegények szanaksza. Abszolút. jó. Mama bedobja, úgy pörög egészen, teljesen jól van, igen. Szóval, hogy holnap jön valami Armageddon, igen, és aztán csütörtök pénteken kicsit hülünk, de jövő héten...
3: De mi az, hogy holnap jön Armageddon?
1: Hát időjárás szempontjából,
3: de
1: hogy kicsit...
3: Eső?
1: Nem, csütörtökön 22.30-ról, és eső, igen.
3: Szerda van.
1: Ezért mondtam, hogy holnap jön.
3: Jaj, még nem érkezik meg, csak még
1: nem. Hiszem, ma még csak kedv van. Köszönöm szépen, hogy segítesz tovább görtíteni a műsor menetét.
4: Bír!
2: Holnap jön!
1: Nem, akkor most ez holnap, és akkor hány órakor jön? Valami jön, nem tudom megmondani neked, nem vagyok ornitológus, vagy mi az, meteorológus.
3: De ornitológus.
1: Nem vagyok se vadászakértő, se természetbarát, se meteorológus, semmi nem vagyok.
3: De hogy mikor lesz az, hogy az egész már ilyen nagyon durva, ilyen gyűrűkúrás lesz? Nem tudom, mi, de valami jön.
1: Igen, de valami érkezik.
3: Iszakról érkezik, és úgy érzem, meg fog viselni bennünket.
1: Egyébként, ha már ornitológia, csak szeretném elmondani nektek.
2: Odafigyelj!
1: Most... Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
2: De nem csillagászat, itt reggel 6-kor még
3: csillagászat. Az, hogy éznek az nem ornitológia.
2: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
1: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
3: Oké.
1: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
2: Na, ez milyen madár volt?
1: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Okay. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
2: Fingotok, ez nincs. A fostos bugybókához.
1: Mindjárt. Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
2: És ugyanakkorának látsz.
1: Ugyanakkorának
2: látsz. Azt nem lehet
1: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugat ég volt.
2: Oké.
1: Jó. De erről van szó.
3: Na, várjál. Hallgatok, nem látják, hogy Balázs a kezébe a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
1: Na, de akkor ornitológiai.
2: És akkor most jön a sirály.
1: Jól mondod. Ez történt.
2: És fölkapta a Vénuszt.
1: Haladok a forgatási helyszíre.
3: Igen.
1: Ez puszta zámor.
2: Puszta zámor.
3: A szerelem fővárosa.
1: Igen, ott igen.
3: Igen.
1: Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak. Ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya. Épít egy fészket.
2: Igen.
3: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
1: Kelep. Jó, tanulj meg a gólyát. Kelep. Föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
2: Okay.
1: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzatok meg nekem, hogy ők kik.
2: Ufó gólya.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
3: És ítélkezik?
2: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
3: Vadászik.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
2: Nem azért a gyíkot meg a békát.
3: Azért, mert az asszony hormonos, és
2: a
3: nem bírják meg.
2: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
3: Igen, ott hormonos, már érzik én, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
1: Figyeld! Ott megyek a kocsival.
3: Ez a rádiójáték.
2: Aha, semmit nem.
5: Sosan egy a póza tetején, nincs fészkünk.
1: Nincs fészkünk, ott ül a póza
2: tetején. Hogy ne lenne fészkünk
1: a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
2: Van fészke, de nincs mindig ott. Te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
3: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
1: Ott ül a másik.
2: Szerintem
1: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
2: Szerintem téged figyelni.
3: Ezt tudja.
1: Ez mi?
3: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
2: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
2: Hogy állna már párba? De már nem megcsinálta. Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár. Leszállt.
3: Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
1: ebben
3: varjú megérkezett.
1: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
3: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd. Azt mondta, jó, ezek elmebetegek. Szóval, na, tessék.
2: Tehát van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
1: Igen.
2: Meg a tojások vagy a kis gólyák. Igen. Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
1: Mi az, hogy nem fér bele?
2: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
3: Azt írják, hogy strihálnak.
1: Pusztazámor.
3: Hé, szép fiú.
1: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
3: Szopránó. Ez a szopránó.
1: Ez most hogy jön ide?
2: Hát, szopránó.
3: Várj, a mafia film, nem
1: tudja. Hogy jön ez most ide? Szopránó. Szóval, hogy oké. Ott ül 30 darab gólya.
3: Igen.
1: Tony Soprano mindegyik?
2: Így van.
1: Mindegyik egy mafiózó gólya.
2: Arra várnak,
1: de mire várnak? Este haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes. De
2: hangos a fészek, ott van két rohadt gyerek.
3: De ezek srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
1: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypóznán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába.
2: Választotta.
1: Ezek szingli.
3: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemétégető.
1: Na?
3: De most, Anna, te tudod a választ?
1: De most sose érdekelt a valóság. Jöjjenek az összes elméletek. Tindereznek?
3: Nem, túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapére kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
1: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapéja, őnek
2: ízé van oszlopa.
1: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy. De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
3: este? Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a remfázis megtartani.
1: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
2: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apá.
1: Igen, ezért ő elmegy.
3: Pista, te mit csináltál itt vagy?
2: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vízes lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
3: egy póznán. Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek? Aha. És este valami iszonyatos tivornya van, amit gólya. Mi nem látunk?
3: Igen, a gólya gangbang van este, csak úgy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek el, megszületnek májusban, és ők tinédzserek.
3: Na, Anna, most már megszólalt.
1: Ne csinálj, tinédzserek! Hát
2: június van, még nem nőtt föl.
4: De ezek olyan gólyák, akik...
2: Tavajról itt maradt.
4: Így, hát akik ivar érett, még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
2: Ne beszéltek már hülyeséget, városiak vagytok.
4: Nem most születtek.
2: Hanem tavaly?
4: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivar érettek ezek a gólyák.
2: Tehát
4: nem
2: azonnal nem visszajött, és még
4: igen,
2: nem tud.
4: Nem szaporodó képesek még, így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek. De nem
4: nincs
1: építenek fészket.
2: De fészket miért nem épít?
4: Mert nincs még párjuk.
2: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket. Én nagyon bírtam.
1: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
4: Majd igen. Beszarok majd rajtuk. Egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. Az özvegyek, meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
2: Na de attól a fészke ez még ott van.
4: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
2: Mi most a pálfóznán mit csinál egyedül?
4: Haverokkal beszélget.
1: Beszámolok pont, húper gólyák.
3: Kelep, gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. lelőtték a feleségét, igen, és azt mondta, hogy én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott hát, a póznán, hát megőrülök.
6: Hát, hát, hát, nem azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
4: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, özvegyasszony is van, aki nem megy újra, hogy
2: ugyan a férhez. Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek? Vagy,
1: hogy ezek nem lehet, hogy ezek
3: csinálják a parlament.
1: Álmot láttam tegnap este, kártyáztak. Ja, nem, ez iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, puszt az ámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méterre egymásra tudnak dumálni. Há? Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
3: Hánykor nyit a gólya diszkó?
1: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra, ez az út, itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már puszt az ámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menj vissza. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még mennyi legyenesem? És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, mennyi el? A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
2: És kis kapszintásokkal
1: megy. Iszonyatos tempó megyünk a Google térképen, Mohácsul indul, itt jön egy balkanyar.
2: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
1: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
3: Szégyellik, hogy nincs fészkük, ugye csak este szoktak leülni.
1: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszt az ámor, este fél.
2: 8, fél
1: sötétedés, sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
2: Addig én haza nem megyek, amíg egy gólyát.
1: Ha ma nincs gólyás videót, haver.
2: Én fölülök az egyik póznára, érted?
1: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazad, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Jó? Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél egy kis
3: előre. Ezt jelölt meg a Google térkép, hogy tudják az arra járók.
1: Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a 7-es útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
3: Hí.
2: Öcsém, én ezt ez már kinyomozom.
3: Ez figyelj.
1: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem
3: a
1: és kutatom.
3: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
1: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
2: Dobáltad őket,
1: kamicsa. Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
6: Béka.
1: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy én nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel puszt az ámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok megülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
3: Igen. Itt az egyik ők, meghallgattam is, hogy azt mondja, hogy gégólyák vagyunk. Várjuk, hogy sötét
1: legyen. Ez jó. Lehet, hogy besötétedik, és egy brutálisan megteszik egymást. És írdatlan meleg buli van ott. Üljetek vissza a póznára. Nem tudok ülni, a seggem már nagyon fáj. És látják, hogy jövök, akkor visszaülnek a póznára, elmegyek, és egy brutál gay buli van. Lehet, hogy ez van?
3: Azt mondják, hogy BM és gólyatábor.
1: BM és gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen. Ők a sugárgólyák, várják a fiatal. Várják a sugárgólyákat, igen. Szóval akkor özvegyek. Azért ülnek ilyen szomorúan?
4: Hát én ezt a két okot tudom, a valós okot, de hát nem tudom. De szerintem igen. Tehát vagy özvegyek, vagy szegények. Nagyon
1: csinálnod
4: fiatalok
1: kell
4: még.
1: Csinálnod kell majd felvételt.
3: Jó. Mondod, vagy özvegyek, vagy szegények.
4: Vagy szegény fiatalok.
1: Motorozzál el oda, léci. Jó? Ahogy leágazol az M7-esről, mész Velence felé jobbra, puszt az ámor, körforgalom.
2: De várjál, Sóskút, puszt az ámor között vagy?
1: Nem, engedd el Sóskutat.
2: Hát de másképp nem tudsz puszt az ámorra menni, nem. Ne idegesíts már.
1: Engedd el Sóskutat.
2: Mész az M7-esen.
1: Jobbra van egy leágazás.
2: Lejössz Sóskút felé.
1: Azon túlmész, van egy körforgalom, azon túlmész, és mész puszt az ámor felé. Mész egyenesen, és veszel egy jobb kanyart, és onnantól kezdve balra ott fognak ülni.
2: Balkanyar van.
3: Azt írják, hogy az meg tudják érteni őket. Meg tudják érteni őket, mert munka után szívesen ülnek ők is, inkább egy póznak.
2: Ugye, mint otthon.
1: Jó, írjatok, drága hallgatók. Ki mit csinál, hogy ne kell hazamenni?
3: Igen, jó? És minden elmélet érdekel bennünket, hogy miért csinálják ezt a gólyák.
1: Igen. Milyen plusz kerülőd? Egyrészt milyen, igen. Tehát, hogy miért csinálják ezt a gólyák, de hogy azért ezt nézzük meg embernyelve lefordítva, ki hova megy még és kerül egyet, mielőtt hazamenne, jó? Nők és férfiak is írjanak nekünk, mit csinálsz még, mielőtt, ha nem akarsz hazamenni, milyen pluszkör teszel be, hova mész, mennyit csalsz még, hogy az asszony ne szúrjon le, vagy az uraddal ne kell még találkozni, 20 perc, fél óra, mivel húzod egy kicsit a hazaérkezés idejét?
3: Á, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
2: Szemtanú.
3: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
1: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
2: Mindegyik?
1: Mindegyik egy lábon áll és alszanak.
3: Mert meleg a póza.
1: Ezt onnan tudom, hogy csak a harmadik sörét ledölt le.
3: Egy pálcás.
1: A csúzni acélgolyót még benyelte, a söréttel már nem bírt el. Ezek a kis gólyák, jó? Kérek majd gólyás felvételt tőled.
2: Jó.
1: Igazolt.
2: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
1: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Etemboró nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
3: Azt hiszem, hogy láttam én is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárnyalat.
1: Miket írnak hallgatók, igen.
3: Kelep.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
1: Ez is lehet egyébként. A gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt, igen. Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
2: És a kettőn... Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
1: Elmondom
3: én
1: neked,
3: hogy gyógyszert váltottál, amúgy
1: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat fél kilencről, tekintetedet egy kicsit felemeled.
2: És ott a Vénusz!
1: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük megnézed a Jupiter
3: Vénusz. Kidörzöd
1: a szürke
2: hájú.
1: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
2: Lehet, ott is alszom.
1: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
3: Majd ez csak meghallod a hátad mögött, testvérem.
1: Én vagyok, a bokorba. Balázs vagyok, van nálam WC papír. Itt ülök a bokorba fél óráig szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
3: Jó, hogy őre találkozunk. Van itt egy kis tartozás.
1: Hoztál papírt, Feri. Neki nagyon megy a hasa. Na jó, jó. Aki nem hiszi, ma este járjon utána. Jó? Lehet oda menni. Na jövő mindjárt fél kilencen, pontosan itt vagyunk a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: JACOO. JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. JCO.hu.
11: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
12: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
13: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthon átalakítós ötleteidet valóra. Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel. THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár. További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
14: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
15: Ahol ezt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
14: Ez az!
15: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
7: Reklámot hallottak.
16: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
17: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban.
18: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
19: Hello, Megan vagyok. A Skateboard legújabb fejlesztése. Segítek, hogy még szebb lehess.
18: Ez nem szifi. Megan a legfejlettebb technológiájú kozmetikai innováció. Látványos eredmények az arcon és a testen, fájdalommentesen, egy plasztikai műtét hatékonyságával. Ismerd meg Megant Pakson az Aranyos Kozmetikában. aranyoskozmetika.hu.
20: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
21: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
16: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
22: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
16: Köszönjük!
7: Reklámot hallottak.
16: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es, 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezér terét és a Korvin negyedet érintette. 30. alkalommal rendezik meg a Krisna hívők szekérfesztiválját Budapesten. A zenés táncos menet június 13-án 13 órakor indul az Ötvös térről, majd az Andrássy úton haladva 16 órakor érkezik meg a Városligetbe. A felvonulást kulturális és vallási programok kísérik. A Városligetben déltől estig India fesztivált rendeznek, ahol egyebek mellett tradicionális indiai zenével és táncokkal, jóga foglalkozásokkal, kézműves bemutatókkal és gasztronómiai kínálattal várják az érdeklődőket. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Hétfőn elindult a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tartanak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Az Útinform hírei szerint útkarbantartási munkálatok miatt a Várdomb Alsónána összekötő úton félpályás lezárás van. Több településen végeznek ároktisztítási, útmenti karbantartási munkákat, kaszállást és kátyúzást végeznek számos területen. Figyeljen az út mellett dolgozókra! Balesetmentes utat kívánunk!
2: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is láger megy.
1: Vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra után 40 perccel. Hello, bello, drága hallgatók, időjárásunk.
2: Csövi.
1: Köszönjük szépen.
3: Az ja, időjárás jó. Jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: 12 évente van ilyen bolygó együttállás. Hallja az Insta, hogy miről beszélek, és feldobálja ezeket. Egyébként döbbenetes. Tehát beszéltünk a Vénusz-Jupiterről, és megjelentek a Vénusz-Jupiteres videók. Június 7-től 30-ig az energiamező kinyílik mindenki számára, csak mondom. A Jupiter a rák csillag jegyben van. A rák csillag jegyben.
4: Nem nyílt ki, igen.
1: A kis és a nagy szerencse bolygónak is nevezik őket. A két nagy ágyú most összeáll. Ezzel az együttállás felerősíti egymást. A hónapok óta várt válaszod megérkezhet. Kérdéseidre 90%-ban igen lesz a válasz. A folyamat, ami régóta elakadt, végre tovább lendülhet. Az utazáshoz szükséges iratok megérkeznek. Új kezdet, új esély, új lehetőség. Ezt jelenti, ha fölnézel az égre ma este.
4: Tegnap én ezt, nem, tegnap kezdődött ez? Ma kezdődik?
1: Ma már nagyon fényesen látható, ez egy hétig tart, és közelít egymáshoz a két bolygó, egyre közelebb állnak egymáshoz.
4: Nagyon durva, tegnap, amikor ugye elkezdődött ez az egész, és hogy segítettünk ugye Renéknek, stb. Stb. Nekem tegnap egy csomó minden megoldódott. Tegnap volt egy nagyon, nagyon sok minden történt, ilyen tök turbulens nap volt.
1: Abszolút, ezt mondja a Lóévinek ígéretével, lendületbe jössz, és fejlődés, haladás. És azt mondja, igen.
4: Például kétszer is kardióztam, akkor ez ezért volt?
1: Na,
4: te jó ég!
1: Te jó ég!
4: Nagyon durva amúgy, de én is érzem, tehát teljesen, én nem vagyok egy nagyon spirituális ember, de hogy ez amúgy most nekem is ilyen érezhető.
1: 3 hétnyi aranyat érő energia. 3 hétig a Jupiter a rákban áll, aktiválva az életlendületét mindenkinek, amiben régóta vártál már az előre lépés fejlődés. Ezt írja. Na most mondd meg, ez látható az égbolton. Egyébként nem tud a két bolygó egymáshoz közelíteni, mert olyan 750 millió kilométer választja őket, csak valahogy, ahogy tengelybe állnak, a szemed úgy érzékeli, mintha közelítenének, de ők egymás mögött vannak, és aztán a végén beállnak egymás takarásába.

0: és bajba van, egy hét múlva el kell hagyni az albérletet, és a második kerületben a Törökvészi út környékén kerestünk neki. Ez nem flancolás, hogy második kerület, nem arról van szó, hogy ott akar lakni, ott van egy ilyen speciális nevelési igényeknek kitalált gyerekeknek kitalált iskola, ahova neki vinni kell a gyereket. És nagyon el volt keseredve, nagyon szomorú volt, nagyon kilátástalan volt az ő helyzete, mert hogy egy hét volt még az albérletből, a gyerek nem nagyon tud utazni, se kocsival, se tömegközlekedéssel, közel kell, hogy lakjon az iskolához, mert hogy hát nem könnyű vele, nagyon nagy küzdés, az anyuka ugye nem dolgozik, Renáta elmondta, hogy nem nagyon tud a gyerek mellett a nevelés segíteni,
1: hát
0: nem túl sok.
1: Hát 24 órás felügyeletre van igény a gyereknek, beszélgettünk egy csomó tónyi erről, tehát még amikor oviban van a gyerek, akkor is csomószor ott van vele, mert szüksége van rá, illetve hát nyilván ez egy ilyen nagyon nagy feladat. Tehát ami egyszer lehet, hogy kevésbé lesz ilyen nagy feladat, de most még nagyon-nagyon nagy feladat, és ő egyedül van ebben a helyzetben, ezért volt szüksége a segítségünkre.
0: Igen, és fölhívtuk, beszéltünk vele, és a legegyszerűbbnek azt tartottuk, hogyha valaki tud albérletet segítsen, valaki tud lakást segítsen, de hogy mi Renátát egy kicsit anyagilag megpróbáljuk meg támogatni, és ebből a támogatásból ő aztán kifizeti majd a kauciót, és egy-két hónapra, vagy remélhetőleg talán egy kicsit több időre tud majd úgy közel költözni, hogy a gyerekkel ne kelljen sokat utazni. Itt van velünk Renáta újra. Szia Renáta, jó reggel, ciao.
2: Sziasztok, jó reggel.
0: Hello, hello.
3: Hello.
0: Na csak azért hívtuk, mert mi nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, ha még nem is lezárni, mert nyilván valaki szeretné még segíteni, ma is megteheti, csak visszajelezni a hallgatóknak, hogy egyrészt hogy állunk, mi történt tegnap óta, és hogy vagytok most, mi a helyzet?
2: Nem fogjátok elhinni, egyszerűen hihetetlen, ami történt, mert ugye tegnap beszélgettünk, és ott voltunk egy lehetetlen helyzetben, hogy ezt nem lehet megoldani, és ott tudjátok, mi fut le ilyenkor az ember agyába, tehát a katasztrófa történetek, hogy mi fog most következni, és pár óra alatt gyakorlatilag teljesült, úgyhogy nem tudok egyszerűen szavakhoz jutni, annyira köszönöm nektek, remegek, egyszerűen a telefont alig tudom tartani, és a hallgatóknak is, mert rengeteg ember, meg se tudnám számolni, hogy hányan segítettek.
0: Hát ez egy felfoghatatlan. Milyen jó ezt hallani.
2: Ez életmentő segítség, ezt most így túlzás nélkül szerintem mondhatom, mert ebből nem tudtunk volna másképp kikeveredni. És ez most a biztonság, a remény, az esély, és egyszerűen tényleg nem nincsenek szavak erre, amit ez az összefogás jelentett számomra, hogy, és itt nem csak az anyagi része, hanem az, hogy rengeteg ember van, aki gyakorlatilag azt üzente, hogy hajrá, csinált, tehát hogy meg tudod csinálni, és érdemes, és hogy akkor menjen ez a dolog, és ez egy iszonyú erőt ad. Hát most még fel se fogtam.
0: Nagyságrendileg nem kell pontosan, nem akarod, nyilván nem a zsebedbe akarunk turkálni, csak nagyságrendileg azért az segíts abba, hogy körülbelül mennyi jött össze tegnap, nem kell pontosan, számszerűleg csak, hogy nagyságrendileg értjük, hogy mekkora erő mozdult itt meg körülbelül.
2: Megvan az egy évi lakbér, ugye, ami így a teljes biztonságot jelenti, sőt, még azon felül is, úgyhogy én már fejbe gondolkodtam, hogy a 4 éve törött ágyrácsot is le tudom cserélni, amúgy ugye mindig ugrál a kisasszony, úgyhogy egyszerűen fantasztikus, tehát hihetetlen.
0: Tehát akkor most biztosítva vagytok, megvan az albérlet, ki tudod fizetni, kauciót is, és ott tudtok lenni, akkor igen, viszonylag
2: igen,
0: hosszú
2: igen,
0: ideig.
2: Igen, ez így teljes mértékig.
0: De
2: igen,
0: szuper.
2: Úgyhogy ez egy csoda, ez egy abszolút csoda, és ez pár óra alatt, tehát hogy hihetetlen.
1: Hát akkor most az a feladat jön, hogy akkor újra tervezés, meg hogy megvalósulás, és volt már valaha amúgy ilyen az életedben, hogy ilyen anyagi biztonságban lehettél egyedül?
2: Nem volt még, ugye ez egy nagyon, mindig próbáltam úgy túlélni, meg keresni a lehetőségeket, de hát erre ugye a korlátaink, élethelyzetünk miatt nem volt mód, és akkor most nyílik meg ez a nagy kapu, aminek a lakhatás volt az egyedüli akadálya, hogy minden sírre kerüljön a mi idő, de ezt most mi megkaptuk tőletek és a hallgatóktól, és ez tényleg.
0: Igen, hát ilyenkor a nagy összegektől az egészen pár ezer forintos összegekig jön minden. Tehát, hogy sokszor mondják, hogy igen, van, aki 1-2 ezer forinttal, 5 ezer forinttal utal.
3: Nincs minimális összeg, gyerekek.
0: Ne, ezek nagyon kedvesek, nem azt mondom, pont azt mondom, milyen cuki, igen, hogy neki nincs több, de ő 3 ezeret beletesz.
2: Igen, és bocsánat, csak volt, aki 500 forintot utalt, és azon is ugyanúgy sírtam, és küldtem az energiákat, hogy köszönöm, és remélem érzi mindenki, hogy mennyire köszönöm, és tényleg, hogy ez egy hatalmas dolog, tehát.
0: Igen, ez egyébként ez nagyon helyes, hogy aki 500 forintja van, de hogy azt elutalja, és itt igen, nem arról van szó, hogy ennyit akar, azt ennyit tud, 500 forint, de hogy részese akar ennek lenni, és akar egy kicsit neked segíteni.
3: Na hát akkor pénz megvan, de van lakás, amit tudtok bérelni, annak már utána tudtál ennyi idő alatt járni?
2: Hát ez most lesz, ugye, mert a piac az napról napra változik, de most már oda tudok állni, hogy akkor mit is szeretnénk, és mit keresünk.
0: De jó.
2: Ez most fog lezajlódni.

0: Hát ráadásul ugye ezt elmondtam, hogy nem flancolásból, de egy viszonylag olyan helyre kell menni, ahol azért magasabbak az albérletárak, mert ott van az iskola, a kislány meg ugye nem tud nagyon se autóba, se tömegközlekedéssel sokat utazni, mert hogy annyira érzékeny az idegrendszer, hogy mire odaértek addigra, hát tulajdonképpen olyan állapotban van, hogy nagyon nehéz vele, ezért kell ugye a második kerületben. De a Törökvészi utat jelöltük meg helyszínek oda menni, ami nyilván nem a legolcsóbb része így a budapesti lakhatásnak, de pontosan ezt elmondtuk, hogy nem flancolásból. Ezt a környéket lőttük be, igen, mert hogy ott van a suli, oda rakták az iskolát. Na, jól van, hát akkor nagyon örülünk, Renáta, és hát akkor kitartás, használjátok jó dolgokra, úgyis oda megy, tudjuk, úgyhogy akkor nyugalmat nektek meg, akkor tudsz a lányzóval foglalkozni.
1: Köszönjük ezt a hatalmas csodát nektek, és még egyszer a hallgatóknak, és mindenki, aki ebben részt vett, mert ez tényleg az, tehát a nagybetűs emberekkel tudtam így találkozni. Leírhatatlan, köszönöm.
2: És nagyon jó hallani a hangodon az, hogy megjött az életkedved, megjött
0: más,
2: a pozitív, igen.
1: Igen, pedig remegek, és nagyon nehéz, de igen, ez a pozitív stressz.
3: Na jó, van, akkor remélem nem találkozunk a kaszinóban, és
0: csak a piros.
3: Igen, és remélem, hogy ez most minden helyére kerül, és ez a nagy esélyed most, hogy teljesen más szinten tudjál létezni, és remélem, hogy olyan lesz, amilyennek vágytad.
1: Igen, mindenki.
0: Örülünk. Köszi, Renáta, vigyázzatok magatokra. Kitartás. Ez a nehéz helyzet. Ciao, hello, szia. Hello. Na, jó van. Érthető, ha valaki nem akarja a pontos összeget elmondani, hát szeretjük hallani azért.
3: Egyedül van a világban. Szerintem nem biztos, hogy kell tudni a világnak, hogy mennyi pénze van.
0: Aha. Tehát,
2: hogy igen, ebben az esetben. Megjelenik mindenki is.
3: Igen. Meg,
0: igen, talán ez lehet. Én szívesen hallom, mert akkor tudunk egy keretösszeget, de ha ő nem akarja, akkor mi se. Igen. Mi se mondjuk, egy nagyon-nagyon szép összeg jött össze, és hát ebből tényleg kaució, és lakhatás, és egyéb eszközök, igen, amire a kislánynak szüksége van, és mindenféle kiegészítők, és hosszú távra rendben van ő ezzel, azt hiszem, reméljük.
3: Igen,
0: úgyhogy,
3: igen.
0: De az, hogyha valaki ilyen helyzetben fél, vagy nem akarja, az teljesen tolerálható. Ez nem arról szól, hogy most ő nem mondja, hanem, hogy vannak bizonyos okok, amiért talán ő ezt nem szeretné pontosítani, mert aztán, ahogy mondjuk, ilyen megtalálják, ugye, hallottam a rádióban, hallottalak.
3: Igen.
0: Szóval ez nem biztos, hogy kell.
3: Így is egy hatalmas nagy út volt odáig eljutni, hogy az ember nyilvánosságtól kérjen segítséget, mert ezek a dolgok időről időre azért visszaköszönnek az ember életbe, hogy nem te vagy az, nem te meg amúgy is, hogy meg mint, és szerintem azért jár mindenkinek egy tabula ráza, hogy ne kelljen, hogy is mondjam, tehát úgy jönni menni a világba, hogy mindenki tudja rólad, hogy mennyi pénzed van, és honnan van a pénzed, nem?
0: Tehát, hogy abszolút, így... persze. Ezt mindig a hallgatóra bízzuk. Tehát valaki szereti elmondani, hogy igen, köszönöm, ennyi jött össze, valaki azt mondja, nem meri ezt elmondani, fél esetleg, van olyan ember a rokonságban. Tehát egy csomó körülményre nem látunk rá, ugye, igen, ezt mindig tiszteletbe tartjuk, de ez nem azokkal a tiszteletlenség, aki utaltak, csak értjük, hogyha segítettél, de nem mondjuk akkor a pontos összeget, szép nagy összeg ez.
2: Több mint egy évnyi bérleti díj megvan, meg telik butorra is, úgyhogy körülbelül azért be lehet lőni.
0: Igen.
3: Viszont képzeljétek el, hogy olvastam olyasmit, hogy most már az lesz az Európai Unióban, hogy mindenkinek teljesen transzparens lesz a keresete.
0: Vagyis?
3: Tehát az lesz, hogy nem lesz többi nagy sejtelmeskedés, hogy nem hogy keresel, hanem hogy meg lehet nézni, hogy kinek milyen fizetése van.
2: De mi, ez az miért kell lesz? Miért fontos?
3: Hát, hogy ne legyél így a szomszédra.
0: Ez mit jelent? Rákeres, hogy Kovács Aranka könyvelő, és Kovács Aranka könyvelő majd bevallja, hogy ő keresett egy évben 2 millió forintot.
3: Nem tudom, hogy lesz
0: forintot
3: a gyakorlatban, hanem csak az, hogy ugye most egy ilyen törvényről tárgyalnak, hogy akkor legyen akkor minden fizetés transzparens.
2: Én már ezt önmagában nem értem.
0: Tehát nem vagy közszereplő, meg politikus.
2: Akkor senkinek akkor semmi köze hozzá. Nem?
3: Hogy elkezdtek zsizsakni,
2: nem
3: azért,
2: de hogy kollégák esetében se értem, hogy te elégedett vagy
3: én
2: a béleddel.
3: Én akarom tudni,
2: igen? Gyere, elmondom. Igen, elégedett vagy? Akkor kész. Ha nem vagy elégedett, akkor menj fizetésemelésért. Pont tegnap hallottam egy ilyen sztorit. Van egy haverom, aki egy cégnél dolgozik, megjött az új munkaerő, aki 3 vagy 4 hónap múlva ment oda azt verni, hogy miért van az, hogy az a kolléga többet keres. És akkor elmondták neki, hogy emlékszel, amikor ide fölvettünk, te bementél a HR-re, akik megkérdezték, hogy mi a bérigénye miért. Te mondtál egy összeget, és ők azt mondták, hogy oké. Okay. Az a csávó, akit ugyanakkor vettek fel, a 100 000-rel többet mondott, egyébként annyi a keret. Tehát tudunk neked is, tudtunk volna neked is adni, de te 400-at mondtál, hát hülye lennék 5-öt adni?
3: Na, akkor most munkáltatóként szeretném megfordítani ezt a szituációt, na, hogy például ez is a te felelősséged, hogy ne legyen ilyen feszültség, a bérfeszültség a dolgozóid között, mert hogyha gondos bocs vagy, igen, és olyan munkahelyet szeretnél, ahol bizalmat építesz, akkor nyugodtan rámutatod, hogy figyelj, így alakulnak nálunk a bérek, és ahhoz, hogy ne legyen feszültség, neked, mint új jövevénynek ezt a bért tudom felajánlani. És ez azért fontos, mert akkor ez egy tiszta játék, és ha az a fajta hozzáállás van, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen átverés, tudod, hogy na, mit gondolsz magadról, hogy mit
2: kértél, akkor
3: igen, kész. Hát én nem szereted magad elég, hát ő jobban szereti magát, akkor neki többet fizetek. Ez
2: reálisabb képe van.
3: Igen. Szóval szerintem ez nem, ez az, amit a legjobban félnek az emberek, mert ő nem akar téged megbántani, ő vágyik az állásra, ő nem akar neked túl sokat mondani, hanem ő abban reménykedik titokban, hogy te vagy annyira egyenes, és azt mondod neki, hogy figyelj, de most keveset kértél, mert nálunk 50-nél többet szoktak kérni, és a tessék itt van ez is. Igen, aha, szerintem ez az, amit az emberek többsége nagyra értékel, és így lehet olyan kapcsolatot képíteni egy dolgozóval, hogy azt mondja, hogy na figyelj, ebben a fickóban megbízom. Mert ő nem fog engem átverni. Mert én mondjuk nem voltam képbe.
0: Én azt értem egyébként, hogy bizonyos újságírók miért érzik egy évben ellenállhatatlan vágyat, hogy aki nem politikus, meg nem tudom, egykori politikus, azoknak megnézzék, mint például mi vagyunk. Ugye van 10 ember, akinek minden évben szétszedik, hogy mennyit keresett. A gyerekek ott van, nézzél rá a cégem, nem látod.
3: De én kicsit szurkolok tehát, nekik amúgy. Tehát, hogy
0: miért fontos, hogy a Majka, vagy a Tilla, vagy én? Tehát ez miért vájkálnak, ha te ezt normálisan piaci alapon keresztül meg nem loptál, nem vagy politikus, nem közpénz szereztél, tehát hogy...
3: Nem a gólyák hordták össze?
0: Tehát, hogy érted, ha most megnézik Rákai Filipnek a cégét, mennyit keresett, meg tudom érteni, nem? Tehát mert hogy közel van a politikához. De hogy ez egyébként miért fontos, hogy a Tilla, vagy a Majka a piaci alapon, vagy a nem tudom, az Ariák, az most mi?
2: Mert
0: mi,
2: aki szereti őket, az azt tudja mondani, hogy megérdemlik, aki gyűlöli, meg azt mondja, hogy rohagyjon
0: meg. Nyilván hatásadás a cikk, értem, persze. Tehát hogy 5 klikkelést hoz, hogy akkor kinek milyen az árbevételen. Na de ha nem közpénz közelében vagy, ha nem politikusként dolgozol, hanem vannak cégeid és vállalkozásaid, akkor az egyébként miért
3: azt
0: fontos?
3: Azt írják, hogy
0: nem értem.
3: Hogy cégen belül lesz transzparencia, tehát hogy az azonos pozícióban lévő munkatárs bére adható ki, de például a menedzser és a raktáros közötti bér nem osztható meg.
2: Aha. Nem gondolod, hogy nem fog kiderülni?
3: Hát valószínűleg ki fog derülni, viszont amúgy szerintem...
0: Azt nehezen tudom elképzelni, hogy az EU-ban köteleznek arra, hogy neked be kell valamit, hogy mennyit keresel. Tehát azért azt szerintem az nem így lesz. Lehet, hogy álláshirdetéseknél van, hogy erre a munkakörre keresünk 800 000 forint és 1 200 000 forint fölötti fizetéssel. Tehát azt transzparensnek kell lennie, hogy mennyit fizet mondjuk egy cég. Azt el tudom képzelni, de hogy mindenkinek el kell mondani, hogy mennyit keres, az így ebben a formában az egy picit nekem
2: nem az van itt, hogy azt mondják, hogy van egy gyár, és akkor az azonos tevékenységet végzők átlagbére ennyi, és akkor ahhoz te tudod viszonyítani a sajátodat?
0: Az is lehet, de hogy te
2: érted?
0: Tudod.
3: Lesznek ilyen range-ek megadva, ilyen túligek, és
2: igen,
3: akkor
2: benne vagy-e vagy se.
3: Igen, az is, de hogy ez eddig is voltam, hogy csak ilyen piackutató cégek csinálták, és most igazából azt akarják, hogy a visszaéléseket szorítsák vissza, tehát hogy ugye nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy elmennek jön egy új kollega, és az alapból 15%-a 20%-a több fizetést kap, mint aki évek óta ott van, ami ugye hát a lojalitásnak nem tesz jót, és akkor gondolom ezt akarják lecsökkenteni, ezt a lehetőséget. Aha. Hogy
2: akkor van mihez viszonyíts saját magad fizetését.
3: Igen. Meg amúgy szerintem az egészséges, tehát hogy ez nem egy rossz, nyilván az nem lenne egészséges, ha tudnám a szomszédnak a fizetését, de azért az is érdekelne.
2: És miből van az új mercedes?
0: Igen.
3: Így van, szóval, hogy ezzel a fajta attitűd, ugye zsigerileg jelzik a munkáltatókból sokszor, hogy nem akarnak rosszul járni, és az olyan érdekes, mert hogyan tudsz új kapcsolatot építeni egy dolgozóval, vagy egyikötök is akar rosszul járni, és ez a fő motiváció, hogy csak én ne járjak rosszul.
0: Igen. Nem, itt tényleg az van szerintem, hogy téged ne tudjanak nagyon átverni. Valószínűleg, amit te mondasz, hogy az azonos munkakörben dolgozó körülbelül nagyságrendileg mennyit keresnek. Tehát az lesz transzparens. És akkor tudod, hogy annál a cégnél nagyságrendileg meghatározott fizetése, ez erre a targoncásra, vagy a könyvelésre, vagy nem tudom, megfelelő végzettséggel, nagyjából ez a kategória keres mondjuk 600 és 900 000 forint között. Tehát te tudod, hogy mennyit töltesz munkában, ő azonos munkában eltöltött idővel mennyit keres. Ez egyébként jó, hogy transzparens, nem? Hogy te be tudod kategorizálni magad valahova, és tudod, hogy nagyjából ott vagy, ahol a hasonló munkakörben ugyanannyit keres valaki.
3: Igen. Például most azt írják, hogy az irányelv maga azért született, mert a férfiak és a nők közötti bérkülönbséget szeretnék megszüntetni.
0: Aha.
3: Tehát, hogy a pozíció határozza meg a bért, ne pedig az, hogy nő vagy férfi.
2: Igen, az tök korrekt.
3: És ez egy olyan érdekes dolog, mert ez iszonyatosan jelen van, hogy ha összehasonlítjuk a férfiak és a nők bérét, akkor még mindig úgy jön ki a bér, hogy a nők átlagosan egy évben egy, de van, hogy 2 hónapot ingyen dolgoznak.
0: Az mennyire durva a férfiakhoz képest, igen. Nem? Tehát igen. Annyival olcsóbbak, igen. Na jó, de ez akkor tudod megcsinálni, valaki alkalmazott? Tehát most neked van egy vállalkozásod, ja, hát vagy te nem alkalmazott vagy, tehát ezek alkalmazotti bérekre igazolhatók, vagy akkor lesznek transzparensek. Nem gondolom én. Tehát, hogy
2: ha alkalmazott... Már, hogy a vállalkozó...
0: Nem, hát hogy alkalmas.
2: Akarod tudni?
0: Nem, vagy? Azt mondom, hogy pont, hogyha te neked van egy vállalkozásod, az neked nem kell transzparensen megmondani, hogy te abból a vállalkozásból mennyit keresel, hanem van, hogy alkalmazottaid vannak, és te tudod, hogy az általad alkalmazott emberek azonos munkakörben, azonos munkával, azonos munkában eltöltött idővel nagyjából mennyit keresnek. Így a két munkavállalót tudja magát összehasonlítani, hogy ő megkeresi azt a pénzt, mint Katica mellette, vagy Jucika, vagy nem tudom.
3: Igen, erről azért lehetne beszélni, szerintem ez például egy olyan téma, amit soha nem érintettünk, hogy ki hogyan tapasztalja ezt a fajta különbségtételt egy férfi és női dolgozók között.
0: Hogy mennyivel kevesebbet keresnek a nők ugyanarra a munkára.
2: Megkülönböztetés fölveszik-e, ha nő, ugyanarra a pozícióra, amire egy férfit fölvesznek, 1000 kérdés van benne.
3: Igen, igen. Na, azt nehogy ezzel holnap foglalkozzunk.
0: Ha nem, hogy aztán erre is rámenjünk.
3: Hogy aztán itt összehordja itt a témát a hallgató?
0: Igen.
3: Idehordja.
0: Na, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra, és még van egy átlók.
3: Nagyon tetszik az egyik hallgató, hogy ezt a hülyeséget, ha tudnák, akkor mindenki nőket alkalmazna.
0: Igen.
2: Érdekes, itt egy csomóan írek, hogy Németországban például nem is lehet elmondani, és hogy nem is tanácsos ezzel, és társadalmilag is az van benned, hogy nem turkálunk a másik
0: szemében. Ja, ne, csak nálunk van. Tehát ez Amerikában ez a kérdés, hogy te mennyit keresel, az egyik legsúlyosabb ilyen olyan kérdés, hogy...
3: Tudod, figyelj, hát van egy csomó,
0: no,
3: nézd meg.
0: Nem beszélünk magánügy, privát, nem kérdezzük meg, hogy te mennyit keresel.
3: Társadalmi réteg függő szerintem, de azt vettem vissza, az amerikaiaknak, akik jól keresnek, azok nagyon szívesen beszélnek a sikereikről.
0: A lehet, hogy sikerül, igen, de más, ha te oda mész és egy társaság megkérdezed, aztán neked mennyi a brucsot, haver? Nem annyira.
3: Pedig a legtöbb ilyen tartalom azzal foglalkozik, hogy mennyi bérled a lakásodat, mennyit keresel, hogyan, tehát hogy szerintem nem tudom, más. Azért.
0: Na jövő mindjárt, gyerekek, jelentkezzetek játékra, jó? Mert hogy van egy vegas.hu játékunk, erre lehet jelentkezni, itt vagyunk mindjárt.
4: Hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash? Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
5: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hallo. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra! Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai! 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
13: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban, és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint, június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
14: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
16: Reklámot hallottak.
17: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
19: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
20: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
21: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: And this is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. Hétfőn elindult a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tartanak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 50 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. A két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Végül a várható időjárásról. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Kilenc óra után 14 percet itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Van kamácsom? Van kamácsom?
2: Kamácsom?
1: Nincsen kamácsom? Nincs kamácsom?
2: Mi az a kamács?
1: Nem tudod, mi a kamács?
2: Nem.
1: Kamácsó. Milyen fiú haverjaid vannak
3: már nem
1: neked?
3: Kamácsó.
2: Ha nekünk nem szokott kamácsózni a kamácsónk.
1: Nincsen kamácsó?
2: Nincs kamácsó.
1: Emeld fel a kezed.
2: Mi az, hogy kamácsó? Nincs kamácsó.
1: Ilyen folt a hondolat, azt hívják kamácsónak.
2: Kamácsónak.
3: Nem, hol hívják kamácsónak? Hondál el nekem.
2: A harmadik kerületben mi?
1: Kamácsó, nincs meg ez a sztori?
2: Nincs.
1: A kamácsó egy régi, nem is tudom, talán spanyol foci edző volt, és focista volt, és elment foci edzőnek. És mindig nagyon izzadt. És a fölveti ilyen ingeket, és ugye úgy állt a pálya szélén, hogy ilyen asszonyi foltok voltak a hónal.
2: Kamácsó.
1: Fölrakta a kezét, és az egész világ azon rögött, hogy ilyen, ó, foltokba is. És azóta azt hívják, hogy figyelj, van egy kis kamácsód, nézd már meg. Nincs meg?
2: Nincs.
1: Azért kezdem, hogy nézzél, de nincs kamácsom?
3: Nincs.
1: Jó, mert úgy érzem, hogy van
2: egy. A mellkasodon van egy, de az
1: a... Beizzadtam egy kicsit, mondom, hogy Zsül, van kamácsod? Nincsen? Ő se tudja. De nem tudjátok, mi a kamácsó?
2: Nem, ez csak nálatok volt divat. Azért, mert ti használtok valamit, azt nem használja az egész világ.
1: Kamácsó. Kamácsó egy edző volt. 70-es évek, meg nem a 60-es évek. Nagyon, ez egy régi sztori. És baromi nagy foltok voltak a hóna alatt. És azóta azt hívott, ha valaki haverodnak foltos az inge, akkor azt mondja neki, na mi van kamácsód? Kamácsó, nincs hát, meg?
2: Nem,
1: nem értelek titeket, hát ez hihetetlen. Na mindegy.
2: Kamácsó.
1: Kamácsó,
3: igen. Kamácsó. Nekem még sose volt ilyen, hogy kamácsó.
1: Nem volt kamácsód? Előadáson sem volt kamácsód?
3: Én nem vagyok izzadékony, egyáltalán nem szoktam izzadni. Ha izzadok, akkor az azt jelenti, hogy már megint valami történik.
1: Igen, valami a neurotikus folyamatokban, vagy idegi folyamatokban zajlik.
3: Egyszer a Szilin órában volt egy beszélgetős, ilyen ott lévős műsorunk, és az volt, hogy 39 fokos lázzal mentem oda, akkor izzadtam. Ennyi volt, de...
1: Akkor volt kamácsód?
3: Akkor mindenhol kamacsó volt. Nagy kamacsó voltam.
1: Akkor mostantól szólunk egymásnak, ha valakinek van kamacsója, jó? Figyelj, haver, van egy kis kamacsód, jó?
2: Jó, kamacsó
3: makulátlan illatom van.
1: Pisztolytáskának is hívják egyébként, pisztolytáska. Az ugye a hónod alatt az izzadság volt, igen. Igen.
3: De múgy attól félsz, hogy pisztolytáskád, vagy attól, hogy büdös vagy? Vagy egyik törzsre félsz, csak
2: hercegnő
3: szerettél volna.
1: Én büszke vagyok rá, büdös vagyok, és direkt oda megyek, és kelepelek így a kezemmel, mint a gólya. Igen, az férfi szag, ja. Na mi újság? Van nekünk játékosunk? Bizonyám.
4: Van ám, fiú-lány.
1: Fiú-lány játékosunk van. Kérdések hangzanak el, és ezekre a kérdésekre kell jól válaszolni, és ha valaki jól válaszol, akkor mit nyer?
4: 100 000 forint.
2: Mi-hely?
3: Aha.
4: KP. KP.
2: Kes.
1: Tessék, itt van a teljes megnevezése, Kamácsó Mundzsáró.
2: Kamácsó Mundzsáró.
1: A Mundzsáró oltás és a Kamácsó, az a Kamácsó Mundzsáró.
3: Az az egyik mellékotás a másiknak.
1: Igen. Kamácsó, megvan veled, vagyok Balázs, gimiben nagyot ment. Én azt hittem, ez nektek is ilyen tökbevett dolog, hogy kamácsótok van. Tehát ez a gimiben is, mert nagyon sokat mondogat, hogy van kamácsód.
3: Lehet, hogyha ha izadékonyá válnék, az azt jelenti, hogy újra működik a pajzsmirigyem.
1: Igen, az nem lenni pajzsmirigyel új működése.
3: Igen. Lehet, hogy akkor újra.
1: De szaunába se izzadsz?
3: Hát oda nem megyek be, nem vagyok hülye.
1: Tekintettem, hogy más emberek, akik szintén ott szaunáznak.
3: Na, hát egyrészt, másrészt pedig az egész koncepció szerintem egy ostobaság.
1: Micsoda?
3: Hogy menjek be egy fadobozba, ha meleg vagy, büdös. Hát hülye vagyok.
2: Ráizzadott más ott a izére ülőkére.
3: Hát meg látom ezeket a középkorú faszikat, akik vakargatják az ágyékukat ezeket a helyeket.
1: Jézusom, te milyen helyen szaunázol?
3: Én csak a tiédet láttam eddig.
1: Igen. Jó, én szoktam középkori faszikkal szaunázni, vannak ott középkorú nők is, de egyébként azért igen, hát néha beülnek ilyen érdekes fürdőrülepedőbe.
3: Van egy ilyen indokatlan önbizalmuk ezeknek az embereknek.
1: Ezek szétdobják a lábukat, igen.
3: De van egy,
1: és néha vakarnak egyet a zsákon.
3: Igen, aztán kiülnek, visszaülnek a Citroën Sara Picasso-ba, és mennek bele az életbe. De hogy, van, tehát fecskét hordó, vagy egyáltalán semmit nem hordó, még a testalkatuk is ilyen tipikus, egy ilyen olaszos, ilyen életszerető, ilyen, nagyon le vannak mindig barnulva, de hogy kis pocak azért van, és közben pedig ilyen olyan szemtelenül néznek, meg vannak ott ilyen szétszedett lábakkal.
1: Igen, szemtelenül néznek, és én mindig akkor nézek oda, amikor ezek az idősebb bácsik, ezek úgy szétdobják a lábukat. Tehát valahogy akkor pont oda tudok nézni, és így vastag bélik.
3: Ezt akarják.
2: Ez a korra jön, hogy meg akarod mutatni, hogy még van.
3: Szerintem... Leszek én még ilyen magabiztos, mint ezek az emberek?
1: Soha. Korral vagy egyre gátlástalanabb. Én is megfigyeltem, minél öregebb, annál jobban bejössz a mesztelenül a szaunába. Kidobja a gojzlit, megvakarja egy kicsit, a törölköző már nem takarja el, értettem, meg ott ősz hülyén piromkodva takargatod magad.
3: Igen, és
1: még 10 éves neked se kell már takargatni magad.
3: Hogy ez narancsbőr, vagy olyan furcsa rákezdetre kijön az arc.
1: Heti 3-szori szauna, gyerekek. Heti 3-szor 20 perc, az 60%-kal redukálja a kardiovaszkuláris szív, stroke, érelmeszesedéses betegségeket és szövetményeket. Heti 3 szauna. Nagyon durván leviszi a rizikóját.
3: Azt mondták, hogy a nagyon forró fürdő is tudja ugyanazt, mint a szauna, csak ott nincs folytó meleg.
1: Tehát, ott valaki nem nyomja a heréjét az arcodba.
3: Igen.
1: Tehát, nem ugyanaz az élettani hatása a fürdőnek, meg a szaunának.
3: Nem?
1: Hát nem, hát azért nagyon nem.
3: Mi van a krioszaunával például?
1: Hát az más, mert ott hideg van. Egészen más a dolog, mert az ellenkező oldalról közelíted ezt a témát, mert ott -100 fok van.
3: És milyen az egyiket csinál a másik után?
1: Lehet egyébként.
3: Van ilyen?
1: Lehet, persze. Tehát elmész, kriózol egyet, edzel, és utána szaunázol egyet.
3: Kiesik a tömés fogadból.
1: Igen, ezt kiesik az amagától, és kapsz egy sztrókot, összeessel, és még beszarsz. És még ott a kriómban össze is fosod
3: magad. Ez egy akkora, kipróbáltad valaha, hogy így a, mit tudom, 60 fokra átmész, minusz 150?
1: Az, hogy egyből, az nem, de hideg vízbe a szaunából, az igen, de mondjuk a szaunából a krióba, ezt így, az úr nem biztos, is hogy jó.
3: Ez olyan traumatikus, amikor ülsz a rudasba, és hallod, hogy szaunáznak mellette, és akkor kijönnek ezek a férfiak, tudod, a szaunába, és belemegy a vízbe, és akkor olyan hangot adnak, mint ezek a hipopotámuszok. Szerintem ott ülsz, hogy ember! Én itt pihenni szeretném!
1: Igen, de annál igen. Nincs jobb, ha nem mentek szauna után hideg vízbe. Hát az a legkirályabb dolog. Lezuhanyzol és
2: nem megyünk szaunázni se, ember. Hogy mennénk utána a hidegbe?
3: Mert nem tudsz cigizni a szaunába.
1: Nem lehet.
2: Vizes
3: lesz a papír.
1: 15 percig nem lesz rányújtani. Nem megyek szaunába. Normális vagy.
3: De úgy, hogy belemész ebbe a merülősbe, rendesen.
1: Én belemegyek a merülőbe. Persze, abszolút. Persze, muszáj. Hát az
3: a pömpölő ilyenkor.
1: Tessék? Hát ugye, ez mínuszba gyorsul. Hát az a 12-14 fok, 100 fokból mész be a 12-be. Szétszedi a szívedet, az érrendszeredet. Ugye minden összehúzód, illetve minden kitágul, és akkor bemész a hidegvízre, minden összehúzódik, és ez az érmozgás, érfalmozgás választja le a plakokat, meg minden, gyerekek, szaunázzatok.
2: Na, és itt egy jó felvetés van, hogy mindig azt mondják, hogy fölhevő testen ne ugorja be a hidegvízbe, a medencébe.
3: Na ez meg a másik.
2: Nálatok miért lehet?
1: Mert nem ugrunk.
2: Nagyon
3: szerettem
1: a csemegyünk.
3: Az AI ugyanis szokott gondolkodni.
1: Processzáltam. Hát azért, mert mi egy lépcsőn megyünk be. Nem tudom, szerintem más az a hő.
2: Más a meleg.
1: Mi? Más az a hő, amikor, meg ugye az van, hogy amikor te beugrasz, az egy hirtelen nagyon erős sokhatás, míg amíg te mondjuk csak annyit érzel, hogy besétálsz egy lépcsőn. Aha. Tehát már az a pár másodperc is nagyon sokat számít, ott azért te hirtelen elmerülsz. Ráadásul nem is a hideg a Balaton, ahol mondjuk beugrálnak. Ez egy jó kérdés, igen. Hogy ott
2: megáll a szíved.
1: Meg valószínűleg máshogy melegít fel a nap, mint mondjuk a szauna. Azt is el tudom képzelni, hogy máshogy vagy meleg, nem?
3: Én ezt sokkal olcsóbb meg tudom oldani. Ha az a cél, hogy így ingadozzon a vérnyomásod, meg így a pulzusod, akkor én például azt szoktam, hogy kicsit lenémítem a telefonomat, és hogy 3 órák később ránézek, és attól, hogy hány nem fogja a hívásom. És ugyanez az érzés, ugyanez a hatásmechanizmus.
1: Azt mondják, hogy időskorban a viselkedés és az érzelmi gátlásokért felelős agyterület, a prefrontális kérlek, a homloklemen része, valószínűleg veszít az aktivitásából és a tömegéből.
2: Aha.
1: Ez milyen érdekes, tehát hogy azért vagy egyre gátlástalanabb, és nem érdekel már, hogy ki mit mond, mert hogy az agy szerkezete egy kicsit megváltozik, barom izgi. Ezért szaunáznak mesztelenül, meg vonulnak ott, meg jönnek, mert már nem érdekli őket.
3: Ilyenkor jönnek a fecskék, hogy az indokolatlan apró vizes sportokhoz nadrágok felvétele.
1: Igen.
3: Igen.
1: Úgyhogy de... én imádom, én nagyon élem, én megyek két
3: de akkor ezért azt, hogy a nyugdíjasokkal nem lehet packázni a BKV-n például?
1: Hát ne packázni, nincs szégyenérzetük.
3: nincs
1: szégyenérzetük. A prefrontális kérek már nem működik annyira erősen, igen. Na jól van, gyerekek, oké. Hát ha nem akartok szaunázni, nem szaunáztok. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
2: Azt
1: a micsoda kitörő életigellés.
3: Andi, a szaunába jöttél?
1: Olyan vagy, mint a magyar tanárom, amikor nem tudtam a leckén. Hát Balázs, ez nagyon kemés lesz.
5: Ez egyáltalán nem igaz, csak náthás vagyok.
3: Hát mert nem voltál szaunázni.
1: Nem mész szaunázni, Andi?
5: Most én szoktam, igen.
1: Szoktál, tényleg?
5: Igen.
1: Az nagyon jó. És bemész utána a hidegbe is?
5: Nem annyira hidegbe, de olyan 21-be, 20-21-be, igen.
2: Az nem jó semmire, ahogy látom Balázs arcát.
5: Dehogy
1: nem jó. Jó, az is jó. Minden jó, Andi. Na jól van, figyelj, de akkor, és hogy megy a foci? Mit csinálsz egy focis játékban? Te szereted a focit?
5: Igen, én szeretem.
1: Ne csináld.
5: A fiammal sokat nézzük, igen.
1: Igen?
5: Aha.
1: Hát ez milyen kedves kis program.
3: Ott van? És most segíteni fog neked?
5: Madridban van éppen.
1: Játszik a Madridban, hogy mit csinál?
5: Játszik, dolgozik.
1: Ja, dolgozik Madridban, aha.
5: Igen, igen, igen.
1: Nagyon jó van. Jó van, ez így, te Andi. Itt van a társad, Márk. Szia, Márk, hallottam. Jó reggelt.
6: Sziasztok.
1: Hello.
6: Sziasztok, hello.
1: Várj, Andi, egy kicsit. Mi a helyzet, Márk? Honnan hívtál minket?
3: Madridból.
1: Madridból, és Andi fia vagyok.
6: Majdnem, igen.
1: Az a gyerek, hogy mindenki
6: Madridtól egy néhány száz kilométerre, Győr Ladamérről.
1: Győr, jó van.
3: Győr Adamér.
6: Győr Ladamér.
3: De Ladamér, bocsáss, hogy nem akartam megbeszélni.
1: Ladamér. És miért Ladamér? Kimegy oda Ladával. Ladamér.
3: Győr Ladamér.
1: Mit csinálsz, mit dolgozol?
6: Hát igen, itt a megyébe foci edzőként tevékenykedem.
2: Hát akkor így
3: ez egy nyugodt életnek hallom.
1: Igen.
6: Hát nem csak azért mondom így, mert ezzel most nagyon meg lehet égni.
2: Ja, igen, hogy foci edző vagy, és nem tudod a focis kérdésekre a válaszokat.
6: Igen, igen, bizony, igen.
2: Na, majd meglátjuk.
1: Nem túl okosak a foci edzők, ebben semmi meglepő nem lesz. Na most nem, most azt tudom, hogy milyen tudom, egyetemi tanár vagy, sportkommentátor, oké, de azért egy foci edzőnek nem kell
6: van
1: tudni,
6: van egyetemi végzettségem is egyébként.
2: Miből?
1: Miből?
2: Miből?
1: Miből?
6: Nemzetközi közgazdaság.
1: Oh, oda nézzél!
2: És akkor miért lettél foci edző?
1: Hogy keveredtél így korpa közé?
6: Hát azért a focit szerintem a fiúk nagy része szereti, én is ezen dolgoztam, hogy ebbe lehessek. Van azért polgári állásom is emellett.
1: Na, te is öntöd be balról a szotyit, és jobbról kiköped az egész tök magot?
6: Abban nem vagyok olyan profi. Próbálkoztam vele, de az csak hagyományos módon megy.
1: Jó, akkor káromkodj egy nagyon durát. Dehogy is nem.
2: Nem,
1: csak
3: nem, nem, de.
1: Mondjál valamit a bíróra, most! Küldd el nagyon durván a bírót. Na jó, figyeljetek, három darab kérdés lesz, jó? És
3: az első az, hogy milyen szotyit szokták köpködni.
1: Igen. Hogy mondják a tökpakot Miskolcon?
6: A sárgát.
1: Makuka. Az alábbi, mi van? Hogy van? Ez a kérdés?
2: Igen.
1: Oké. Az alábbi párosodások közül melyik két válogatott találkozott egymással a legtöbbször labdarúgó világbajnokságon? Jó?
2: Van egy Argentína-Németország párosunk, van egy Brazília-Franciaország, és van egy Spanyolország-Olaszország. Márk, te kezdeted. Ki az, aki a legtöbbször találkozott labdarúgó világbajnokságon?
6: Hát...
2: Spanyolország, Olaszország, Brazília, Franciaország, vagy Argentína, Németország?
1: Jó, de húzz
6: az időt. Argentína, Németország.
2: Argentína, Németország. Nem tudtam, mi volt a három.
5: Spanyolország, Olaszországot mondom.
1: Spanyolország, Olaszország. Aha.
2: Márknál van az egy pont, mert valóban Argentína, Németország.
1: Jó.
2: Jön a második kérdés. Hány stadion ad otthont a 2026-os labdarúgó világbajnokság mérkőzéseinek? Ez Andi? A kérdés. Andi, mi a tippet?
1: Mondj egy számot.
5: 16.
2: 16, Márk, mit mondasz?
6: Hát 16 sajnos, igen.
1: Így tudjátok fejből. Tényleg 16 a jó válasz. Hát fogalmam nem volt, hogy hány stadionban rendezik ezt. Honnan tudtátok ezt ilyen jól? Andi?
5: Én tippeltem.
1: Ne csináld!
5: Hogy csapat van, hát gondoltam, hogy a harmadat körül. Nem tudtam.
1: Aha, de mégis rutinos a Márk, meg letippelte ugyanazt, ügyes. Hiszen egy dura vezet. Nagyon
6: hát én tudtam ezt, ha elárulhatom.
2: Nem
1: kell itt villogni, érted, semmi szükség rá.
2: Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Nem könnyű kérdés. Melyik stadionban rendezik a legtöbb mérkőzést a VB-n? Márk?
6: Hú, hát talán a... Nem is tudom, a Miami stadionjában.
2: A Miami stadion, mit mondasz? Andi?
5: Mexikóban.
2: Mexikó.
1: Nem, a jó, ez a Dallas. 9 meccset Dallasban rendezni. Akkor ez azt jelenti, hogy?
2: Hát, hogy Márknak van két találata, Andinak meg egy.
1: Ó, Andi, pedig én nagyon neked drukkoltam, tök aranyos vagy, hogy ilyen kis nyugdíjasként így bejelentkeztél egy focis játékra, ez tök kedves.
5: Igen, igen.
1: Igen. De hát az élet kemény, úgyhogy nem nyertél semmit. Köszi, Andi, puszi!
5: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Puszi, hello!
1: Márk, neked mutatjuk a nyereményedet, figyelj!
7: Gratulálunk! Nyereménye 100 000 forint a Vegas.hu jóvoltából.
1: Na?
6: Hú, de jó, köszi!
3: Ez mennyi szotyi?
1: Ez egy 6 kiló makuka.
6: Hát most valószínű tejporra megy, meg cumis üvegre, meg hasonlókra.
1: Na, kivették a fogaidat?
3: Regesz jóban vagy?
6: Igen. Most már hát tudod, de együtt aki után.
1: Komoly fog műtét. Igen, több csatornás gyökérkezelés mindkét oldalon.
3: Volt egy komolyabb verekedés egy meccs után. Hát,
1: igen, felbőszült szülők nagyon megvertek hétvégén. Na jó, oké, akkor küldjük neked is akkor sok tejport. Jó?
6: Ciao. Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Hello, hello.
1: Mai magyar meccsefogadás.
2: Van ma magyar meccs?
1: Na, kivel játszanak?
2: Kazasztánnal. Nem ma van?
1: Tessék?
2: Nem ma van a kazak meccs.
1: Kazak meccs van ma?
2: Igen.
1: Egy nagyon jelentős, barátságos kazak meccs. Óriási téttel, hatalmas gólokkal, iszonyat hajrával, őrületes tempóval.
3: De itt vagy valahol máshol?
1: Bődületesen bezselézett hajakkal? Mi lesz? Fogadjunk rá?
2: Magyar-kazak válogatott meccs.
1: Tét nélküli barátságos.
2: Hát ezt nem tudom.
1: A világ legjobbé éppen gyűrik nem sokára egymást, érted, még birkózunk a kazak válogatottal. Mennyire jó a magyar futball. Hihetetlen. Nem?
3: De ez hol lesz helyileg? Ez,
1: hát a Magyarország Kazasztánia van egy tippem, hogy itt.
3: De hol?
1: Kína Hősök terén.
3: Itt van egy jó focipálya mögöttük, itt Szakó utcában.
1: Szerintem Dorogon, valahol egy pályán. És ez most mit játszunk, barátságosat?
3: Debreceni Nagy-Erdei stadionban lesz, tessék, megválaszolta a kérdést.
2: Felkészülési, nem barátságos, a töcsém, felkészülési.
1: Hova készülünk? Most van a VB.
2: Hát a következőre.
1: Tessék, csokolom, most világbajnokságot rendeznek. Az a baj, mire felkészülünk, elfáradunk, mire újra világverseny. Ezt most ne készüljünk, most ők is nézik a VB-t, hát a kipihenik magukat.
3: Szerintem megverjük a kazahot. Szerintem meg fogjuk őket venni rendesen.
1: Igen?
3: Igen.
1: Annyi, hogy 4 egylábú jön, 3 vak.
2: Az mindegy.
3: Nem ez volt a kérdés.
1: Két félkezű. Na jövünk mindjárt a hírek után.
0: De durva ez. Egy kis deó. És már felfrissülve. Jövünk vissza.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor
9: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
13: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
12: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
15: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
14: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100.000 forintos wellness utalványt.
15: Veri az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
16: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
18: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
19: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
7: Reklámot hallottak.
19: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Budapest legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar, a hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kevés briccelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es, 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrsvezér terét és a Korvin negyedet érintette. Hétfőn elindult a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tartanak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves-Vár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Mecser Tamás a rendőrtiszti főiskola mellett jogászdiplomát is szerzett. Dolgozott az edelényi és a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetőjeként, majd a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese is volt. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzúzalék, így a mentesítés is megkezdődhet. A két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfalt réteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább. A másik pedig, hogy felszedik a kőzúzalékot, és teljesen új utat építenek. Késsel támadta járókelőkre egy férfi egy New York-i vasútállomáson. A támadó válogatás nélkül késelte meg az embereket, több embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, egyikük életveszélyben van. A rendőrségnek sikerült elfognia a férfit, akiről annyit közöltek, hogy zavarodott elmeállapotban volt. Híreink végén az időjárásról. A napsütést fátyol felhők szűrik, és a nyugati északnyugati tájakon erőteljes lesz a felhőképződés. Ott délutántól elszórtan lehet zápor, zivatar. Megélénkül a délies szél, amely késő délutántól a Dunántúlon északnyugatira fordul. Zivataroknál erős, viharos széllökés is lehet. Délután 27-32 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. We'll be right back.

0: Puci Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, bello.
2: Most már nem reggel van, ez már délelőtt.
1: Már délelőtt van.
2: Napfényes, nap közepe van.
1: Napfényes nap van, gyerekek. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Ornitológiai megfejtésben voltunk.
3: A puszt... Már best of?
1: Már best of van, kézzed, de így elrohant az idő.
3: Azt a rohadt életbe. Kapcsolva beszélgettem, azért telt el ilyen jó.
2: Jó, fizetésemelést ad nekünk?
3: Ő nem tud, sajnos.
1: Igen.
3: Azt itt kell kérni.
1: Hát engem, felejtsetek el, eztektek.
2: Nagyon vicces, azért hallottam Balázst gumiról beszélgetni a gumisával.
1: Igen. És, egy hónapot kell a tréletek háromra várni, haver, ezt nem mondtad.
3: Mert miért nem szólsz?
2: Ferinek van a garázsban három.
1: Ferinek mindig van a zsebébe gumi.
3: Mindegyik őtöknek elmondtam, hogy szóltok, és kettő nap múlva itt van jó áron.
2: Lehet, hogy, három döglött nyest lesz benne, de ott lesz.
3: De ott lesz. Használt lesz, de ott lesz.
1: Igen, használt lesz, a kopás jelző már kint lesz, de olyan gumit kap. Érted? Bemondom a mamának, hogy kellene nekem gumi, azt mondja, a másik oldalon július közepére
2: nem
1: érkezik
2: meg. Nem ezt
1: mondta
2: először, azt mondta, hogy mekkora?
1: Ja, kérdezte, mekkora? Mondom, hogy jön ez most ide? Ja, mondom, 16 per R per 19 per 120, azt mondja, egy hónap, mire megérkezik a tréletek hármas, érted?
2: Van ez én azt mondom, hogy videójáték amúgy.
1: Intézkedjél, akkor intézkedjél, hogy címének legyen gumi.
3: Mondjad, hónapra itt van.
1: Figyelj, hát ugyanúgy hozza a gumit, ahogy a bélszín. Minden van, gumi, bélszín, amit akarsz.
2: Nekem nincs motorom, de hozzá van nekem is.
3: Nem baj, ha áll kettő otthon.
1: Igen.
2: Vagy teszek bele virágot.
1: Kontinentált réleteket hozzá már légy szíves, igen.
2: Majd gurigatjuk egymásnak a gyerekkel.
1: Szóval gólyákról beszélgettünk, ornitológiai megfigyelésben voltunk, és Németh Pétert hívtuk az AI-os biztosítási csalások miatt.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Ez egy idős a biztosítással a csalási próbálkozás. Az ad ennek igazából most teret, hogy néhány évvel ezelőtt, és tényleg még az AI képgenerátor időszak megjelenése előtt megpróbálták a biztosítók szolgáltatásként gyorsítani és könnyíteni ezeket a kárrendezéseket. Lett ilyen gyorsított kárrendezés, telefotóztad ugye a faladon a beázási nyomot 3-4 irányból, beküldted a biztosítónak, ők felhívtak, amikor látták a képet, ez egy-két órán belül is előfordulhatott, és azt mondták, hogy adunk 50 000, jó lesz, átutalták még aznap délután az 50 vagy maximum 100 000 forintot neked, és akkor ennyivel le volt tudva a biztosítási gyors kárügyintézés, nem küldték ki a milyen bácsit, a Ernő bácsit, nem küldték ki Otto bácsit, és ő elkezdett elszomorodni, hogy valóban elvész a munkája.

0: nem tudom melyik biztos tudnak az applikációt, csak azzal készítsd a fotót, ezzel ugye elejét tudják venni a képgenerátoros AI megoldásnak, illetve valóban ugye AI-jal fegyverkeznek az AI ellen, tehát olyan szoftvereket próbálnak gyártani, fejleszteni, létrehozni, amelyek megismerik azokat a képgenerált vagy generált képeket, amiket
1: amit
0: mondjuk
1: AI
0: az AI csinál.
1: Igen, itt az adat, hogy az Aviva biztosító társaság több mint 18 000 gyanús kárigényt azonosított 2025-ben, összesen 233 millió font értékben, ami rekordot jelentett a biztosítónál. Tehát ez egészen durva.
0: Hát ez 100
1: milliárdos kár. De akkor ezt rajtunk hajtják majd be, ugye? Tehát a legnagyobb rossz ebben az, hogy fölemelik az alapdíjat.
0: Egyértelmű, így van, tehát a biztosítás ez egy úgynevezett kárközösség, és ugye addig éri meg a biztosítónak benne lenni ebbe a bizniszbe, ameddig ez a kárközösség neki több pénzt termel, mint amennyit ki kell fizetni. Egyébként ezt általában Magyarországon az MNB, meg bárhol ezek, ugye ezek is elvárják, hogy ne is, tehát nem lehet egy biztosítónak a mérleg főszegét egyéb területet ellenőrzik, és nem lehet kevesebb a bevétele, mint amennyi kár kifizetést vállal, hiszen akkor nem tudná teljesíteni a károkat, tehát ezért ez így benne van a rendszerükben, igen, és akkor ezek ezért természetesen, ha megemelkedik a kárkifizetés, de ugyanannyi az autó kötelező biztosítása, vagy bármire, akkor ezt ők szétporlasztják a meglévő ügyfelek között, tehát így van, a csalók ugye azok nem csak úgy szúrnak ki velünk, hogy mondjuk az ilyen gyors kárrendezési fejlesztéseket elveszi a biztosító, vagy nem fejleszti, hanem úgy is, hogy megemelkedik a biztosításunk díja. De egyébként börtönbüntetés is járt, tehát valóban azért biztosítási csalás, de ma már egy gépjármű törést is tök jól lehet különféle módon ellenőrizni, hogy egyetem megtörtént-e, ott volt-e helyszínelés, vagy igen, de tény, hogy a kisebb károkat mindig igyekszik a biztosító gyorsan letudni, és szolgáltatásként úgymond gyorsan kifizetni az ügyfeleknek, és ezzel megpróbálhatnak ilyen módon visszaélni.
1: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
2: És ítélkezik?
3: De lehet, hogy...
1: Mi a szar történik a gólyán?
2: Ismerem, nem.
1: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
3: Azért a gyíkot meg a békát.
2: Azért, mert az asszony hormonos, és a nem bírják.
3: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
2: Igen, a hormonos, már érdik, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
1: Ott van, figyeld. Ott megyek a kocsival.
2: Ez a rádiójáték.
3: Ha, semmi nem.
4: Most egy a póza tetején, nincs fészkő.
1: Mondom, nincs fészkő, ott ül a póza tetején.
3: Hogy ne lenne fészkő
1: a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
3: Van fészke, de nincs mindig ott, te se vagy mindig otthon.
1: Ott is ül.
2: Ez a hangyák miatt van.
1: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
3: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
1: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
3: Hogy állna már párba?
2: De
3: már
2: nem
3: megcsinálta.
2: Nem
3: lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
1: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
2: Leszállt. Úristen, egy hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos
1: ebben
2: varjú megérkezett.
1: Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
2: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
1: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd? Jó, ezek elmebetegek. Szóval, ezek szingvítkednek ott?
2: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy puszt az ámor a gólyáknak a szemétégető.
1: Na, tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekkel.
3: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
1: Igen, ezért ő elmegy.
2: Pista, te mit csináltál itt? Vagy?
1: Nem akarod menni az asszony miatt.
3: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
1: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a nap közbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél
2: nem
1: egy póznán.
2: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
1: Melegek?
2: Aha.
1: És este valami iszonyatos tivornya van, amit mi nem látunk?
2: Igen, a gólya gangbang van este, csak hogy megvárják, hogy mindenki hazamenjen a forgatásról.
1: Az nem lehet, hogy ők tinédzserek, és ők fölnőttek, de még nem repülnek ilyen, el, megszületnek májusba. És...
5: Ezek olyan gólyák, akik ivar érett, még nincsen náluk, és ezért ott ülnek csoportosan. Ez az egyik.
1: Tehát ezek szingli fiatalok.
3: Ne beszéltek, hogy hülyeséget, városiak
5: nem
3: vagytok.
5: Nem most születtek.
3: Hanem tavaly?
5: Hát igen, ezek valószínűleg csikók? Még nem ivarérettek, nem szaporodó képesek még. Így van.
1: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
5: De
1: nem
5: nincs
1: építenek
5: párjuk.
3: Fészket miért nem épít?
5: Mert nincs még párjuk.
3: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
5: Igen.
1: Nagyon érted a színlinétet.
3: Én nagyon bírtam.
1: Ugye, és akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
5: Majd igen, majd egyszer.

0: igen. A másik pedig sajnos az özvegyek.
1: Akiknek, na jó, akiknek persze,
0: az özvegyek, meg a... meghalt a társuk és a gólyák, azok nem néznek másik társukra.
2: Na de attól a fészke ez még ott van.
0: Na de, nem és akkor mit csináljon bele egyedül?
3: A gólyák pont út nézegetek után.
1: Mi most a pálfúznál, mit csinál egyedül?
0: Haverokkal beszélgetek.
1: Beszámolok.hu per gólyák.
3: Kelep-kelep gólyák.
1: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét,
0: igen.
1: És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök. Hát,
4: Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
1: Gyere ide, ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízé paraszt.
0: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, özvegyasszony is van, aki nem megy újra, hogy
2: ugyan
0: a
2: férhez. Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek? Vagy,
1: iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam
2: őket. Dobáltad őket, kamisztára.
1: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
4: Annál, hogy béka.
3: Azt írják, hogy BM és gólyatábor. Ők se szexelnek.
1: BM és gólyatáborban a tanárok nagyon szigorúak, már semmi szex nincs egyébként. Igen, mit találtál?
3: Azt írják, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
1: Miket írnak a hallgatók, igen.
4: Kelep, kelep.
1: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
2: Ó, persze.
5: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Karambolozott két autó Debrecenben, a Munkás és a Hold utca kereszteződés a mindenhatóság a helyszínen. Köszönjük szépen. És megérkeztek a múlt heti időjárás, nem tudom milyen szponzorunktól az ajándékok. Köszönjük szépen, nagyon rendesek.
3: Soha többé szúnyogok.
1: Igen, tényleg drágák, aranyosak. Mindig jól esik, a szponzor gondol ránk, és elküldi a kis ajándéktárgyét, a termékeit. És gondol arra, hogy itt hirdet ebben a műsorban, ez nagyon kedves. Hívjuk a nap hallgatóját még így 9 óra után. 50 perccel, és nincs plusz ajándékunk? Nincs, csak egy ajándékcsomagunk van most.
3: Ebben tudunk egyet adni, hogyha úgy van.
1: Igen. 10 évnyi szúnyogriasztot tudunk adni. Hangyaírtógél.
3: Ugye ezzel kell most lealapozózni a házadat.
1: Azok a hangyák kikerülik, kiröhögik ezt. Az Obis hangyaírtót felzabálták, érted?
2: Az Obival együtt
1: megették.
6: Halló, Balázsék.
1: Igen.
2: Ügyes vagy.
1: Pont le akartam tenni, nagyon jó vagy, hogy hívnak?
6: Endre vagyok, sziasztok.
1: Endre.
3: Ó, milyen jó hangod van, Endre.
6: Kamaszodok, köszönöm.
1: Kamaszod. De tényleg jó az orgánum, abszolút jó az orgánum. Ugye te is ráfűztél a gólya témára, te azt írtad, hogy azok nem gólyák, hanem géják. Gély, mint ugye gély, mint ugye meleg gólya, ugye erről szó volt. Ez a kis szójáték, ez jelent neked egy ajándékcsomagot, gratulálunk. Géják.
6: Nagyon szépen, köszönöm.
1: Hol hallgatsz minket?
6: Úton voltam az M5-ösön, amikor aktuális volt a téma.
1: Aha. Kicsit egy ilyen Németh Kristóf és Gergely Robi szerelem gyereke hangod van egyébként. Tehát, hogy ide tenném a kettő közé.
3: Gergely Kristóf
1: hangod van, igen.
6: Megijedtem, Steinert hallottam, de így már elfogadom.
3: Hát azért...
2: Ez nem volt szép.
1: Ezen a csúszdán nem csúszhatunk rá. Jól van, küldjünk egy ajándékcsomagot.
3: Még nagyon meghallgatnám a Steiner Kristófot ezzel az orgánummal.
1: Semmi baj az, hogy...
6: Itt van a szomszéd, bodolom a telefont, te gondoljátok.
1: Semmi baj az, hogy homofób vagy, küldtünk egy ajándékcsomagot. Magat, mi nem válogatunk a hallgatóink között.
6: Gondolom, a homokozó készlet lesz.
1: Isten mindenit.
2: Na jó.
3: Ugyan, nagyon szépen nagyon férfios ma.
1: Na menjél, mert a Torockai 11-től érő bejelentkezést ad, úgyhogy akkor... Azt még pont elcsíped, meg tudod nézni.
6: Csáu, csáu. Tíz napok a Tisza partján, úgyhogy sziasztok.
1: Csáu. Mi a hallgatókba botlunk?
3: Óriási
1: hallgatóink vannak. Na jól van.
3: Az igazság, hogy nem döntette, hogy hetero lesz, hogy meleg, mert ez a hangon nem vették volna be sehova.
1: Igen. Jól van, mi van holnap? Holnap
3: szerda lesz.
1: Az holnap és? Szerda, csak a váltásra kérdezem.
3: Jövök, jövök, és most kérte Julit, hogy hívja fel a fagylaltos embert, hogy ő is jöjjön.
1: Fagylaltos emberünk nyert valamit, gyerekek. Igen. Valami komoly díjon indult, és elhozott valami brutál díjat. Igen. Igen.
3: És amit még elhozhatna, a hűtőtáskáját ide.
1: Igen, ő a múltkor is hozott nekünk fagyit.
3: Bizony.
1: Az elmondom nektek, a holnap bejön 8-ra, itt 10-ig mindenki cukorsokban fetreng, zéro adás, sok zene. Jaj, veszékelés, nyögés, és fetrengés, tehát óvatosan
3: a cukorra. Szerintem ne legyen az, hogy sok zene, hanem tegyük ki a hallgatókat, a teljes ilyen színuszfüggény nekem be fogunk járni, tudod?
1: Jó.
3: Fentlent.
1: Jó, ők csak a csámcsogást hallgatják, és néha azt mondjuk, hogy finom. És ez nagyon rádióbarát, ez 8-tól fél 9-ig ez lesz.
3: Nekem nagyon tetszett, amikor megpróbáltuk evőversenyé változtatni ugyanezt a programot a fekete Mikivel, emlékeztek?
2: Tényleg.
3: Most akkor hívjunk be egy óvodást, aki ugyanezt fel kell csinálni, tudod?
1: Igen, és mindenképpen legyen egy palacsintás Robi, aki egy nap ötször elmondja.
2: Ő palacsintás Robi.
1: Őt úgy hívják, hogy palacsintás Robi, és nem kapcsolódik a témához, de ő palacsintás Robi.
3: De ő nem lehet egy desszert napot tartani.
1: Jó, de akkor palacsintás Robi legyen itt. Nem is kell, hogy hozzon palacsintát, csak mondja, hogy ki
2: hoz ő. Tudod,
1: jó.
3: Hát, de úgy kéne, hogy minden kitelepülésre elvinni a palacsintás Robit.
1: Ja, ő csak ennyit mondta, hogy én vagyok palacsintás Robi. Nagyon jó. Na, jövünk holnap hatkor. Sziasztok, csacsak.
5: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
14: A csirkeszárnya legjobb a grillen!
15: Dehogy is! A csirkemellnél nincs jobb!
16: Mondom, hogy a szárnya jó!
17: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
18: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9 millió 490 ezer forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
19: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
7: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Holnap hidegfront jön, ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a kollégák már ma reggel nem köszönnek, csak sóhajtoznak. Aki érzékeny a frontok érkezésére, annak ma nagyon rossz napja lesz. Mindenki más egyébként kap még egy kis nyarat 31-32 fokkal. Délután eleinte fátyol felhők érkeznek nyugat felől, aztán egyre több gomoly felhő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvény

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nyilván rajtam keresztül, amihez természetesen én is csatlakozom, és ahogy Roli írta, itt tényleg minifesztivál van, mindenféle zenei stílusból jönnek a Nagy Rádió 1-es kedvencek, Tábló például, óriási favoritunk.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Közöttük nagy Rádió 1-es kedvencek is, mint mondjuk most Lady Gaga-tól, aki áprilisban befejezte a Mélyemból turnét, de nem pihenget, stúdióba vonult, új zenék készülnek, viszont nem popzenék szerintem, mert ahogy mondta, a következő projektje a művészetének egy másik oldalát mutat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Kedd van, ugye hideg front érkezik majd, úgyhogy ma mindenki álmos, vagy ingerlékeny, vagy mindkettő egyszerre. Ezt kaptuk csomagban, nagyon szépen köszönjük, úgyhogy meg kell dolgozzak a jó hangulatért, de most ütőzzelei órák kellenek, és nagyon rajta vagyok, hogy a nyári hangulat átjöjjön. Kezdek az olasz DJ-vel, Hypatonnal, mindjárt!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
6: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139 900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Na, mi lesz a mai program?
9: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
8: Vagyis
9: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
8: És ha rock'n'roll, akkor...
9: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Reklámot hallottak.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
12: Nehogy már a bakteriális hüvelyfertőzés szabja meg, mikor mihez lehet kedvem. A Vitagén C hüvelykrém segítségével urrá leszek a tüneteken. 3-ig számolok. A Vitagén C 1. helyreállítja a hüvely savas pH-ját, 2. gátolja a kórokozók szaporodását, 3. elősegíti a saját laktobacillusok növekedését.
13: Vitagén C tejsavval, ezüsttel és C-vitaminnal. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz. Várandóság és szoptatás ideje alatt is használható. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en.

0: élvezi játszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Jurbi, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Kis Dani írta, hogy óriási házfelújításban vannak, fest, a rádió egy konkrétan megmenti a hangulatot. Ha dolgozni kell, legalább a zene legyen jó, ezt írta Dani, tökéletesen egyetértek. Hozok majd zenét Ray Daltontól, énekel Sia és Zayn, és most itt van Martin Garrix.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 31-32 fokokkal még ma. A Balaton és a nagyobb tavaink 23-24 fokosak, a hidegfront holnap érkezik, de délután nyugaton már sok lesz a felhő.
1: Az időjárás

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Olvasgatom az internetet, mi történik a világban, és látom, hogy Ed Sheeran nem szeret unatkozni. Mondjuk nem gondolnám, hogy unalmas lenne az élete. De most a koncertezések után, a stúdiózások után, a malagai nyaralása helyett egy rögtönzött koncertet adott Ipswichben, Angliában, a szülővárosához közel a vízparton. A közösségi médiában dobott egy üzenetet, hogy akinek van kedve, az menjen a megadott helyszínre délelőtt 9-re, legvacakabb időpont ever, de a súly és a munka ellenére rengetegen voltak ott, külön megköszönte a szülőknek, hogy iskola helyett inkább elvitték a gyerekeket egy picit bulizni. A zenei óra folytatásában az információk után tehát Ed Sheeran is érkezik a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
3: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágótabletta.
2: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
3: Maltofer rágótabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A csirke szárnya legjobb a grillen.
9: Dehogy is. A csirkemellnél nincs jobb.
8: Mondom, hogy a szárnya jó.
10: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét zsirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
11: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Azt tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktélcsodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak.
10: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

és délelőtt 9-kor fellépett az összegyűlteknek. Timi azt írta, Ed Sheeran miatt ő is adhagyta volna a munkát és rohant volna. Az a baj, hogy hozzá az ilyen közösségi médiás üzenetek soha nem jutnak el. Csak maximum annyi, hogyha a hackes poszt

0: csak igaz, ma is sláger megy. Holnapra ugye a meteorológusok hidegfrontot mondanak, hát ez sok munkahelyen úgy csapódik le, hogy mindenki furában néz a másikra már ma. De túllépünk ezen, evédeljünk együtt a kollégákkal, indítjuk hozzá a Daily Mixet ezzel a dallal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
2: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Június 13 és 19 között.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhelyjel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Válts a jövőre. Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra.
1: Reklámot hallottak.
14: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
15: Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, a dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az ORFK élén Balog János rendőr altábornagyot váltja. Egyebek mellett rendhagyó tárlatvezetések, kiállítások, koncertek várják a látogatókat Veszprémben a múzeumok éjszakáján, június 20-án, a Város 25 helyszínén 30 kiállítás és 95 program várja az érdeklődőket. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót fületek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 000 forintos bírságot szabtak ki. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás, a vonatinfohoz nem kell regisztráció. Ma már fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól záporok is várhatók, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

legsima slágerek. Legsima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez már a kedd délutánunk ezen a héten. Remélem, hogy jól telt eddig is a munkanap. Eléptünk a kora délutánba, és elstartolt pontban délben a mai Daily Mix. A mikrofonnál Molek Csongor, Paks és a térség. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Most Taylor Swift énekel nekünk, a hölgy már a 12. stúdióalbumánál jár, és karrierje elején az első albumon szereplő számokat mindet ő írta állítólag. Most a Fate of Aphelia című igazi mai slágerét játszom.

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, paksi autósok, a többiekre is figyeljenek, mindenkinek jó utat kívánok. A 6-oson a 110-es kilométer környékén útszűkület lassíthatja ma a haladást, és a 123-as kilométernél is végeznek útkarbantartási munkákat, szintén a 6-os főúton. Balesetmentes kilométereket még egyszer. Énekel most Selena Gomez, és ez a slágere, ha jól tudom, stúdióalbumra nem került fel. Ettől függetlenül kedvenc, a single Soon.

Ez a 105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hú, rengeteg feldolgozást játszunk, és ez mind-mind igazi mai sláger. A Daily Mixben, kedves paksi hallgatók, most a brooklyni hölgyének el Bébé Rexa, és a Faithless együttessel közösen átdolgozták a csapat eredeti 95-ös Insomnia című felvételét. Ez a változat pedig idén 2026-ban jött ki. Szól most a New Religion!

0: legsima slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Csak itt a Rádió 1-en.

105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, minden nap ünnepelünk, ennyire vagyunk szerencsések itt Pakson is a környéken. Ma június 9-e van, Pelágia, Diana, Bódog Félix, Ludovika és Előd, ők tartják ma a névnapjukat. Nekik boldog névnapot, aki születésnapját ma ünnepli. Isten éltesse sokáig Pakson is a környéken, énekel most Loi, és meghallgatjuk azt a számát, ami se perc alatt kedvenc lett a Rádió 1-en. Egy lazulós nyári felvételről van szó. Ez a Get Lucky.

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm a hallgatókat szeretettel a Paksról, vagy éppen a vonzás körzetből. Örülök, hogy velünk vannak. Kettőig együtt pörgetjük a Daily Mix műsort, így kedden is. A nevem Oleg Csongor, Tóth Abigail és az Accent zenél mindjárt. Ők is felléptek az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és a Sugar Daddy című slágerükkel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatók, a tei települések polgármestereinek tartott sajtótájékoztatót a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. A programot negyedévente megszervezik egyébként. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás, tehát a TEIT polgármestereit várta a Paksi irodaépületébe a Kft. Június 3-án. A település vezetőket a társaság elmúlt negyedéves tevékenységéről tájékoztatta Bognár Péter, törzskari igazgató. Ő elmondta, hogy 11.347-es darab kazetta van a létesítményben, 2026-ra 180 kazetta betárolását tervezték. A januári folyamatot követően az áttárolást is megkezdhették, ezt azonban nem várt esemény szakította félbe. A tárolócső kiszolgálásánál ütköztek problémába. Ezeket munkaprogram segítségével megoldották, amelyhez átalakítási engedélyt kértek és kaptak az Országos Atomenergetikai Hivataltól. Utána tudták folytatni az áttárolási folyamatot. A közeljövőben a kiégett kazetták átmeneti tárolója teljes üzemeltetési engedélyét módosítják, mert az átrakógépen műszaki átalakítást szeretnének végrehajtani, és folyamatosak a tűz, munka és sugárvédelmi ellenőrzések. Szó esett a nagyon kis aktivitású tároló előkészítéséről, amelynek érdekében projektet indított az RHK Kft. A törzskari igazgató beszélt a kiégett kazetták átmeneti tárolója mellett a Bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló és a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladékfeldolgozó és tároló elmúlt negyedéves működéséről is. A telepaks.net hírportálon találják a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Beszéltünk már arról, hogy városi megemlékezést tartottak június 4-én a Dunaparti Korzónáló Trianon emlékműnél, kedves hallgatók. És ezen a megemlékezésen közreműködött a Paks Városi Vegyeskar, Stadler Csongor, Szabó Dávid, valamint a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola Tehetségtánc műhelye. Az emlékezők koszorú helyett mécseseket helyeztek el a Trianon emlékműnél, és volt csónakos felvonulás a Dunán Paks testvérvárosaink zászlóval. A teljes beszámolót fotókkal megtalálják a telepaks.net hírportál aktuális cikkében. Meghallgatjuk a folytatásban azt a számot, ami eredetileg egy korábbi 2010-es felvétel a Dán DJ-től Keitótól, hogyha az infóim nem csalnak, viszont egy bizonyos mém által újrakevert verzióban óriási kedvenc lett az egész világon. A felvétel címe Turn the Lights Off, DJ Dark remixében játszom most.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, szokás szerint itt a Daily Mixben. Kedves paksi autósok, infóim akadnak, ismét, főleg útszűkülettel kapcsolatban. Először ugrunk a 6-osra, a 126-os kilométernél útszűkület lassítja a haladást, elméletileg kátyúznak, és az 512-esen is útszűkület van érvényben a 7-es 8-as kilométernél. Taylor Swift adja most a kocsikázáshoz, utazáshoz is a zenei aláfestést, meghallgatjuk a 12. albumáról az Opelite című felvételt.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. június 9-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. 19. alkalommal rendezték meg a Dunakömlődi falunapot június 6-án. Az esemény idén is a halászléfőző versennyel vette kezdetét, ezután színpadi produkciók következtek. Többek között a Dunakömlődi nyugdíjas klub műsora és Fekete László erős ember bemutatója. A nap sztár fellépői a Bestiák, valamint MC Haver és a Teknő voltak, beszámoló a Telepaks oldalán. Régi történetek, közös emlékek és látványos bemutatók tették emlékezetessé a hétvégi ünnepséget Baján. A Havária Egyesület idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A jubileum alkalmából szervezett családi napon megemlékeztek az elmúlt két évtized eredményeiről, és a látogatók is bepillantást nyerhettek a mentőbúvárok munkájába. Az Egyesület 2024-ben vette birtokba az önkormányzat által felajánlott a Sugovica parton álló kagyló létesítményt. Az új központ közelében egy zárt kikötőt is kialakítottak, amely a búvárok mellett a közfeladatot ellátó szervezetek, köztük a Katasztrófavédelem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara, vagy a Bajai Polgárőr Egyesület hajóinak is helyet biztosít. Az Egyesület jelenleg 42 aktív főt számlál, sokan azonban a háttérből segítik a szervezet munkáját, így az állomány teljes létszáma megközelíti a 60 főt. Egész napos vízi nyílt napra várták az érdeklődőket. Június 6-án az Atomerőmű Sportegyesület csónakházánál és a Duna túlpartján kialakított homokos partszakaszon. A rendezvény célja az volt, hogy közelebb hozza az embereket a Dunához és a szabadidős vízisporthoz. A résztvevőket többek között akadálypálya, ugrálóvárak és strandprogramok várták, összefoglaló a Telepaks oldalán. A klímaváltozás hatására egyes fajok eltűnnek, egy visszaszorul, mások pedig megjelennek. A Szekszárd melletti sötét völgyben tartottak éjjeli lepke megfigyelés, mely érdekes tanulságokat tartogatott. Az Európai Unió minden országában a napokban tartottak éjjeli lepke megfigyelést, így hazánkban is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület lepkevédelmi szakosztályának koordinálásával. A közel 30 helyszín egyike a Szekszárdhoz tartozó sötét völgy volt, ahol dr. Kalotás Zsolt vezetésével végeztek felmérést önkéntesek, érdeklődők bevonásával, immár 5. alkalommal. A programvezető elmondta, hogy a lepke monitoring időpontját minden évben EU-s szinten határozzák meg, így esett most június elejére. Ilyenkor minden helyszínen azonos módszerrel figyelik meg az éjjeli lepkéket, kifeszítenek egy fehér lepedőt, megvilágítják, az pedig odavonza a repülő rovarokat. A lepkékről fotó készül, azok alapján összeáll egy lista, amelyet az MME összegez, majd továbbít az európai partnerek felé. További információkat Teol oldalán. Térzenével kedveskedett a zenekedvelőknek és a járókelőknek a Pro Artis alapfokú művészeti iskola. Az Atom téren klarinét koncert vette kezdetét az intézmény pedagógusainak és növendékeinek részvételével Pakson, majd vonós zenekar koncertezett a szekszárdi és paksi tanítványok részvételével. A napokban egy férfi közlekedett egy kvadból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló jármű szerelvénnyel a 61-es főúton Dunaföldvár felől előszállás irányába. Haladása során a 3-as kilométer szelvényénél egy jobbra ívelő kanyarban a pótkocsin lévő homokon rögzítetlenül szállított 1000 literes tartály elmozdult és a kvadot felborította. A borulás közben a pótkocsi levált, az alá beesett a járművezető, a kvad pedig a jobb oldalára dőlt, a férfi könnyebben sérült a balesetben, írja oldalán a Teol. Baján a napokban latin dallamok töltötték meg az Ötvös utcát a Nemzetek Tánca program sorozat keretében. A Sundance TS-e gondoskodott a mediterrán hangulatról a belvárosban. Legközelebb június 19-én várja a táncolni vágyókat a Nemzetek Tánca.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, holnap már szerda, és élvezhetjük a napsütést hosszabb, rövidebb időszakokra. A gomoly felhőképződést említik még a hozzáértők, ide a középső ország részbe, kedves paksi hallgatók, egyébként meleg lesz, nyáriasan alakul az időjárás, ami a hőmérsékletet illeti, olyan 23-30 fok körül mérünk majd. És ha kapunk csapadékot, akkor erőteljesebb szélmozgásra számítani kell. Sziasztó és Eva Max, közös szemet meghallgatjuk most azt a dalt, amelynek a klipjében az 1920-as években utaznak vissza az előadók. A felvétel a Motto.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: 107.5 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy, egy brit DJ következik most a Daily Mix vége felé. Szigalla, aki minden évben meglep minket olyan felvétellel, ami beindul kőkeményen a nyári szezonra. Ez is ilyen, a Riptide című feldolgozás, és ezzel búcsúzom kedre. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmet, és persze a közreműködést mindenkinek. Paksi hallgatók, további tartalmas délutánt kívánok, maradjanak velünk, hiszen 2 órától jelentkezik Györke Ati is a legjobb zenékkel. Oleg Csongort hallották. Minden jót kívánok, Paks!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke málnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak.
8: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
8: A Rádió 1

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, aki nem beszél, zenél. Indítok is egy kedvencet a jelenből. Ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Napsütés, hölgyeim és uraim, az holnap szépen leköszön. A hidegfront után csütörtökön pénteken még lesznek felhők rendesen, és visszaesik a hőmérséklet a hét második felére. 27 fokok várhatóak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változat.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nem limlom zenék, semmi olyan, amit ne szeretnének a hallgatók. Már az első dal megadja majd az alaphangulatot. Ray Dalton következik mindjárt, és a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A csirke szárnya legjobb a grillen.
6: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
5: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
9: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
10: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi?
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
14: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyéko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
1: Reklámot hallottak.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
18: Dinamikus kialakítás. Igen, magával ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron.
12: Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
19: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
20: Skoda.
21: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
22: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, én vagyok a zene felelős munkaidőben. Csak komolyan mondom, a közelgő hidegfront mindenkit időjárás állomássá változtat. Én ma már legalább 3 embertől hallottam, hogy érzem a frontotat is. Hát nálam még a nyár feeling tombol, hölgyeim és uraim, és szeretnék is átadni a zenékkel ebből. Hamarosan az olasz DJ

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Igazi mai sláger megy. Jönnek, mennek a különféle zenei stílusok, hát most igazi fesztivál feeling lesz, köszönjük Martin Garrixnek. Hogy az időjárás is követni fogja a mi buli hangulatunkat, hát azt kell, hogy mondjam, nem feltétlenül. Egy hidegfront miatt holnaptól újra egy picit szünetel a nyár feeling, nyugat felől érkezik majd a borulás, ami hoz esőt is, ez nagyon kell a földeknek egyébként. A hőmérséklet a hét második felére 26-27 fok lesz maximum.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatják.

0: Egy csak igazi mai sláger megy. Megígértük ugye, hogy 2026 nyarán is intézzük a legjobb bulikat, nem hagyjuk a hallgatókat élmények nélkül. Már is mutatom, hogy a jövő héten hova juthatnak be velünk a Rádió 1-esek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Velhet!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb ének hangja a dance zenében, ez tőle a New Religion.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Öttől ma is jön a Live Mix. Juhász Gergő mellé ma Antonio áll bemixelni. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei óráért felel. Eldolgozgatunk együtt ötig, és mutatom, hogy mivel kezdek.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Építkezik, felújít. Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogram adta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakabics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakabics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
7: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pontvezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
8: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
9: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri állatkertben. A Győri állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
10: Tóth Zoltánt, a Győri állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
11: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
12: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újház építőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

megy, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, szuper lesz a délután további része is, megígérem. Még együtt rádiózunk ebben az órában, jöhetnek a közlekedési hírek, 5-től pedig live mix Juhász Gerivel és ma Antónióval.

Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Itt a Rádió 1, 16 óra 16 perc közlekedési infók. Zotya írta, hogy 10 kilométeren át lehet araszolni az M1-esen Budapest felé Biatorbágynál. Kis busz és kamion balesetezett. Gábor pedig azt írta, kiégett egy tehergépkocsi a 8-as főúton Tüskevárnál a 102-es kilométernél. Kerülni kell, mert lezárták az utat. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek. Martin Garrix, Butterflies, ezt választottam autós barátaimnak, és most szól a Rádió 1-en.

0: minden fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Ez a Rádió 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, változatosan az információk után is majd. Mindjárt Camrad is érkezik, és a Be Mine.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Velhet!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
5: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis?
8: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
10: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgy is tett.
13: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
14: Június 13 és 19 között.
13: Ez az!
14: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
16: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7 990 000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
17: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
18: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
20: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world is mine.

0: Így napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, 16 óra 40 perc közlekedési infók. Kaptam üzeneteket, Budapesten bedugult a Hegyalja út, az Alkotás utca, a Budaörsi út, lassú a Bocskai út, az Irinyi József utca és az Október 23-a utca is, lassan halad a Ferenc körút. Niki azt írta, hogy a 10-es főúton Süttön félpálya lezárva a 63-as kilométernél baleset miatt, és mintegy 10 kilométeren lehet araszolni az M1-esen Budapest felé haladva Piatorbágynál, kis busz és kamion balesetezett. Bárki bármit lát, még szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek!

0: vendégek közül Jauri és Christopher érkezik ma este a World is My Radio Show-ba. 8-tól zenél a Diszkosít, a folytatásban pedig Antonio 5-től 6-ig a Live Mixben Juhász Gergő mellett. Nagyon szuper délután mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Srácok, engem nem zavar a cash.
3: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
4: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
2: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
2: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
9: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
8: Akkor irány az Érdi Autócentrum, Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
9: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forint.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
12: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
13: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
14: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050!
15: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugolab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
16: Téged mi zavar legjobban az arcbőröddel kapcsolatban? Ráncok, pigmentfoltok, tág, pórusok, aknés hegek, vízhiányos, fakóbőr? Az őszi-téli időszak slágerkezelése a Probion Peel. Már az első alkalom után látványos javulást eredményez. Győződj meg róla személyesen az Aranyos Kozmetikában. Paks, Dózsa György utca 3.
17: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
18: Kialakítottunk egy olyan kapibara simogatót, ami az országban nagyon nincsen máshol. Legnagyobb létszámban, több mint 10 kapibara van a Győri Állatkertben. A Győri Állatkertben közel 1500 állat lakik, 150 fajból tevődik ez össze. Most nemrég született egy puputevénk, vagy akár kapibarák is születtek egy-két hónappal ezelőtt.
19: Tóth Zoltánt, a Győri Állatkert kommunikációs és marketing vezetőjét hallották. Minden további információ a zoogyor.com oldalon.
20: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az erőértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
21: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
22: Rádió 1. Rádió 1.
23: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ti mai slágerekkel a lemezjátszók mögött. Antonio, a házigazda, Juhász Gergő, csak igazi mai sláger megy.
1: Tű pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, Antonioé a ma délutáni Rádió 1 Live Mix. Fehér pólóban vibe partizunk mind a ketten. Hello Anti.
2: Sziasztok Rádió 1-esek, kellemes délután. Szia Geri. Feldobjuk a délutánatokat igazi mai slágerekkel, nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal és egy csomó energiával. Amivel indulunk, az nem más, mint Ed Sheeran és az Azizám itt a Rádió 1-en a délután Live Mixben. Írjatok nekünk közlekedési infót, látom, nagyon szugerálod itt a pólóban.
1: Albert Einstein van a fehér pólódon, aki DJ. Óriási.
2: Nézzétek meg élőben. Vagyunk.
0: Rá.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a Rádió 1 live mixet halljátok ma délután Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset pár perce történt Budapesten a Kossuth-Lajos utcában az Asztúria előtt, és szokás szerint nagyon erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, főleg Tatabánya és Biatorbágy között. Sziasztok, ez egy SMS, jó hallani, hogy újra Anti Mix-el, már vártuk, hogy mikor lesz újra adásban. Gerinek egy közlekedési hír, Szolnok belterületén óriási a forgalom, mert a városon kívül lezárták a Tisza hidat felújítás miatt. Szép napot mindenkinek, üdvözlettel Dávid Kőtelekről. Köszi Dávid, imádjuk!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy küldtök közlekedési infót, Gergő imádja őket. Ez földobja a napját, de komolyan mondom.
0: Tényleg így, de ha azt hiszed, hogy viccelek, nem, sokszor még szerintem, de egyáltalán nem.
1: Tisztában vagyok.
0: Amikor van néhány szabad percem, vagy unatkozom, én közlekedési híreket hallgatok. Halál komolyan.
1: Jó,
0: megnyugtat. Tényleg.
1: Te esküszöm. Feldob.
0: Na, menjünk tovább.
1: Furcsa perverzitásod van.
0: Egy biztos. Hát van egy pár.
1: Lady Gaga perverzitásáról szerintem többet tudnánk mesélni. Ő érkezik most itt a délután Live Mix-ben. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, írjátok meg, mit csináltok live-ozás hall közben. Ja, és tudtok nézni élőben is a YouTube-on.

Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Rádió 1 live mixet halljátok ma Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Anastasia, I'm Out of Love, 2000-ben adta ki Anastasia az első változatát ennek a fantasztikus dalnak. Hát abban az időben Anastasia akkora sztár volt, olyan kaliberű énekesnő volt, mint napjainkban Dua Lipa.
1: Így van, imádták, imádták, és szerintem már jó ez a dal, főleg ebben a verzióban, egy ránc felvarrott verzióban, ha mondhatjuk azt.
0: Így van, ez John Alto változata volt belőle, rengeteg az üzenet. Sziasztok, imádom, amikor Antónió mixel délután, ilyenkor mindig teszek egy nagyobb kerülőt hazafelé, hogy végig tudjam hallgatni a műsort. Üdvözlettel, Tomi!
1: De jó! Köszi, hogy hallgatsz minket, és itt vagy.
0: Én fűnyírás közben hallgatom a mixet, így jobban megy a munka, és komolyan néha a fülesen beszűrődő fűnyíró hangja egy az egyben eltalálja az ütemet. Üdvözlettel, Lacesz Tatáról! De jó vagy! Sziasztok, közlekedési info, a fő artériámban teljesen megállt a forgalom, mert Geri tegnapi süsüképe megolvasztotta a szívemet. A javítást már megkezdték. Üdvözlettel, Rég egy óriási ölelést küldök neked, és szia, Süsü! Süsü az én örökbefogadott gyönyörű vak kiskutyám. Reggel kalambót néztünk egész reggel, meg egész délelőtt, most pedig be van neki kapcsolva a Rádió 1, úgyhogy hallgat minket.
1: Jaj, de jó. Szia, Süsü! Imádjuk a kutyákat, de tényleg mindketten Gerivel, független attól, hogy ő még csak most lett kutyagazdi, imádjuk a kutyákat. Például nekem az egyik Boston terrieremnek holnap lesz a születésnapja.
0: Jó, éves Dexter, úgyhogy ölelges meg
1: az én nevemben is. Ez egy külön szülinapi buli lesz otthon. Viszont a kutyákat egy kicsit félredobva, igazi mai slágerekkel megyünk tovább. Már is érkezik Medusa és a Bad Memories. Mégsze hozzá, Biszenső Remixben, itt a délután Live Mixben. Rádió.

0: Volt egy óra Antónióval a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet. Na, ilyen ütemek mellett már nem tudnak kérdezni a vásárlók, de a hangulat fergeteges. Köszönöm szépen az energiát, üdvözlettel, Ruci mester.
1: Jaj, nagyon szívesen.
0: Sziasztok, ha kutyapanziót vagy napközét keresnétek, keresetek bizalommal, szakmai tapasztalat és milliónyi referencia puszi Zsú. Nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hello, Anti és Geri, nemrég értem haza a munkából, egyből ti vagytok az első. Köszi a jó pörgést így munka után, kellemes nyarat mind a kettőtöknek, üdvözlettel, Bálint. Viszont kívánjuk, Bálint.
1: Viszont nagyon kívánjuk minden Rádió 1-es hallgatónak. Boldog nyarat.
0: Még több Antónió a World is My Radio Show-ban szokás szerint szombaton, 11 és éjfél között. Fellépések még a héten.
1: Itt leszek, most szombaton Ürömön találtok meg engem, Ürömön fogok bulizni, és megpróbálok téged is elrángatni otthonról, hogyha lehet.
0: Mindig így kezdődik, aztán sírás a vége.
1: Az igazi ma is lágereket, Juhász Gerit itt adjom nektek, kérjetek tőle, írjatok közlekedési infót. Nagyon szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ölelés, Anti, köszi ezt a mait, mindjárt kezdődik a Rádió egy kívánság műsor Purple Disco Machine-nel és a Hörccel. Innentől ti válogatjátok a dalokat, a számunk 0623 111 111.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-ig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
9: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
10: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy

0: Alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
10: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
11: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Tetszik, ugye? Mennél egy kört az új Geely-vel?
13: Na, tudod, közeli helyeken, dombokon, hegyeken, ezzel bárhová elmennék.
12: Akkor irány az Érdi Autócentrum Szabó. Gyere el tesztvezetni, és nyerj egy 100 000 forintos wellness utalványt.
13: Very az élet, very happy. Geely Érd. Részletek a geelyérd.hu-n.
14: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt. Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat. Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
15: Reklámot hallottak.
16: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
18: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
19: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
6: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Facebookon pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio.

This is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak.

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió egy. Indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Várom a kéréseket, üzeneteket szokás szerint egészen este 8-ig. A tiltott mondatra kérlek figyeljetek, aki kimondja, a szokás szerint kiesik. Hello, hello!
1: Erzsi vagyok. Faithless-től szeretnék egy dalt kérni.
0: Hello, Erzsi! Hát akkor a legnagyobb örömmel készítem elő neked a Faithless egyik nagy ikonikus klasszikusát, amihez készült egy felújított változat Bibi Rexával, aki ugye a mostani fiatalok egyik nagy-nagy ikonja, és hát szenzációs, ahogy kiegészítette egy vokállal az Insomniát. Kinek menjem?
1: Ez menjen a barátnőmnek, Renátának.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma akkor a tiétek itt a Rádió Egyen. Köszi, hogy minket hallgattok, szuper nyarat kívánok!
1: Szia!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1-et halljátok, a Fateless és Bibi Rexa jön, előttük pedig friss közlekedési információk. Három autó karambolozott a 3-as főúton Miskolc belterületén, a József Attila úton a 188-as kilométernél. Baleset van a 10-es főúton is Sütő térségében, a 63-as kilométernél. Itt csak félpályán lehet haladni, és nagyon erős a forgalom az M1-es autópályán a főváros irányában, különösen Tatabánya és Biatorbágy között. Mindenkinek jó utat! Most kapcsolom közben adásba, parancsolj!
1: Réleg újabb számát kérem, és Miskolcra küldöm Emmának.
0: És Emma Miskolcon neked kicsoda?
1: Lányom.
0: És mit üzensz neki?
1: Tanuljon jól, és legyen aranyos.
0: Biztos vagyok benne, hogy jó tanuló, jól gondolom?
1: Igen, igen.
0: Nagyon helyes. Na akkor Ré, nektek énekel most itt a Rádió 1-en. Where is my husband? Where is my husband?

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánságműsor. Halló, halló.
1: Fanni vagyok. Egy Sirentől szeretnék a páromnak bármilyen számot. Nagyon szeretjük.
0: Én akkor hozom is mindjárt az egyik legfrissebb slágert Egy Sirentől. Jön a Camera, méghozzá Cyril Remixben. És persze a további kéréseket is várom. A számunk 0620 311 111.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogen! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett!
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon! És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer!
9: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Szalföldön marad a kánikula, a nyugati ország részben viszont kicsit visszaesik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Szemfeltet kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
2: Ja, Erika vagyok.
0: Hello Erika, mi újság, milyen napod van?
2: Hát most jelenleg dolgozom, délutános vagyok.
0: És munka közben kinek szeretnéd elküldeni ezt a dalt?
2: Drága férjemnek, aki éppen készül az éjszakás műszakra.
0: Akkor pont el fogjátok egymást kerülni?
2: Hát sajnos igen.
0: Mivel foglalkoztok egyébként?
2: Hát ő Egerbe dolgozik egy gyárban, azt most nem említem, hogy hol. Én pedig egy büfés vagyok, szintén egy gyárban.
0: Én akkor mind a kettőtöknek kitartást kívánok a mai műszakhoz, szemfeltel jön a Heart Like Mine. Örültem, hogy beszéltünk, és nagyon köszönöm, hogy a Rádió 1-et hallgatjátok.
2: Én is örülök, és mindenkit puszilok, és imádlak benneteket.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. János Kelvin Harris-t kéri, kinek menjen?
1: Kollégámnak, Ágynak.
0: Mivel foglalkoztok?
1: Pizza futár vagyok, ő meg a pizza szakács.
0: És mit üzensz neki?
1: Azt, hogy kitartást a munkában.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. István, parancsolj!
1: A Ray Daltont kérem.
0: Ray Dalton, nagyon jó. Kinek menjen?
1: Hát legyen a Kis Balázsnak, a Ferikének, és üzenném minden drága rádió hallgatónak, hogy szép délután, szép estét.
0: Viszont kívánom neked is, hamarosan tehát Ray Dalton jön, és a Blood Runnin. És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Srácok, engem nem zavar a cash?
4: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
5: Indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel 3 focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
3: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen, és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnokajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben. Kilója most csak bruttó 1499 forint. Június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónusz adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig.
8: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
12: Dehogy is,
11: a csirkemellnél nincs jobb.
12: Mondom, hogy a szárnya jó.
13: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
16: Elindult a Pepita Boom. Szurkoljunk együtt! Vásárolj június 18-ig és nyerj értékes ajándékokat! Lego focis újdonságok és világbajnok Lego árak várnak. Rengeteg ajánlat az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Reklámot hallottak.
5: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai

0: Este 8-ig szokás szerint állok rendelkezésetekre. Halló, halló!
1: Szia, Bálint vagyok. Regál Lilitől szeretnék kérni egy számot.
0: Hello, Bálint! Na akkor jön Regál Lili a World is Mine Radio Show-ból, a háromszoros év DJ-egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Kinek küldjük?
1: Apósomnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Csütörtökön viszont hideg front jön esővel.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És közben egy tökéletes, abszolút modern nyári slágert indítottam el Alex Kenji-től. Ki kéri?
2: Szia, Lóránt vagyok.
0: Szia, Lóránt is. Ki kapja, kinek küldjük?
2: Tétének. Éppen autószerelünk.
0: Mármint hobbiból, vagy ezzel foglalkoztok?
2: Hát most igazából szabad időnkben, én ezzel foglalkozom, ez is a szakmám, ebben

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Rita vagyok. Éppen hazafele tartok munkából.
0: Hello, Rita, és mivel foglalkozol?
1: Egy fodrászkelékesbe dolgozok.
0: És milyen dalt szeretnél?
1: Kamráttól kérnék egy dalt.
0: Oké, hozom akkor a legújabbat, szuper friss, abszolút előremutató, dögös európai popzene. Kinek menjen?
1: Kinek menjen a tűzoltóknak, a mentősöknek, a rendőröknek, akik sok mindent tesznek.
0: És nagyon köszönjük nekik, hogy vigyáznak ránk, egy nagy ölelés mindannyiuknak, Kamráttól itt a Rádió 1-en. Hug yourself!

0: fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, nemrég megismertem egy nagyon kedves hölgyet, a neve Era. Kívánok neki szép estét, sok mosolyt és jó zenehallgatást, üzeni Mihály. A vonalban pedig Andris, Budapestről, parancsolj.
1: Közlekedési infom lenne. Az Örsvezér terétől az Éres sarok felé útfelújítást kezdtek el csinálni, ezért a Fehér úton nagyon nagy a dugó, még mindig, illetve az Éres saroknál is be van állva elég rendesen a sor Kőbánya felé. És akkor Kaigótól térnék még egy szart.
0: Nagyon köszi először is a közlekedési információkat, megkapott Kaigót is, kinek menjem?
1: Aki a dugóban ül, mindenkinek, aki bevet.
0: Jó utat kívánunk neki Kaigóval és a One Republic-kal itt a Rádió 1-en. Chasing Paradise. Oh.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1-et halljátok, utána Discos Hit 9-től pedig egy csomó exkluzív vadonatúj zene a World Is Mine Radio Show-ban a keddi rezidenseinktől, Jauritól és Christophertől. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva várlak titeket ismét. Mindenkinek szép estét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
9: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
1: Reklámot hallottak.
12: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
12: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, meg indul a Diszkósít Rádió Show a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
5: Ladies and gentlemen, madame and herre, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt megjelenem a publikum, jó magam, Hanvai PG, itt leszek egészen este 9-ig.
4: Hello, hello, szevasz,

0: egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rédosó, DJ Juniorral, Bárni Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Félixek, Anna Bellek, Anna Marik, Boldogok, Diánák és Feliciánák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Szabó Attila, apa DJ Taylor, Marti Renát a Vecsésről, Lázár Péter, Magda Sándor, Somorja Ilona, Klinger Attila és Szalma Attila, Viszensebb éközéből. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Azt

0: A napon születtem 6.-20-án, még a jóisten is így akart, hogy csak is az 50. születésem van, ünnepelje meg. Jövő héten szombaton várok ott mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Megyünk tovább egy olyan dallal, amelyről eredeti Valódi DJ Junior remix került ki, az eredeti Valódi DJ Junior videó csatornára, kérem szépen, és még Imai Angel is lájkolt ezt a bizonyos posztot, Hugh Gellemeze, Ultranatéval és Imai Angel-lel, Moving to the Sun, ezt mindhárma játsszuk, ezúttal DJ Junior.

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádiósó 3D-ben DJ Juniorral, Hanvai Pidzsivel és Bárány Attilával. A héten 6 fellépésem lesz, ma egy 3 órás privát bulival indultok, szerdán Szegeden fesztiválozok, pénteken egy újabb privát várám, sőt, Gyuri barátomnak megígértem, hogy megyek Érdre hozzá, úgyhogy elvileg 2 is lesz pénteken. Szombaton az első 3-ból megint csak privát, ez az utolsó előtti tripla ebben az évben, és ezt csak azért csinálom, mert egy jó ismerősömről van szó. Innen Érdre megyek piknikezni, onnan pedig a nyári budapesti rezidenciámra, a Personal Jesusre, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én most szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel Miskolcon, a kedvenc városomban, utána pedig onnan megyek át Balaton Lellére, és ennek is van egy kis pikantériája. Egészen pontosan 12 éves koromban először, amikor diszkóba jártam, akkor ugyanezen a hétvégén legalábbis valamikor július elején voltam az Üvegház diszkóban, ami Balaton Lellén van. Most ugye Balaton Lellén fog játszani, nem az Üvegházban, hanem egy másik helyen, szóval azért van egy kis nosztalgia feel ennek az egésznek.
2: Én pedig most szombaton Ibiza klasszikusokat fogok játszani Schulz Balátommal együtt, ugye mi játszottunk 99-ben a Pacsában Ibizán, és felidézzük a régi időket, kérem szépen, tehát Dunajváros most szombat, a folytatásban meg Eredeti Valódi, és ez tényleg így van, hiszen hamarosan megjelenik majd egy német kiadón az új DJ Junior, Day by Day.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin színnel a diszkosit a Rádió 1-en, a Bárányjal, a Hanvaival, meg a Juniorral. És hát kérem szépen, diszkosit legközelebb ugye július 2-án lesz, csütörtökön érkezünk majd egy bizonyos fesztiválra, amelyet a Rádió 1 is egyébként támogat, Ráckevén a Dunapart Festre. Tavaly is voltunk szintén csütörtökön, előttünk, utánunk most is, Rádió 1 DJ-k lesznek, mi pedig 3 órát fogunk majd pörgetni.
1: Előbb említetted volt, hogy ibizai party lesz ugyebár DJ Schulzzal, és hogy 99-ben. A születésnapommal kapcsolatban van egy 31 napig tartó sorozatom, ugyebár az összes felületem, és régi fényképeket szedek elő, és most tartok körülbelül 2001 körül, amikor először voltunk Ibizán, ugyebár Roxy Ibiza volt akkor, és itt egy fénykép, ahol a Bárány Attila, Pataki Ádám, Cukrász és jómagam Hawaii PG, hát eléggé necces szedbe, de ott nyomulunk a Space-ben.
0: Szép fotó, szép fotó. A következő is van fotó, mert egyébként kikerül majd a DJ Junior videó csatornára. Ez a bizonyos.
2: Nem mondjál, nem,
0: mert te nevettél, az elég
2: volt. Nagyon jól nézek ki ezen a képen.
1: Ahogy itt tényleg jól nézek ki.

0: láttam, úgyhogy ez van, gyerekek.
1: Ha már a hármasról beszéltünk, egy ugyanilyen hármas, nagyon nagy sztárok. Rosalía, Björk és Yves Tumor a folytatásban, és ez a Bergen, ezután DJ Junior van a diszkosítva.

0: A vadonatúj diszkosít felvételt.
1: Így van, és ha már erről beszéltünk, akkor azt is mondjuk el, hogy a videoklip is véglegesítés alatt van, és szerintem a megjelenésre ez is sikerül majd. Kifejezetten a diszkosít YouTube csatornájára, most pedig, ahogy Attila is mondta, érkezik itt az új dal, tehát a Sorry a diszkosítben a Rádió 1-en.

a vége, fussan vele, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára. Én azzal, hogy egyébként ebben a percben én már a fővárostól nagyjából 130 kilométerre egy privát buliban egy 50. születésnapon zenélek, és

0: Residence Jamo nyári, Residence Jamo lesz, Personal Jesus. Minden információ rajongói oldalamon, a Facebookon. Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam. Most szombaton mindenkit várok Miskolcon, utána pedig Balaton lelép. És nem elfelejteni, 6.-20-án, azaz jövő héten, szombaton, június 20-án, az 50. születésnapomon egy 5 órás exkluzív szettel várok mindenkit sok-sok szeretettel a pesti rakparton. Ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, az elmúlt egy órában én mixeltem, a DJ Junior videó csatornára kikerültek azok a bizonyos újdonságok, Moving to the Sun, a saját remixemben aztán ez a Montini Experience, Astrocin My House is Your House is, amelyből ugye még anno nagyon sokat játszottam az eredetit a Club Speedben, és apropó Club Speed, július 4-én egy open air itt Budapesten, a Kopaszigáton találkozhatunk, kérem szépen a Schulzal, a Külön meg velem, mindenki 2 órát fog játszani, ráadásul bakelitről, vinírról fogjuk a régi Club Speed-es kedvenceket pörgetni, véssétek be, tehát július 4, én most szombaton majd érkezem Dunajvárosba, ott viszont a Schulzal kettesben klasszik ibizai kedvenceket pörgetünk. Ezzel búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. My house is your house. Szevasz!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well,

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld jövő héten a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Bird Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Dance, house, melodic techno, friss megjelenések, nagy klasszikusok, új köntösben, jó sok minden vár rátok mostantól éjfélig. Jauri már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok én is mindenkinek. Jön a Side Pistol, I Cry For You. Indulás van, let's go!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show 11-ig Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek nagyon sok friss megjelenést, jön megint egy ilyen.
1: Igyekszem. Ez is egy pár héttel ezelőtt jelent meg, Rivo és Fidelesz közöse, ez az Into the Sun. Ez is szerintem már-már a kis nyári borozós estéket és hajnalig tartó bulikba átcsapó estéket idézi. Ahogy mondtam, Rivo és Fidelesz közöse az Into the Sun. Itt a Rádió 1-en.

0: Hardy's Mine Radio Show-ban Jaburi a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét most már nem találjátok meg sehol máshol.
1: Ez ugye egy saját átdolgozás Bass Hunter óriási nagy-nagy slágerére, a Now You're Gone-ra, és ezt már tényleg így a stílusváltásomnak köszönhetően letöröltük Spotify-ról, YouTube-ról, mindenhonnan, úgyhogy ez tényleg rádió egy exkluzív, úgyhogy megyünk is vele tovább.

0: Próba is belekóstolunk, és akik rendszeresen hallgatnak minket, szerintem pontosan tudják, hogy van egy olyan előadó, akit rendszeresen kérnek, sőt már követelnek Jauritól ilyenkor keddesténként. Ő érkezik most, Funk Tribu.
1: Funk Tribu az egyik olyan előadó, akit én nagyon szeretek ide a rádióba elhozni nektek, és már hallottam olyan kommenteket, hogy tökre szeretitek ti is, hogy végre valaki játszik ilyet, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, jön Funk Tribu-tól a Viento, itt a Rádió 1-en.

0: vagyunk, tényleg egy rövid szünet, és jövünk vissza.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: ígérem, tökéletes napvégi levezetés leszünk ma is még Jaurival, aztán 11 óra után Christopherrel a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Siri remixében jön Ed Sheerantől a kamera. A World is Mine Radio Show-ban természetesen a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to World is Mine Radio Show.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió Egyen Jauria lemezjátszói mögött, és ígértünk nektek igazi különlegességeket, amik nem szólnak sehol máshol, csak is és kizárólag itt nálunk. Na, a most érkező dal, az pontosan ilyen, szerintem minden tud, amit egy igazán modern, előremutató zenének tudnia kell 2026-ban.
1: Igen, kicsit a Purple Disco Machine-ra emlékeztet, de nem ő, hanem Another az előadó címe, és a dal pedig a Talk to You, úgyhogy ezzel folytatjuk itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Kevin, erről jönnek az információk nem sokára adásban. Most viszont egy kicsit visszahozzuk a május végi rádió egy születésnapi fesztivál hangulatát. Jön az egyik külföldi fellépő, a holland DJ fenomén Sam Feld. Hát ő aztán szenzációs volt.
1: Elkezdünk egy kicsit gyorsulgatni, ez is már ilyen 138 BPM környékén van. Beyond Sam Feld és a Hard Like Mine itt a World Is My Radio Show-ban.

0: Ha minőségi elektronikus zenére vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től a Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval. Ennek a dalnak a marketingje, na hát az csillagos ötös.
1: Ezt nagyjából ilyen januárban kezdték el promózni a srácok, és egy tök jó ilyen marketing, gerilla marketing fogta körbe az egészet. Én már akkor otthon folyamatosan hallgattam, és az Instán így folyamatosan kidobta. Na, de ne is beszéljünk erről tovább. Jön szerintem sokunk közös kedvence a Loco Loco itt a Rádió 1-en.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, innentől tehát Christopher a házban, ő az év producere 2026-ban Magyarországon. Hello Christopher, kezdjük el!
2: Hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Robin Schulznak az újdonságával, AM to PM, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en. Ez már Radio Show.

0: Minden este 9-től csak a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Christopher a lemezjátszóknál, hogy tetszik ez az Alex Kenji dal?
1: Abszolút nagyon szeretem Alex Kenji-t, úgyis én rajta jöttem fel, és nekem nagyon meghatározta a Tech House és House érámat 2011-től egészen. Úgyhogy én abszolút rajta jöttem fel, és nagyon örülök, hogy a rádió ide elkezdte beválogatni, ugyanis egy hatalmas ikonról van az én szememben szó. Érkezik Alex Kenji-től a Bambuléjó, csak itt a Rádió 1-en, Word is Mine Radio Show.

0: Nirván érkezik, Ultra 8, Jugl, valamint az Imael Angel formáció és a Move Into the Sun, ami egy igazi magyar sikertörténet, hogyha valaki nem ismerné a sztorit, ami eme dal mögött van, akkor most elmondjuk. Krisztófer, te mit gondolsz erről?
1: Fábián Gyuláról egészen pontosan, aki Angliában szórakozott a Sunóval, föltöltötte TikTokra, fölrobbant a dal, és Hügyen ráugrott, és odaírta a nevét hozzá. Abszolút zseniális a sztori. Ez üzletileg egy nagyon jó húzás volt a Hügyeltől. Az Ultranátét bevonni meg szintén, ugyanis semmit nem énekelt a dalról, és nincs is rajta egyébként. Ez egy ilyen secret info, vagy nem secret info, én ezt tudom pontosan, és el is mondhatom. Úgyhogy ez a dal egyébként ez teljesen az AI-nak a műve, és Hügyel zseniálisan hozzányúlt olyan szintére, hogy odarakta a nevét, és ezáltal egy virális dal készült belőle. Fábián Gyuláéknak kint Angliában meg shoutout, nagyon királyok vagytok, úgyhogy így kell karriert építeni 3 hónap alatt.
0: És azért ez tényleg nem semmi, tehát 2026-ban ilyen zenét csinál az AI, amit most fogtok hallani. Milyen zenéket fog készíteni 2040-ben?
1: Szerintem ők fognak minket hallgatni utána megint, tudod, hogy tanuljanak tőlük újra.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogyan rádiózunk, akkor menjünk akkor bele ebbe.
1: Így van, érkezik, tehát Hügyel, Ultranaté és Fábián Gyuláék, nekik van egy formáció nevük még hozzá, az Imael Angel, remélem jól mondtam. Moving to the Sun, Rádió 1, World is my Radio Show.

0: sláger lesz idén nyáron. A Rádió Egyet halljátok, ez a World Is Mine Radio Show, mellette Mayfieldi Christopher a lemezjátszói mögött. A Magyar DJ Szövetség neki adta ebben az évben az év producere díjat Magyarországon, és nagyon fogjátok szeretni azt a zenét is, ami most jön.
1: Így van, érkezik Cascade-nek az On My Way-e, ahol egyébként visszanyúl a house érához, és valahol egy kicsit a progi világhoz. Zseniálisan ötvözi, nekem ő nagyon nagy kedvencem. Úgyhogy Cascade, On My Way, Rádió 1, World Is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedd este. Ha tetszett a mai adás, vissza is tudjátok hallgatni teljes hosszában vágatlanul, már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és a mobil applikációnkban. Christopher, neked még ez a hét pihenős, ugye?
1: Abszolút, most még pihenek, úgyhogy utána pedig visszarázódom egészen Dubajból, megyek vissza.
0: Jössz, mint a
1: jövök,
0: Dávira.
1: Jövök, megyek, mindenhova megyek, így van. Érkezem majd vissza, érkezem Miskolcra, majd én fogok a Balatonra, úgyhogy mindenhol is találkozunk. Addig is jó pihenés, és mindenkinek szevasztok.
0: Mára pedig a Switch Disco és Samfeld közös dalával búcsúzunk, ugye itt voltak a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, ez a Sleep Tonight. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

és az imént Tiesto, Eva Max, The Modo. Hát Tiesto tényleg egy igazi úttörő, azok is ismerik a nevét, akik egyébként nem mozognak otthonosan az elektronikus zene világában, hanem véletlenül hívják őt az EDM keresztapukának. Holland DJ-t még hozok ebben.

rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ray például, akinek a május az egy elég hát csapatos hónap volt, a hónap végén ki is írta, hogy idézem, épp most fejeztük be a 6. teltházas koncertünket az O2 Arénában. És véget ért a turné, 54 gyönyörű koncert, amiért mérhetetlenül hálás vagyok, de miután 54-szer elénekeltem az Oscar Winning Tears dalomat, azért elfáradtam. Na, most vissza kell rázódnom a valóságba, szeretlek titeket, vezetek haza a kutyusommal, írta Ray ebben a posztban. Hát amit 54-szer tuti, hogy elénekelt az O2 Arénás koncertje során, az ez a dal volt, Where is my husband?

születésnapi fesztiválunknak, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól érezte magát, mert még múlt héten is posztolt az eseményről videókat, ilyen rövid sortokat a közösségi média felületeire. Tehát aranyosan lobogtatta a magyar zászlót, senki nem mert szólni, hogy fordítva voltak rajta a színek, zöld, fehér, piros. A szándéka fontos, nem? Jön már is Sam Felt!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Aki szereti a látványos égi jelenségeket, érdemes most ezekben a percekben kémlelni az eget, mert június 12-éig Vénusz-Jupiter látványos együttállás van az égen. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményéből kiderül, hogy a két legfényesebb bolygó kedd este kerül közel egymáshoz a legközelebb, tehát most ezekben a percekben lehet látni. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható. Ennek apropóján egyébként a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 12-éig rendhagyó esti programsorozattal is készül. Igazi mai slágerek a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

rádió, ez csak igazi mai sláger. Megy most egy igazán masszív személyiség, Bibi Rexha, aki ugye nagyon izgul, mert hogy a napokban megjelenik az új albuma, a Dirty Blonde, és emlékszünk még az első nagy slágerének az egyikére? Hát konkrétan ez volt a legnagyobb. Ez ugye a G-Eazy-vel közös Me, Myself and I. Na, hát azt a jó hírt osztotta meg a rajongókkal most a napokban, hogy ennek a dalnak az eredeti verziója, vagyis a Me, Myself and I-nak az eredeti verziója, aminek az a címe, hogy I Don't Need Anything, egyébként ezt is énekli a refrénben, felkerül az új albumra, jó sok évvel később a Dirty Blonde albumára, ami most már kiadó független lesz, mert ő szakított a múltjával Bibi Rexha. A Faithless klasszikusból pedig egy igazi mai sláger lett, a New Religion.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi magát.

0: time.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-es DJ a folytatásban, Metzger Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra, ez a címe, és ez a harapós Deep House az annyira jól passzol. Nagy Boginak az angyali, kedves hangja. Hozom már is a rádió.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak